0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 4. rész. Mit mondjunk arról, amit Ábrahám tapasztalt a hittel kapcsolatban? Ha Ábrahám a tettei alapján igazult volna meg, akkor dicsekedhetne. De Isten előtt nem lenne, mivel dicsekedjen. Nézzük csak, mit mond erről az írás. Ábrahám hitt Istennek, és Isten elfogadta Ábrahám hitét, így lett Ábrahám Isten számára igaz. Hitáltal igazult meg. Aki dolgozik, annak nem ajándékot adnak, hanem jogos fizetést kap a munkájáért. De a tettei alapján senki sem lesz igaz Isten számára. Bíznia és hinnie kell Istenben, aki a bűnös embert a hite alapján elfogadja, megigazítja. Ugyanerről beszélt már Dávid is, amikor boldognak mondja azt az embert, akit Isten a tetteitől függetlenül a hite által igazítja meg. Boldogok azok, akiknek Isten megbocsátotta, amikor a törvény ellen vétkeztek, akiknek bűneit eltakarta. Boldog ember, akinek bűneit nem tartja számon az Úr. Vajon csak a körülmetéltek juthatnak el erre a boldog állapotra? Vagy a körülmetéletlenek is? Ezt mondja erről az írás, Ábrahám hitt Istennek, és ezért ez igazságul tulajdonítatott neki. És mikor történt ez? Körülmetélkedése előtt vagy után? Bizony még az előtt. A körülmetélés jelét Ábrahám éppen annak bizonyítékául kapta, hogy őt körülmetéletlen állapotában, a hite alapján Isten megigazította. Így ősapjává lett minden olyan hívőnek is, aki nincs körülmetélve, és így Isten ezeket is megigazítja. Ugyanakkor Ábrahám azoknak a hívőknek is ősapja, akik körül vannak metélve. Azonban nem a körülmetélés miatt számít ősapjuknak, hanem csak akkor, ha ezek az emberek is ugyanúgy. Ugyanerről beszélt már Dávid is, amikor boldognak mondja azt az embert, akit Isten a tetteitől függetlenül a hite által igazítja meg. Boldogok azok, akiknek Isten megbocsátotta, amikor a törvény ellen vétkeztek, akiknek bűneit eltakarta. Boldog ember, akinek bűneit nem tartja számon az Úr. Vajon csak a körülmetéltek juthatnak el erre a boldog állapotra? Vagy a körülmetéletlenek is? Ezt mondja erről az írás, Ábrahám hitt Istennek, és ezért ez igazságul tulajdonítatott neki. És mikor történt ez? Körülmetélkedése előtt vagy után? Bizony még az előtt. A körülmetélés jelét Ábrahám éppen annak bizonyítékául kapta, hogy őt körülmetéletlen állapotában, a hite alapján Isten megigazította. Így ősapjává lett minden olyan hívőnek is, aki nincs körülmetélve, és így Isten ezeket is megigazítja. Ugyanakkor Ábrahám azoknak a hívőknek is ősapja, akik körül vannak metélve. Azonban nem a körülmetélés miatt számít ősapjuknak, hanem csak akkor, ha ezek az

Újra Isten beszédéből felolvasni. Először János evangéliumából, első rész, 12.-13. verset. Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. Másik vers pedig Jakab 1.18. Az ő akarata szült minket az igazságnak beszéde által, hogy az ő teremtményeinek zsengéje legyünk. És amikor olvastam ezt a Jakab levelet először, annyira megérintett engem, és egy kijelentést kaptam arról, hogy nem véletlenül születtünk újjá, hanem Istennek ez egy tudatos szándéka és akarata volt. Hasonlóan, mint amikor egy természetes családba megfogan egy kisgyerek, abban ott van a testnek a vágya, a testnek az akarata, a férfi indulata. Hasonlóképpen, amikor újjászületünk és beleszületünk Isten családjába, ott van benne Istennek az akarata. És nem csak úgy véletlenül így jött össze, hogy éppen meg tudtunk térni, mert a körülmények úgy kedveztek, olyan volt az élethelyzetünk, hanem Isten ezt tudatosan eltervezte. És belegondoltam, hogy sokszor még természetes szinten is az olyan gyerekek, akiket a szülők tudatosan vártak, akartak, eltervezték már a foganás előtt, hogy legyen, sokkal biztosabb identitással rendelkeznek, mint akik hát vagy nem kívánt gyerekként jöttek be valahogy a létbe. Természetesen nem ezen kell agyalni, mert Isten akarata minden élet, amelyik megfogan és megszületik, még erre a látható világra is. De mégis annyira fantasztikus azt látni, hogy a mennyei atya akarta, hogy mi beleszülessünk az ő családjába, és ezzel a szándékkal küldte ki az ő szavát, a logoszát, küldte el a rémáját, hogy meg tudjon elevenedni az egész életünk az ő számára. És a másik, hogy ahol azt olvassuk, hogy férfi indulatából, ott meg eszembe jutott a Filippi levélben, hogy azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. És ahogy természetes szinten lehet örökölni a szüleinknek az alaptermészetét, hogy valaki esetleg eleve egy higgadtabb típus, vagy nagyon temperamentumos, esetleg könnyen haragra gerjed, de könnyen megbocsát, vagy egy lassabb ember, vagy az érzelmeit nehezebben fejezi ki, ezt lehet bizonyos szintig örökölni. És amikor mi újjászületünk romolhatatlan magból, Krisztusból újjászületünk, akkor az ő természete, az ő indulata is részévé válik az új természetünknek. És Krisztus indulatában, hozzáállásában pedig az engedelmesség van. És szellemi értelemben, genetikailag bennünk van az engedelmesség, Krisztusnak az indulata, hogy minden áron az atyának az akaratát cselekedjük. És igazából nekem ez egy fantasztikus felismerés volt most az elmúlt napokban, hogy az atya akarta azt, hogy te és én beleszülessünk az ő családjába, és megadott mindent, az ő romolhatatlan magja, az ő szava, az ő spermiuma által belénk rakta azt az engedelmes szívet, ami Krisztusban van, és ez tud megnyilvánulni. És hiszem azt, hogy a mai napodat úgy járod, hogy tudatosan figyelsz erre, hogy te egy új teremtés vagy, és újonnan születtél Isten akaratából. Krisztus indulata, hozzáállása van benned, győztes leszel azokon a területeken is, ahol esetleg eddig nem sikerült győztesen átmenned. És szeretnék áldást mondani erre a mai napra. Mennyei Atyám, hálát adok neked ezért a csodálatos mai napért. Köszönöm, hogy a te szereteted az nem függ az időjárástól, nem függ a mi hangulatainktól. Köszönöm neked, hogy te egy örökkévaló Isten vagy. Köszönöm, hogy volt arra gondod, terved, akaratod, hogy a szavadat kibocsásd a szívünkbe, és egy újra nemzést, egy újjászületést hozzál létre.

0: Köszönöm az én testvéreimet is, akik most hallgatják ezt a rádió műsort, és megáldalak benneteket Jézus nevében egy bátor krisztusi identitással, egy biztos fiúság tudattal, hogy nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma, legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
1: Isten. Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
4: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
5: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
4: Találd meg a saját hangod, ezzel a témakörrel tért vissza múlt héten életképes rovatunk, és arról beszélgettünk, hogy ennek az első pontja az, hogy mindig tisztáznia kell, és egyébként fiatalokról beszéltünk elsősorban, a fiatalnak azt magában, hogy ő miben igazán jó, és azt is elmondtad, hogy ezt úgy tudja meg egy fiatal ember magáról, hogyha megnézi azt, hogy mi az, amit úgy igazán élvez. Mi az, amit úgy igazán élvezettel csinál, amiben bele tud merülni, és azt ígértük, hogy ott fogjuk folytatni, hogy a úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
5: Igen, hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de közelünkben nincs tenger, de hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusét meg tudja szerezni. Ma azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipő felső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarországon.
4: Az igen.
5: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abban az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én rászánnék most 5-8 évet, hogy megtanuljam, akkor inkább gondoljam végig, hogy milyen szükségeket látok a világban, amit mondjuk enyhíteni tudok. Milyen a családomnak a problémája, aminek a megoldásában akarok segíteni. A barátaim közül ki van legnehezebb helyzetben, és hogyan tudnék neki mondjuk segíteni, vagy milyen készségeket, szaktudást szeretnék úgy elsajátítani, amiért még fizetnek is az emberek. És hogyha ezt egy kicsit így végig gondolom a szükségletek szintjén, akkor egy picit segíti a pályaválasztásomat, de nem elveszve az előző adástól, hogy miben vagyok tehetséges. Hát azt mondtam, hogy a hangom az a tehetségem, a szükséglet, a lelkiismeretem ebben a hármas, négyes dologban fog együtt állni.
4: Hát igen, mert általában mit mondanak, akár csak a szülők mit tanácsolnak a fiataloknak, menj fiam orvosnak, mert orvosra mindig szükség lesz, vagy informatikusnak, mert mostanában informatikára van szükség, de egyébként nem biztos, hogy abban leli örömét, mondjuk általában a számítógéppel és a kütyükkel nincs gond, de azért egészen más programozni, és egészen más videójátékokkal játszani, ezt is meg kell tanulni.
5: Érdekes ez, például ez előjött, hogy nagyon sokan még az iskolának a honlapját sem nézik meg, hogy mit fognak tanulni. tanulni, amikor válasszák azt az iskolát. Nagyon érdekes az is, hogy vajon a fiatal mennyire van képbe, hogy mit csinál egy programozó, és mit csinál egy rendszergazda, és lehet, hogy ő rendszergazdának kiváló lesz, de programozónak nem. És lehet, hogy pedig számítógép játék tesztelőnek lenne nagyon jó, mert annyira szeret játszani a játékokkal, hogy ilyeneket is keresnek. De ma nagyon sokszor így általánosítunk, hogy mindent beteszünk egy csomagba, hogy fiam, belőled jó lesz. Édesapám belőlem gépészt akart, azért, mert ő bányász volt. És azt mondta, a gépészre fiam mindig szükség lesz. Hát egyrészt nem elég, így lettem a gépészből lelkész.
4: Igen, és mennyire nagyon más terület, de ez egy külön történet, és mivel a saját életutadról már osztottál meg velünk egyébként az elmúlt hát szűk egy év alatt momentumokat, szerintem erre egyszer kerítsünk még sort. Visszatérve a találd meg a saját hangodat témakörre, tehát nagyon fontos tisztázni az adott fiatalembernek, hogy miben jó, mi az, amit úgy igazán élvez. Fontos azt is néznie, hogy a környezetnek mire van szüksége. Ugye ez volt a második pontunk, mi a harmadik pont? A
5: harmadik az, hogy miben van lelkesedésem vagy szenvedélyem. Tehát mi az, amit úgy tudok már csinálni, hogy régóta ott él bennem ez a vágy. Gyerekként megkérdeztek, mi akarok lenni, akkor az óvodában nagyon sokan kukások szeretnének lenni, igen, mert annyira élmény ott hátul igen. állni és egy autón utazni, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász József Attila után szabadon, hogy mi lesz belőle a kis Balázsból, ugye? Mi az a kedvenc tantárgyam a suliba, ami ahhoz a pályaválasztási irányhoz kapcsolható? Nem árt megkérdeznem a tanáraimat. Nagyon sokszor mi csak a jegyeket nézzük, de a jegyeink nem biztos, hogy tükrözik a tehetségünket azon a területen. Mi az, amiben versenyeket nyertem? Vagy kimagasló vagyok még az osztálytársaimtól is, vagy a megyében már nyertem valamiben, a sportban, vagy egyéb, akkor ez meghatározza azt, hogy ebben én valamiért más vagyok, mint a többiek. Ha pénz nem lenne az akadály, mivel tölteném az időmet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne a pénz alapján válasszak területet, hogy azért, mert az jól keres, hanem mi az, amit még ingyen is csinálnék. Természetesen sokszor vagyunk így, akik lelkészek vagy egyéb, hogy azt mondták, hogy majd az Isten megfizeti. Ha megfizeti, igen, de azért a kenyeret nekünk is meg kell vennünk. De a mi atyánkban legalábbis a napi kenyérért imádkozunk, hogy add meg, amire napi szükségünk van. És hogyha jövőben látnám magamat egy híres emberként, aki valami díjat vesz át, akkor milyen területen szeretnék én díjat kapni?
4: Hát a legtöbb 18 évesnek szerintem feljön a Grammy díj, vagy az Oscar díj.
5: Vagy az, hogy amit most látunk, hogy több magyar Nobel-díjasunk azt mondta, hát, hogy a fizika területén, uh-huh. a természettudományok területén. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni adottságaink, amit belénk helyezett a Jóisten, és az a pálya, amire szánt bennünket, ha ne találtál még a Jóistent is bevonjuk ebbe a pályaválasztási kérdésbe, akkor el tudja mondani azt, hogy te egy született pedagógus vagy.
4: Hogyan tudják bevonni a fiatalok?
5: Istent? Uh-huh. Szerintem Istent érdekli az, hogy mi a mi szakmánk. Jézus Ácsnak a fiaként kitanulta az ács mesterséget. Tetőfedő volt, az ács dolgokhoz értett. De amikor a halászokkal beszélt, akkor a halászatot is valamennyire nem, hogy elsajátította, de gyakorolta, vagy megmutatta, hogy hogyan kell igazából jól halászni, amikor nem ment még Péternek sem. De a vámszedő Mátéval egészen másképp beszél. Amikor földműves emberek között van, akkor magvetőről beszél az Isten országa, hasonló a magvetőhöz, aki kimegy magot vetni, de amikor pedig egy igazsági szolgáltatási helyzet van, akkor bíróról beszél meg özvegyasszonyról. Tehát annyira érzékeny Jézus példázataiban, hogy milyen témában szól a hallgatósághoz, hogy én azt gondolom, hogy én megkérdezhetem az Istentől azt is, hogy Istenem, engem mire alkottál? És lehet, hogy azt mondja, hogy lelkész leszel. Lehet, hogy azt mondja, hogy egy olyan pedagógus leszel, aki úgy képviseli az evangéliumot és a bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
4: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat. A témánk az, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk. Onnan fogjuk folytatni?
5: Onnan, hogy van egy lelkismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
4: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
5: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
2: Szól a Biblia.
6: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sansz műsorán.
7: Rómaiakhoz írt levél, 6. fejezet. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Ahogy nem tudjátok-e, hogy mi, akik belemerítkeztünk a Krisztus Jézusba, az ő halálába merítkeztünk bele. Eltemettettünk tehát ővel együtt a bemerítkezés által a halálba, hogy amiképpen föltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egy életünk vele, az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele a föltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenedjen a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Ha pedig meghaltunk a Krisztussal, akkor hisszük, hogy élni is fogunk ő vele. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki föltámadt a halottak közül, többé nem hal meg. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer s mindenkorra. Hogy pedig él, az Istennek él. Így tekintsétek ti is magatokat, így gondolkozzatok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjon tehát a bűn a ti halandó testetekben, és ne engedjetek a gonosz kívánságoknak. Ne adjátok oda tagjaitokat a gonoszság fegyvereiként a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és adjátok oda tagjaitokat az igazság fegyvereiül Istennek. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt vagytok. Mi következik ebből? Vétkezzünk, mivel nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Semmiképpen. Hát nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgai módon engedelmességre, annak engedelmességre kötelezett szolgái vagytok. Vagy a bűnnek a halálra, vagy engedelmességül az igazságra. És hála az Istennek, hogy jó lehet egykor a bűn szolgái voltatok, szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amit most kaptatok. És megszabadulva a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Testi erőtlenségetek miatt emberi módon szólok. Ahogyan odaadtátok tagjaitokat a tisztátalanság szolgálatára és a hamisság szolgálatára, Most úgy adjátok oda tagjaitokat az igazság szolgálatára a megszentelődésre. Mert amikor a bűnszolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok, és nem törődtetek jó dolgokkal. De hát milyen gyümölcsöt hozott ez nektek? Olyat, ami miatt most szégyenkeztek, mert annak a vége a halál. Most pedig miután felszabadultatok a bűntől, és Isten szolgáivá lettetek, megvan a gyümölcsötök a megszentelődésre, aminek a vége örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, hiszen a bűn szolgálatáért a jogos fizetség a halál, Isten kegyelmi ajándéka viszont az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
6: Részletek a Szentírásból.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Sziasztok újra, szép napunk van ma reggel. Reggeli kávé, tea, vagy gyümölcslé, vagy valami mellé. Szeretnék újra Isten beszédéből felolvasni. Először János evangéliumából, első rész, 12.-13. verset. Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfi indulatából, hanem Istentől születtek. A másik vers pedig Jakab 1.18. Az ő akarata szült minket az igazságnak beszéde által, hogy az ő teremtményeinek zsengéje legyünk. És amikor olvastam ezt a Jakab levelet először, annyira megérintett engem, és egy kijelentést kaptam arról, hogy nem véletlenül születtünk újjá, hanem Istennek ez egy tudatos szándéka és akarata volt. Hasonlóan, mint amikor egy természetes családba megfogan egy kisgyerek, abban ott van a testnek a vágya, a testnek az akarata, a férfi indulata. Hasonlóképpen, amikor újjászületünk és beleszületünk Isten családjába, ott van benne Istennek az akarata. És nem csak úgy véletlenül így jött össze, hogy éppen meg tudtunk térni, mert a körülmények úgy kedveztek, olyan volt az élethelyzetünk, hanem Isten ezt tudatosan eltervezte. És belegondoltam, hogy sokszor még természetes szinten is az olyan gyerekek, akiket a szülők tudatosan vártak, akartak, eltervezték már a foganás előtt, hogy legyen, sokkal biztosabb identitással rendelkeznek, mint akik hát vagy nem kíván gyerekként jöttek be valahogy a létbe. Természetesen nem ezen kell agyalni, mert Isten akarata minden élet, amelyik megfogan és megszületik, még erre a látható világra is. De mégis annyira fantasztikus azt látni, hogy a mennyei atya akarta, hogy mi beleszülessünk az ő családjába, és ezzel a szándékkal küldte ki az ő szavát, a logoszát, küldte el a rémáját, hogy meg tudjon elevenedni az egész életünk az ő számára. És a másik, hogy ahol azt olvassuk, hogy férfi indulatából, ott meg eszembe jutott a Filippi levélben, hogy azt mondja Pál apostol, hogy az az indulat legyen bennünk, ami Jézus Krisztusban volt. És ahogy természetes szinten lehet örökölni a szüleinknek az alaptermészetét, hogy valaki esetleg eleve egy higgadtabb típus, vagy nagyon temperamentumos, esetleg könnyen haragra gerjed, de könnyen megbocsát, vagy egy lassabb ember, vagy az érzelmeit nehezebben fejezi ki, ezt lehet bizonyos szintig örökölni. És amikor mi újjászületünk romolhatatlan magból, Krisztusból újjászületünk, akkor az ő természete, az ő indulata is részévé válik az új természetünknek. És Krisztus indulatában, hozzáállásában pedig az engedelmesség van. És szellemi értelemben, genetikailag bennünk van az engedelmesség, Krisztusnak az indulata, hogy minden áron az atyának az akaratát cselekedjük. És igazából nekem ez egy fantasztikus felismerés volt most az elmúlt napokban, hogy az atya akarta azt, hogy te és én beleszülessünk az ő családjába, és megadott mindent, az ő romolhatatlan magja, az ő szava, az ő spermiuma által belénk rakta azt az engedelmes szívet, ami Krisztusban van, és ez tud megnyilvánulni. És hiszem azt, hogy a mai napodat úgy járod, hogy tudatosan figyelsz erre, hogy te egy új teremtés vagy, és újonnan születtél, Isten akaratából. Krisztus indulata, hozzáállása van benned, győztes leszel azokon a területeken is, ahol esetleg eddig nem sikerült győztesen átmenned. És szeretnék áldást mondani erre a mai napra. Mennyei Atyám, hálát adok neked ezért a csodálatos mai napért. Köszönöm, hogy a te szereteted az nem függ az időjárástól, nem függ a mi hangulatainktól. Köszönöm neked, hogy te egy örökkévaló Isten vagy. Köszönöm, hogy volt arra gondod, terved, akaratod, hogy a szavadat kibocsásd a szívünkbe, és egy újra nemzést, egy újjászületést hozzál létre. Köszönöm az én testvéreimet is, akik most hallgatják ezt a rádióműsort, és megáldalak benneteket Jézus nevében egy bátor krisztusi identitással, egy biztos fiúság tudattal, hogy nem véletlenül tértetek meg, nem véletlenül kerültetek bele Isten családjába, hanem ez a mennyei atyának az akaratában, tervében volt, és megáldalak, hogy legyetek győztesek mindabban, amiben jártok ma, legyetek győztesek, mikor vádolnak, és legyetek győztesek minden helyen, kihívásokban.
1: Isten. Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
0: Reggeli Kávé Mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádiósan.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 7. fejezet. Ahogy nem tudjátok-e, testvéreim, hiszen törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény csak addig uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, amíg él a férje, ő hozzá van kötve a törvény szerint. De ha meghal a férje, az asszony felszabadul a férj törvénye alól. Ha férje életében más férfihoz megy, az házasságtörésnek számít, ha azonban meghal a férje, akkor szabaddá lesz, és nem köti a törvény, úgyhogy nem lesz házasságtörő, ha más férfihoz megy. Éppen így van, testvéreim, úgyis, hogy meghaltatok a törvénynek Krisztus teste által, hogy máséi legyetek, azéi, aki föltámadt a halottak közül, hogy gyümölcsöt teremjünk az Istennek. Mert amíg test szerint éltünk, bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a tagjainkban, hogy gyümölcsözzünk és gyümölcsöt teremünk a halálnak. Most azonban miután meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket, és felszabadultunk a törvénytől, hogy a szellem újságában szolgáljunk, és ne a betű óságában. Mi következik ebből? Hogy a törvény bűn? Semmiképpen. Hiszen a bűnt is csak a törvény által ismertem meg. Mert a kívánságról se tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, hogy ne kívánd. De a bűn, kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem. Mert törvény nélkül halott a bűn. Én egykor törvény nélkül éltem, a parancsolat megjelenésével azonban megelevenedett, életre kelt bennem a bűn. Én pedig meghaltam. És az a parancsolat, amely életre van, és életet ígért, az halálommal rett. Mert a bűn kihasználta a parancsolat által adott lehetőséget, és megcsalt, becsapott engem, és megölt általa. De a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Akkor hát a jó halálomra lett volna nekem? Semmiképpen. De azért, hogy a bűn mi volt a nyilvánvalóvá legyen, a jó által a halált munkája, hogy így a bűn a parancsolat által igen nagy vétekké legyen. Mert tudjuk, hogy a törvény szellemi. De én testi természetű vagyok, kiszolgáltatva a bűnnek. Magam sem értem, hogy mit teszek, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök, amit tudom, hogy rossz. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor egyetértek a törvénnyel, hogy az jó. Akkor tehát már nem is én teszem ezt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis az én testemben, testi természetemben nem lakik jó, mert az akarás megvan bennem, hiszen a jót akarom tenni, de a jó véghez vitelét már nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt teszem, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban azt a törvényt, hogy jó lehet a jót akarom cselekedni, mégis a gonosz van hozzám közel. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényében, amit az értelmem által elfogadtam, és engem a tagjaimba levő bűn törvényének a rabságába hajt. Ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem e halál testéből. Hála az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus az. Én tehát az értelmemben bár Isten törvényének, de a testemmel a bűn törvényének szolgálok.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 8. fejezet. Nincsen azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátotta a bűn testének a hasonlóságában, és a bűnért kárhoztatta, elítélte a bűnt a testben, hogy a törvény igazsága beteljesedjen bennünk, akik már nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Mert a test szerintiek a test dolgaira gondolnak, a szellem szerint valók pedig a szellem dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mivel hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is tudja megtenni. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem szellemben vagytok, ahogyan az Isten szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztusnak szelleme, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, bár a test halott a bűn miatt, a szellem ellenben él a megigazolás által. Élet az igazságért. Ha pedig annak a szelleme lakik bennetek, aki föltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki föltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó szelleme által. Ezért, testvéreim, nem vagyunk adósai a testnek, hogy tesz szerint éljünk. Mert ha tesz szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a szellem által megöldökölitek, éltek. Mert akiket Isten szelleme vezet, azok az Istennek örökös-korú fiai. Mert nem kaptátok a szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúság szellemét kaptátok, aki által azt kiáltjuk, Abba, Atyánk! Ez a szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is vagyunk. Örökösei Istennek, örökös társai a Krisztusnak. Ha valóban vele együtt szenvedünk, és akkor vele együtt is megdicsőlünk. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten érettkorú, örököskorú fiainak a megjelenését. Mert a teremtett világ hiába valóság alá lett vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság fogságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt fohászkodik és nyög mind a mai napig. De nem csak ez a világ, hanem maguk a szellem zsengéjének a birtokosai, mi magunk is. Sóhajtozunk és fohászkodunk magunkban, várva a fiúságot, a mi testünknek a megváltását. mert reménységben tartottunk meg, de a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért reménylené is azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, békességes tűréssel várjuk. Hasonlóképpen pedig a szellem is segítségére van az erőtlenségünknek, mert azt, amit kérnünk kell, ahogy kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik miértünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mi a Szent Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden a javukra van. Mint akik az ő végzése szerint hivatalosak, elhívottak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia képmásához hasonlók legyenek, az ő fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. Akiket pedig elrendelt eleve, azokat el is hívta. És akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk ezekre? Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő saját fiát nem kímélte, hanem őt minnyájunkért odaadta, hát hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt? Kicsoda vádolja Isten választottait? Hiszen Isten, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki föl is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhség? Mesztelenség vagy veszedelem vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap. Úgy tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. De mindezek fölött diadalmaskodunk. Mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, se fejedelemségek, se jelenvalók, se eljövendők, se hatalmasságok, se magasság, se mélység, és semmi más teremmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 9. rész. Igazságot szólok Krisztusban, és nem hazudok. A lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által, hogy nagy az én nyomorúságom, és szüntelen van az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól az én testvéreimért, te szerinti rokonaimért, akik izraeliták, akiké a fiúság, akiké a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az istentiszteletek, az ígéretek, akiké az atyák, és akik közül való te szerint a Krisztus is, aki Isten mindenek fölött, örökké áldandó Isten, mindörökké. Amen. De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult legyen. Mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók. És nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz, nem a te szerinti gyermekek az Isten gyermekei. Nem a test fiai az Isten fiai, hanem az ígéret gyermekei számítanak az utódoknak. Tehát az ígéret fiait tekinti magul. Mert az ígéretnek beszéde ez, hogy ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. De nem csak ő, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, ami atyánktól, mert amikor még meg se születtek, semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, ne cselekedetekből, hanem az elhívó akarata szerint, megmondatott, a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Ahogy megvan írva az is, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk hát? Vajon nem igazságtalanság-e az az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondta, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Azért tehát nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Azért akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondhatnád azért nekem, akkor miért hibáztat engem, hiszen kiállhat ellene az ő akaratának? De hát ki vagy te, ó ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Vajon mondhatja-e a készítmény a készítőjének, miért formáltál engem ilyenre? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanabból a gyuradékból az egyik edény díszesre, tisztességre, a másikat pedig közönségesre, bestelen dolgokra készítse. Isten pedig, amikor meg akarta mutatni az ő haragját és hatalmát, megismertetni akarta, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre lettek készítve. Azért, hogy megismertesse az ő dicsőségének a gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket eleve dicsőségre készített. Ilyeneknek hívott el minket is. Nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, ahogy Hózeásnál megvan írva, azt, amelyik nem népem, népemnek hívom, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ezt mondták nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fogják őket hívni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi lenne is, mint a tenger homokja, csak a maradék tartatik meg. Mert az Úr gyorsan valóra váltja és beteljesíti szavát a földön. Ahogyan Izaiás előre megmondta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához lennénk hasonlók. Mit mondjunk akkor? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, és nem is törekedtek arra, mégis elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte és törekedett az igazság törvényére, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És így beleütköztek a megütközés kövébe. Ahogy megvan írva, ime megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben Belső Gyógyulás című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Cliff és Maria Lakers tanít.
1: With any type of counseling ministry, there is something very important to remember.
2: Fajta lelkigondozói szolgálattal kapcsolatban fontos szem előtt tartanunk azt.
1: So in Isaiah 9 verse 6.
2: Ézsaiás 9:6.
1: Says, for unto us a child is born, unto us a son is given.
2: Azt mondja, hogy egy fiú születik nekünk, egy fiú adatik nekünk.
1: And so he's speaking about Jesus.
2: És ez itt Jézusról szól.
1: And it says his name will be called.
2: Mondja,
1: wonderful counselor.
2: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik
1: nekünk. Mighty God. Everlasting Father.
2: És az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek.
1: In the New Testament Greek, in the original, there's no commas and full stops.
2: Békesség fejedelmének. Az újszövetségi görögben.
1: So you can say that this is wonderful counselor.
2: A csodálatos tanácsos, mondhatjuk.
1: Our Jesus is the wonderful counselor.
2: Hogy a mi Jézusunk a csodálatos tanácsos.
1: And any counseling.
2: És bármilyen ilyen tanácsadói, lelkigondozói szolgálat,
1: based on the ministry of Jesus,
2: ami nem Jézusnak a szolgálatán alapszik,
1: that is not based on the victory of Jesus,
2: ami nem Jézus győzelmén alapszik,
1: that is not led by the Spirit of Jesus,
2: amit nem Jézus szelleme által vezetett,
1: that is not Jesus way,
2: ami nem Jézus módja, útja szerint működik,
1: it is not Christian counseling.
2: Az nem keresztény lelki gondozás.
1: And it's not good psychology either.
2: És még csak nem is pszichológia.
1: So we rely on the wonderful counselor.
2: Mi mindenben a csodálatos tanácsosra szeretnénk igazítani magunkat.
1: This is the first time that we've talked about inner healing.
2: Ez az első alkalom, hogy a belső gyógyulásról fogunk tanítani.
1: But the Lord told us last year that we would start doing this.
2: De az Úr a múlt évben szólt hozzánk, hogy kezdjük el ezt tenni.
1: So I'm sorry, you are the guinea pigs.
2: Tehát sajnos ti vagytok a kísérleti nyula.
1: But we have had a lot of experience.
2: De mindkettőnknek a feleségemmel nagyon sok tapasztalatunk van ebben, mielőtt találkoztunk volna.
1: But when we met and when we started working together,
2: már azelőtt is, és mióta találkoztunk és együtt kezdtünk.
1: Everything came together in a way that really surprised us.
2: Minden egy olyan módon állt össze kettőnk között,
1: and
2: ami meglepett bennünket, és ezért az Úrnak adunk
1: dicsőséget,
2: aki felkészített bennünket arra, hogy együtt szolgáljunk ilyen módon.
1: And so in the I can't remember what is it, 5 years we've married?
2: Nem emlékszem pontosan.
1: No, soon.
2: 5 éve, hát közel hamarosan 6 éve, hogy összeházasodtunk.
1: So in these 6 years we've really learned a tremendous amount.
2: Tehát ebben az 6 évben elképesztő sok dolgot tanultunk meg.
1: The time has gone so quickly, this is why I'm not
2: annyira
1: sure.
2: Gyorsan megy az idő, hogy emiatt
1: but I do remember the date.
2: De az időpontra, dátumra arra konkrétan nem emlékszem pontosan.
1: So what is the ministry that we do?
2: Tehát mi ez a szolgálat, amit mi
1: végzünk? Well, Franz says it's a beauty farm or a beauty parlor.
2: Franz azt mondta,
1: and
2: hogy ez egy
1: now he says it's a dismantling and reassembly ministry.
2: Farm. Ez egy ilyen helyreállító szolgálat.
1: And that frightens me a little bit.
2: Ez egy kicsit megijeszt engem.
1: That frightens me a little bit. Because every time I repaired my car,
2: mert minden alkalommal, amikor én megjavítottam az autómat,
1: I had some pieces left over.
2: Mindig kihagytam belőle valamit.
1: And to think of having pieces of Franz left over.
2: És hogyha végig gondolom azt, hogy Franzból néhány darabot így kihagytam volna,
1: I would find very frightening.
2: Az nagyon nagyon megijeszt engem.
1: Yeah. Usually the ministry is called inner healing.
2: Általában ezt a szolgálatot belső gyógyulásnak hívják, és ez a legáltalánosabb
1: Some
2: leírása.
1: People call it emotional healing.
2: Mások emocionális érzelmi gyógyulásnak, gyógyításnak hívják azt, de ez
1: because there are much more than emotions involved.
2: Ez bizonyos mértékben elégtelen meghatározás, mert az érzelmeken kívül más területeket is
1: do need healing and do get healed.
2: Mert igen, az érzelmeknek is szükségük van gyógyításra,
1: gyógyulásra.
2: De foglalkozunk helytelen gondolkodásmódokkal is.
1: In the will area.
2: Az akaratnak a területével is.
1: Some people call it healing of memories.
2: Néhány ember úgy is említi ezt, mint a rossz emlékekből való gyógyulást.
1: But that is only part of what.
2: Ez egy ilyen helyreállító szolgálat.
1: And that frightens me a little bit.
2: Ez egy kicsit megijeszt engem.
1: That frightens me a little bit. Because every time I repaired my car.
2: Mert minden alkalommal, amikor én megjavítottam az autómat.
1: I had some pieces left over.
2: Mindig kihagytam belőle valamit.
1: And to think of having pieces of Franz left over.
2: És hogyha végig gondolom azt, hogy Franzból néhány darabot így kihagytam volna.
1: I would find very frightening.
2: Az nagyon nagyon megijeszt engem.
1: Yeah. Usually the ministry is called inner healing.
2: Általában ezt a szolgálatot
1: belső gyógyulásnak
2: hívják, és ez a legáltalánosabb
1: Some
2: leírása.
1: People call it emotional healing.
2: Mások emocionális érzelmi gyógyulásnak, gyógyításnak hívják azt, de ez
1: because there are much more than emotions involved.
2: Ez bizonyos mértékben elégtelen meghatározás, mert az érzelmeken
1: emotions,
2: kívül más
1: wounded,
2: területeket
1: emotions,
2: is
1: do healing and do get healed.
2: Mert igen, az érzelmeknek is szükségük van gyógyításra, gyógyulásra.
1: But we're also dealing with wrong thinking.
2: De foglalkozunk helytelen gondolkodásmódokkal is.
1: In the will area.
2: Az akaratnak a területével is.
1: Some people call it healing of memories.
2: Néhány ember úgy is említi ezt, mint a rossz emlékekből való gyógyulást.

0: Szolgálatot belső gyógyulásnak
1: general description.
0: Hívják, és ez a legáltalánosabb
1: Some
0: leírása.
1: People call it emotional healing.
0: Mások emocionális érzelmi gyógyulásnak, gyógyításnak hívják azt, de ez
1: because there are much more than emotions involved.
0: Ez bizonyos mértékben elégtelen meghatározás, mert az érzelmeken
1: emotions,
0: kívül más területeket
1: emotions,
0: is do
1: need healing and do get healed.
0: Mert igen, az érzelmeknek is szükségük van gyógyításra,
1: gyógyulásra,
0: de foglalkozunk helytelen gondolkodásmódokkal is,
1: in the will area,
0: az akaratnak a területével is.
1: Some people call it healing of memories.
0: Néhány ember úgy is említi ezt, mint a rossz emlékekből
1: and
0: való gyógyulást.
1: But that is only part of what we do.
0: De mindezek csak részei mindannak, amit
1: It's
0: mi teszünk.
1: A very important part.
0: Nagyon fontos részei.
1: But we are not dealing only with this part.
0: De nem csak ezekkel a különálló részekkel foglalkozunk.
1: We are dealing with all the pressures on a person that prevents them from living in victory.
0: Hanem mind azokkal a nyomásokkal foglalkozunk a szolgálatunk során, amelyek nyomás alatt tartják az embereket és távol tartják őket attól, hogy győztes életet élhessenek.
1: Some people call it healing of the soul.
0: Néhány ember ezt a lélek gyógyító szolgálatának
1: Again,
0: hívja.
1: This is inadequate.
0: Ez szintén nem megfelelő megnevezés. Mert többről van itt szó, mint csak a lélekről.
1: We are dealing with spiritual issues.
0: Mert ilyenkor foglalkozunk szellemi dolgokkal.
1: And we are dealing with the whole person.
0: És a személyiség teljességével foglalkozunk.
1: As Franz said, the Lord is interested in the spirit,
0: Ahogyan
1: in our soul
0: Franz
1: and in our bodies.
0: Istennek gondja van rá, van, ő törődik, ami szellemünkkel, lelkünkkel és testünkkel egyaránt. Úgy gondolom a legjobb meghatározás a teljességnek a szolgálata.
1: There is a word in the New Testament, in the Greek New Testament.
0: Van egy szó a görög új szövetségben.
1: Sozo.
0: A szóza,
1: which really describes the ministry that we're doing.
0: Ami valóságos módon leírja azt a fajta szolgálatot, amit mi végzünk.
1: When you get the notes, you will see I've got four pages of everywhere in the New Testament the word sozo is used.
0: Akkor ott meg fogjátok látni felsorolva azokat a Biblia verseket, ahol a szódzó szó előfordul.
1: So sometimes it's translated as safety.
0: Van, amikor ezt biztonságnak fordítják.
1: It's of course salvation from sin.
0: Van, amikor a bűntől való szabadulásnak, üdvösségnek fordítják. Van, amikor
1: When Jesus says to people, your faith has made you whole.
0: Amikor Jézus azt mondja, hogy a te hited megmentett téged.
1: He's talking about wholeness.
0: Akkor ő ott a teljességről beszél.
1: Or healing.
0: Vagy gyógyulásról.
1: Yeah, it's also used for deliverance from demons.
0: Szintén használatos ez a szó, ez a kifejezés
1: and
0: a démonoktól való szabadulásra.
1: And to sum up the whole meaning of sozo, it is wholeness.
0: És a szódzó alapvető értelmezésében benne van a teljesség
1: A person is completely
0: is.
1: Free, completely
0: Egy olyan személy,
1: healed,
0: aki teljesen
1: completely
0: szabad,
1: what
0: teljesen
1: God meant
0: egészséges,
1: them to be when he created
0: meggyógyult,
1: them.
0: És egy olyan személy, aki betölti azt az elhívást, amire teremtetett.
1: This exciting word is used 1064 times in the New Testament.
0: Kifejezés több mint 62 alkalommal szerepel az Új Szövetségben.
1: There are other ways of explaining what we do, pictures from the scriptures, and we want to share some of these with you.
0: Más kifejezési módjai, más kifejezések is arról, amiről mi beszélünk, többet ezek közül
1: encourage you to see what God is wanting to do in the life
0: nektek.
1: Of every Christian.
0: Amik arról szólnak, hogy mit akar Isten elvégezni a keresztények életében.
1: So Marie's
0: going to
1: come now and share one scripture with us.
0: Most szeretném megkérni Máriát, hogy jöjjön és osszon meg egy ilyen Biblia részletet velünk.
2: Franz was talking about tools.
0: Franz beszélt a szerszámokról.
2: We are going to show you some tools.
0: És szeretnénk nektek mutatni szerszámokat.
2: How to help that process of clearing.
0: Amelyek segítségetekre lesznek a megtisztulás folyamatában.
2: And you know that that picture, what we saw here in that bowl, that was

0: reality.
1: Tudjátok, hogy mennyire valóságos volt az a kép, amit Franz mutatott nekünk ezzel az átlátszó edénnyel és a benne lévő szennyes lőttyel.
0: However shocking it is, we are a mixture from all kinds of things.
1: Bármilyen megrázó, sokkoló is volt a számunkra, valójában mindannyian ilyen zagyvalékai vagyunk a dolgoknak. De Istennek nem az a célja, hogy
0: when
1: ilyenek
0: God
1: legyünk.
0: Made the man at the beginning,
1: amikor
0: in Genesis,
1: a kezdetben Isten teremtette az embert, a Teremtés könyvében, ahogy írva van,
0: it was good, very good.
1: Azt mondja, hogy igen, jó volt minden, amit Isten teremtett.
0: And as our tools, we use scriptures.
1: És szerszámokként Biblia verseket használunk. Van egy íráshely, ami nagyon világosan mondja,
0: what God meant when he made us.
1: Hogy Isten hogyan képzelt el bennünket, amikor teremtett bennünket. Az Efezus 2:10-ben
0: we read.
1: A következőt olvassuk.
0: For we are his workmanship.
1: Mert az ő alkotása vagyunk.
0: Created in Christ Jesus for good works.
1: Teremtetve általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre,
0: which God prepared beforehand that we should walk in them.
1: Amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.
0: And you know, in the Greek,
1: tudjátok, a görögben
0: that work, workmanship,
1: az a szó, ami is az ő alkotása vagyunk, tehát az
0: poieo,
1: alkotás, az a poieo görög szó,
0: poieo, poema,
1: poema, poema,
0: which means to make
1: azt jelenti, hogy csinálni valamit,
0: a piece of art,
1: de ez,
0: something very special.
1: De ez egyfajta nagyon speciális dolgot, egy mesterművet, egy műalkotást
0: so each
1: jelez.
0: One of us,
1: tehát mindannyian
0: is a unique piece of art.
1: Mindannyian egy csodálatos művészeti alkotások, mesterművek
0: that
1: vagyunk.
0: God was thinking about and intended to be used for some special purpose.
1: Amikről Isten előre gondolkodott, kitalált, eltervezett és meghatározott céllal alkotott bennünket.
0: Every one of us is different.
1: Mindannyian különbözőek vagyunk.
0: You cannot find two people alike in the whole world.
1: Az egész világon nem találsz két egyforma embert.
0: And in Psalm 139,
1: a 139. Zsoltár,
0: verse 13 to 16,
1: a 30-tól 13-tól 16. versig,
0: like this. For you formed my inward parts.
1: Bizony, te alkottad veséimet, vagy belső részeimet. Te takargattál engem anyám méhében.
0: I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made.
1: Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél, vagy alkottál, ahogy ő olvassa a
0: fordításból.
1: Csodálatosak a te cselekedeteid, a te műveid. És jól tudja ezt az én lelkem.
0: My frame was not hidden from you.
1: Nem volt elrejtve előtted az én
0: when
1: csontom.
0: I was made in secret,
1: mikor titokban formáltattam,
0: and skillfully wrought in the lowest parts of the earth,
1: és idomítottam vagy alakítottam
0: your
1: eyes a föld
0: mélyében.
1: Látták szemeid az én
0: being
1: alaktalan
0: yet
1: testemet,
0: unformed,
1: és könyvedben ezek mind be voltak írva.
0: In your book they were all written. The days fashioned for me.
1: A napok is, amelyeken formáltatni fognak.
0: When as yet there were none of them.
1: Holott egy sem volt még meg közülük.
0: Okay. So God's intention is very clear. He made,
1: Isten terve, Isten szándéka teljesen világos.
0: He made us in his image and for fellowship with him.
1: Ő a saját képére alkotott bennünket és a vele való közösségre, vele való kapcsolatra.
0: To walk in the good works that he prepared for us.
1: Hogy azokban a jó cselekedetekben, jó munkákban járjunk, amiket ő elkészített számunkra.
0: So each one of us is a unique piece of art that God has made.
1: És mindannyian csodálatos mesterművek, művészeti alkotások, egyediek vagyunk, amelyeket Isten készített. De
0: we do live in the world that is stained by sin.
1: Mindannyian egy olyan világban élünk, amit beszennyezett a bűn.
0: We already saw that we receive a lot of things from our ancestors, from our parents.
1: Ahogyan láttuk, sok olyan dolog beszennyezte az életünket, amiket az őseinktől, szüleinktől örököltünk.
0: And we also have an enemy who wants to destroy us.
1: És ezen kívül van egy ellenségünk is, aki el akar pusztítani bennünket.
0: The picture that God so lovingly made.
1: Az a kép, amit Isten annyira szeretettel teli módon alkotott,
0: dirtied,
1: az beszennyeződött, elhomályosult,
0: and just is not original anymore.
1: És nem az eredeti szépségében fényében tündököl már többé.
0: Even receive the wrong picture, wrong frame again, not the original frame, but people put us in a frame.
1: Időnként az emberek keretbe tesznek bennünket, és nem a megfelelő keretbe.
0: So that's reality again.
1: Ez szintén a valóságnak
0: but
1: a része.
0: But the good news is that God, because that light inside of us, God can restore that original picture.
1: Hogy a bennünk lévő világosság, a bennünk lévő fény miatt Isten képes helyreállítani bennünket az ő által eredetileg eltervezett képre.
0: And you know, in England we have a show, Antique Road Show, it's called.
1: Van egy ilyen bemutató, egy show, amit
0: Antique Road Show.
1: Amit
0: antik,
1: tehát ilyen régiségek,
0: place to place.
1: Régiségeket bemutató road show van Angliában.
0: No, no, people bring the thing they have to experts, and they tell them what it is, how much it is worth.
1: Az emberek behoznak dolgokat, olyanokat, amikhez ők, amiben ők szakértők, és bemutatják annak az adott dolognak az értékeit, és ez egy ilyen roadshow-szerűen megy körbe-körbe ez a kiállítás.
0: And sometimes,
1: időnként,
0: people brought in some picture, and it looked very uninteresting.
1: Emberek behoznak olyan képeket, ami mások számára semmi jelentőséget nem hordoz. És ha ránézel, nem is igazán látod,
0: and
1: hogy mit akar ábrázolni.
0: The experts who knew who is what he was doing put the sponge in some liquid.
1: Amikor jön az a szakértő, aki tudja, hogy mit kell tennie, akkor bemártja egy ilyen szivacs darabot egy folyadékba,
0: you start seeing the bright colors.
1: És elkezdi a képet ezzel a szivacssal átalakítani.
0: I don't know, 100 years ago or something.
1: Akkor, vagy megtisztítani a képet, akkor meglátod azt a képet, amit sokkal régebben festettek, és annak előjönnek a csodálatos színei, és hasonló módon.
0: But we want to be sure, we need to send it to experts.
1: Bennünk is, bennünk van az a csodálatos kép, amire Isten eltervezett bennünket.
0: And few months later they would say yes, it was.
1: De az specialistákra van szükség, hogy ezt a képet ki tudja hozni belőle.
0: 30,000 pounds or something like that.
1: És néha, amikor ilyen régiségeket, régi képeket megtisztítanak, akkor jönnek rá annak a valós értékére.
0: This is what God wants to do with us.
1: Isten ugyanezt akarja tenni velünk is.
0: And if we want to help people, we have to believe it.
1: És nekünk is az emberekkel kapcsolatban hinnünk kell ebben, akik felé szolgálunk. És keresnünk kell bennük azt a képet, hogy eredetileg mire teremtettek.
0: And use these different tools.
1: És használnunk kell ezeket a szerszámokat,
0: an expertise,
1: és képességeket, speciális képességeket arra, hogy helyre tudjuk állítani az eredeti állapotra az adott szemét.
2: Okay, I think that's a helpful way of not helpful. I mean, it's wonderful, isn't it? How God describes us as a masterpiece. The word
1: csodálatos dolog
2: means poem or song.
1: Ahogy Isten leír bennünket, mint egy művészeti alkotást, mint például egy verset vagy egy csodálatos dalt.
2: We are God's love song to this world.
1: Mi Isten szerelmes dalai vagyunk a világ számára.
2: There's another interesting verse.
1: Van egy másik érdekes vers, Biblia vers.
2: In Hebrews 12:1.
1: A zsidókhoz írt levél 12. fejezet első verse, amit szintén használunk a belső gyógyulásra kapcsolatos szolgálatban.
2: Hebrews 12:1.
1: Zsidó levél 12. fejezet első
2: verse. Therefore we also, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith.
1: Azért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért.
0: Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens.
2: So this is the writer is using a picture of a marathon race.
1: Ez a kép ez egy maratoni futónak.
2: Christians are running in this marathon race.
1: Maratoni futóversenynek a képét adja elénk.
2: The heroes of faith from the Old Testament.
1: Maratoni futóverseny részei vagyunk, és a verseny.
2: Who have already finished the race.
1: A versenyben részt vesznek azok a tanúbizonyságok is,
2: encouraging us to run.
1: Akik már megfutották az ő maguk pályáját, és ott az ószövetségi szentek, akik drukkolnak nekünk, de van egy probléma, amivel
2: szembesülünk.
1: Arról beszél, hogy terheket és bűnöket cipelünk,
2: which trip us up,
1: amelyek akadályoznak bennünket, amelyek lassítanak bennünket.
2: And it's bad enough having to run for long distance.
1: És ilyen módon nagyon nagy nehézségbe
2: ütközik azt, hogy hosszú, when you're carrying great weight on your back as well,
1: hosszú távot végigfussunk, akkor hogyha ilyen terheket cipelünk.
2: It's no wonder that so many Christians aren't able to live in victory.
1: Nem csoda ezért az, hogy olyan sok keresztény nem tud győzelemben élni.
2: So what are we talking about here?
1: Miről beszélünk itt?
2: See, the church has always concentrated on the sins.
1: A gyülekezet mindig a bűnökre összpontosít, koncentrál.
2: Because the answer is quite simple.
1: Mert így a válasz meglehetősen egyszerű. Térjél meg.
2: But very few people talk about the weights.
1: És nagyon kevés ember beszél azokról a terhekről.
2: Because many Christians don't know what they are.
1: Mert nagyon sok keresztény nem tudja, hogy mik ezek a terhek.
2: And they don't know how to deal with them.
1: És nem tudják, hogy hogyan kell ezekkel elbánni, vagy mit kell ezekkel tenni.
2: We know what personal sin is.
1: Tudjuk, hogy mi a személyes bűn.
2: And we have wonderful promises in the scriptures.
1: És vannak az írásokban csodálatos ígéretei.
2: If we repent and confess our sins,
1: hogyha megtérünk és megbánjuk a bűneinket, megvalljuk a bűneinket,
2: to forgive us our sins,
1: akkor Isten hűséges és igaz, és megbocsátja a mi bűneinket.
2: And to cleanse us from all unrighteousness.
1: És megtisztít bennünket minden igazságtalanságtól.
2: Hallelujah, the blood of Jesus cleanses us from all sin.
1: Jézus vére megtisztított bennünket minden bűntől.
2: But we have weights.
1: De vannak terhek rajtunk.
2: This is the baggage that we carry.
1: Ezek olyan csomagok, olyan hátizsákok, amiket cipelünk.
2: And some of it is caused by our own sin.
1: Ezek közül sokat saját magunk által elkövetett bűnök okoznak.
2: Most of it is caused by the sins of others.
1: De legtöbbet mégis a mások által elkövetett bűnök.
2: Especially our ancestors.
1: Különösen az őseink bűnei.
2: Because many of these weights.
1: Mert sok ezek közül a terhek közül.
2: And many of the things that we do within in a healing or wholeness ministry.
1: És sok dolog azok közül, amiket a belső gyógyulással vagy a teljességre való jutással kapcsolatban
2: problems that are caused by the law of sowing and reaping.
1: Sok ezek közül a probléma közül összefüggésbe hozható a vetés és aratás törvényszerűségével.
2: For example, there are curses working in many families
1: átkok,
2: and in individuals.
1: Amelyek sok családnak és egyénnek az életében működnek.
2: And curses are a lack of blessing in a certain area.
1: És az átok az áldásnak a hiányát jelenti bizonyos területeken.
2: And so we can have this lack of the blessing that God intends for us.
1: És így hiányt szenvedünk azokban az áldásokban, amiket Isten elkészített a számunkra. És ez távol tart bennünket attól, hogy győztes életet élhessünk.
2: There is the iniquity of the forefathers, or the
1: ezek az ősatyáknak, vagy a
2: generational sin,
1: generációs bűnök.
2: And it says many times in the scriptures that the Lord will visit the sins of the fathers onto the third and the fourth generation.
1: Sok alkalommal olvasunk az írásban arról, hogy az atyák bűneit a harmadik, negyedik generáción keresi meg az Atya, az Úr.
2: God has put spiritual inheritance into families, and many even Christian families are not receiving their full inheritance.
1: Isten áldásokat helyezett el családokra, és ezeket az örökségeket sok keresztény család sem tudta megragadni.
2: We don't like to think about it, but the people put curses on other people.
1: Nem szeretünk erre gondolni, de sokszor emberek mondanak átkokat más emberek életére.
2: We see men of God who speak curses in the scriptures.
1: Látunk embereket az írásokban is, akik
2: átkot
1: mondanak más emberekre. Látunk olyat is, hogy Isten átkoz meg embereket.
2: Yeah, there are people who serve Satan who speak curses over people.
1: Látunk olyan embereket, akiket a sátán késztet arra, hogy megátkozza meg embereket.
2: Everybody, I would think everybody, every Christian uses negative words and expressions about people at some time in their life.
1: Minden ember, és keresztények is az életük bizonyos szakaszaiban használnak negatív kifejezéseket, mondanak negatív beszédeket más emberekre. Megítéljük egymást.
2: And these judgments work in our lives.
1: És ezek az ítéletek is működnek az életeinkben.
2: Yeah. We make inner vows. We promise ourselves, I will never do this and I will never do that.
1: Megígérjük magunkban, megfogadjuk magunknak, hogy nem fogok így beszélni, nem fogok ilyen dolgokat tenni.
2: And we do it as children.
1: És amiket gyerekekként
2: tettünk. Because these vows make us feel safe.
1: Mert azért,
2: then they ruin our lives when we grow up.
1: Gyerekkorunkban is érhetnek bennünket olyan hatások, amik a felnőtt korunkban is hatással vannak. És mivel vannak ilyen szellemi negatív hatások,
2: at work in the universe,
1: amelyek az egész univerzumban működnek,
2: because God has put into creation physical laws and spiritual laws.
1: Mert Isten elhelyezett a teremtett valóságban, a teremtett világban fizikai és szellemi törvényszerűségeket. Amikor Isten teremtette az univerzumot,
2: from nothing,
1: a semmiből,
2: he obviously put into force the physical laws that make it all work.
1: Nyilvánvalóan belehelyezte a teremtett világba a fizikai törvényszerűségeket.
2: Without the law of gravity, the whole universe would fall to pieces.
1: Amik alapján működik az egész rendszer, a gravitáció törvényszerűsége nélkül darabjai hullana az egész. Jeremiás 35:25.
2: It speaks about the laws of heaven and the laws of earth.
1: Azt mondja, hogy vannak törvényszerűségei a mennynek,
2: and the Bible speaks a lot about we can see God's character in creation.
1: És ezek segítségével megláthatjuk Isten természetét a teremtett világban.
2: We can see his mighty power in the creation.
1: Láthatjuk az ő hatalmas erejét
2: a teremtésben. We can see his wonderful wisdom in the spiritual laws that hold it all together, in the physical laws that hold it all together.
1: A csodálatos bölcsességét a fizikai törvényekben.
2: But at the same time he put into force spiritual laws.
1: De egyidejűleg láthatjuk a szellemi törvényszerűségeket is.
2: Which reveal God's holiness and righteousness.
1: Amelyek kijelentik Isten szentségét és igazságosságát.
2: Which reveal his love and mercy.
1: Amelyek kijelentik az ő szeretetét
2: és irgalmasságát.
1: Például a Zsoltárok.
2: It says the heavens declare God's glory.
1: 19:1, ami azt mondja, hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét. A Zsoltárok 50. fejezet 7 azt mondja, hogy az egek hirdetik Isten igazságosságát.
2: The heavens declare his righteousness.
1: A másik Zsoltár azt mondja, hogy a mennyek hirdetik az ő igazságosságát, és az emberek látják az ő dicsőségét.
2: Can we turn to Romans chapter 1, please?
1: Lapozzatok kérlek a Római Levél első fejezetéhez.
2: And the important passage for us is from verse 18 to 32.
1: A számunkra fontos üzenet a 18. verstől a 23.
2: And we won't read all the verses now.
1: Versig
2: szól. But it says, for in it the righteousness of God is revealed.
1: 18. vers azt mondja, mert...
2: Okay, 18, sorry. For the wrath of God is revealed from heaven
1: Tehát a 18. vers, mert nyilván van az Istennek haragja
2: mennyből, ungodliness and unrighteousness,
1: az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen,
2: of men who suppress the truth in unrighteousness.
1: Akik az igazságot hamissággal feltartóztatják.
2: Because what may be made known of God is manifest in them.
1: 19. vers, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő
2: bennük. For God has shown it to them.
1: Mert az Isten megjelentette nekik.
2: 20th verse is very important.
1: 20. vers nagyon fontos.
2: For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen.
1: Mert ami Istenben látható, tudnillik, az ő örökkévaló hatalma és istensége,
2: being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead.
1: A világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetve, megláttatik úgy, hogy ők lehetetlenek. Tehát Istennek a tulajdonságait és a hatalmasságát megláthatjuk a teremtett világon keresztül. A 21. versben azt mondja, mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették
2: őt,
1: sem neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába
2: valókáltak,
1: és az ő balgatak szívük megsötétedett. Tehát azt mondja, hogy bár az Istent megismerték, mégsem
2: látták meg az okratat.
1: És aztán a 23. versben azt mondja, hogy
2: in the lust of their hearts to dishonor their bodies amongst themselves.
1: Hogy odaadta őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymást
2: megszemlősítsék.
1: Tehát azt mondja, hogy a homoszexualitásnak és a leszbikusságnak ez az egyik oka.
2: And in verse 29 it says all unrighteousness, sexual immorality, wickedness,
1: covetousness,
2: maliciousness, full of envy, murder, strife, deceit, etc.
1: Hogy akik teljesek minden hamissággal, paráznossággal, gonoszsággal, kaprisággal, rosszasággal, irigységgel, gyilkossággal, versengésekkel, álnoksággal, rossz elkölccsel.
2: So he says that because people weren't obedient to God, God said, okay, you sin as much as you like.
1: Azt mondja, hogy azt gondolják az emberek, hogy mivel ők engedetlenek voltak Istenhez, úgy olyan annyi bűnt követhetnek el, amennyit csak akarnak.
2: How do these people know what is sin and what is not?
1: De az a kérdés, hogy honnan tudják az emberek, hogy mi a bűn és mi a nem bűn?
2: You see, we can see what is right and wrong.
1: Mi
2: by observing these spiritual laws in our lives.
1: Azt, mi a jó és mi a nem jó, azáltal, hogy a szellemi törvényszerűségeket vizsgáljuk meg az életünkben.
2: Law of sowing and reaping.
1: Tudjuk, meg képesek vagyunk felfedezni a
2: right from beginning of the Bible we can look at the first families and see how they sowed evil, disobedience, and they reaped problems.
1: És ezt láthatjuk az írásokon is végig, hogy azok a családok, akik engedetlenséget vetettek, azok problémákat arattak.
2: We can look at the patriarchs.
1: Megnézhetjük a
2: Abraham's family they sowed lies and they reaped lies and deception.
1: Abraham családjának a történetét például a hazugságokat vetettek és megtévesztést és hazugságokat félrevezetést.
2: We see in David's family sowing of sexual sin and murder and the reaping of sexual sin and murder.
1: Dávidnak az életét, Dávid családjának az életét, szexuális bűnöket, gyilkosságot vetett és azt is aratott.
2: And when a man who loves his family,
1: amikor egy férfi, aki szereti a családját,
2: sees that because he has sinned, then his son follows him in that sin.
1: Elkövet valami bűnt és látja azt, hogy az ő fia is követi őt ebben a bűnben.
2: And the reaping is in his grandson and his great grandson.
1: És ő ezt a bűnt fogja aratni az unokája és
2: and
1: a dédunokája életében is.
2: Long lives, they saw many generations.
1: Az első ősatyák hosszú életet éltek és sok generációt láttak.
2: And if a man loves his family, it makes him think.
1: Hogyha egy férfi szeret a családját, akkor ő elgondolkozik azon, hogy hogyan jöhetnek be dolgok az ő családjába.
2: It will make the children think. The children will think. You know, I've got these problems because, but I've done the same thing as my father, and now my children are reaping.
1: Egy férfi, aki törődik, gondoskodik a családjáról, az végig gondolja azt, hogy ha ő valami bűnt elkövetett, akkor azt örökíteni fogja az utódaira.
2: It didn't take many generations for people to be able to see.
1: De sok generáció volt, akik nem is foglalkoztak ezzel.
2: That behavior according to God's will brings blessing.
1: Hogy olyan
2: and behavior that is against God's will,
1: viselkedésmódokat alakítsanak ki, amelyek Isten áldását hozzák a családjaikra. És hogyha valaki nem megfelelő módon viselkedik, akkor negatív dolgokat átfutott a családjára.
2: People can see the seriousness of sin.
1: És így hamarosan nagyon sok ember meglátta a bűnnek a súlyát, a komolyságát.
2: What a blessing it is to be obedient to God.
1: Hogy azt is megfigyelhetjük az írásokon keresztül is, hogy milyen nagy áldás az, amikor valaki engedelmes Istennek.
2: We often look, think the first book written in the Bible is Genesis.
1: A Biblia első könyve a Teremtés könyve, Mózes első könyve.
2: That's not true.
1: Nem igaz?
2: Yeah. There's a book in the Bible that is much older than the book of Genesis.
1: Van egy könyv, ami régebbi keltezésű, korábbi.
2: That is the book of Job.
1: Mint a Teremtés könyve, ez Jób könyve.
2: Of course, the creation happened before Job was born.
1: Természetesen a teremtés előbb történt, mint ahogy Jób született volna.
2: Genesis was written in the time of Moses.
1: De a Teremtés könyvét Mózes korában írták meg.
2: And the book of Job was written in the days of Abraham.
1: De Jób könyvét pedig Ábrahám idejében írták.
2: So it's the first book written in the Bible.
1: Tehát Jób könyve az első, amit megírtak Bibliából.
2: About the time when God's calling Abraham out of Ur of the Chaldees.
1: Abban az időszakban, amikor Isten elhívta Ábrahámot.
2: And this story about Job was circulated in the ancient world very, very widely.
1: És Jób története az akkori, ókori időszakban széles körben ismert volt.
2: And there's a reason why this was such a popular story.
1: Ez az oka annak, hogy ez egy nagyon népszerű történet volt.
2: And that's because it gives insight and revelation.
1: És azért volt az, mert ez egy betekintést, egy kijelentést ad struggling
2: to understand
1: egy olyan
2: God.
1: Világba, ami azzal küzd, hogy megértse Istent.
2: And trying to understand how we can have a relationship with God and be righteous before God.
1: És próbálja megérteni azt, hogy tudunk Istennel kapcsolatot létesíteni, és hogy kell viselkednünk Istenhez, hogy kell viszonyulnunk Isten felé.
2: The teaching that God gave Adam and Eve.
1: És ez az az idő, amikor Isten arról is tanította az embereket.
2: And Moses hasn't written the Pentateuch.
1: Az emberek elfeledkeztek arról, hogy Isten Ábrahámot és Ádámot és Évát teremtette először.
2: One of the important things we see right at the beginning of the book of Job.
1: Az egyik nagyon fontos dolog az, amit rögtön Jób könyvének az elején láthatunk.
2: There is no such thing as a bad God.
1: Hogy nincs olyan dolog, hogy rossz Isten.
2: And there is no such thing as a good devil.
1: És nincs olyan dolog, hogy jó ördög, jó gonosz.
2: We see the devil's activities.
1: Láthatjuk, megfigyelhetjük.
2: How he goes around the whole world looking to destroy men's lives.
1: Hogy az egész világot végig körbejárja, hogy tönkretehesse az embereket.
2: And this was a revelation to people.
1: És ez kijelentés volt az emberek számára.
2: Because Job, even Job didn't realize that this was not God putting problems into his life.
1: Még Jób maga is észrevette, hogy nem Isten helyezett gondokat az életében, nehézségeket.
2: But I was reading the book of Job through a few weeks ago.
1: Végigolvastam Jób könyvét néhány héttel ezelőtt.
2: And I found something very important there.
1: És találtam ebben valami nagyon fontosat.
2: Job's friend Eliphaz.
1: Jób barátja Eliphaz.
2: He only says one sensible thing in his whole talk.
1: Az egész beszédében egyetlen egy értelmes dolgot mondott, ami egy felfedezés.
2: In Job 4:8,
1: a Jób könyvének a negyedik fejezete, nyolcadik versében azt mondja,
2: this is what I have observed.
1: Amit én láttam, ahogyan én láttam.
2: Those who plow evil.
1: Akik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek.
2: And those who sow trouble, reap it.
1: Ugyanazt aratnak.
2: You see, he's seen that happening in people's lives all around him.
1: Látjátok, ezt ő megfigyelte a körülötte élő emberek életében.
2: The problem was,
1: a probléma az volt,
2: he is applying this to Job,
1: hogy ő ezt Jobbra alkalmazta, ezt az igazságot.
2: And he's saying, because you're reaping these problems,
1: és azt mondta, hogy mivel te ezt vetetted, Jobb, ezeket
2: proof
1: a problémákat,
2: that you have sown evil.
1: Ez abból látható, hogy gonosz dolgokat vetettél,
2: but I've been very, very careful not to sow evil.
1: És Jobb mondta, hogy ő nagyon-nagyon figyelt arra, hogy ne vessen rossz dolgokat.
2: This is what Job's all about.
1: Jobb végig erről beszélt.
2: Is he sowing? Is he reaping what he has sown?
1: Hogy vajon azt aratta-e, amit vetett?
2: Which we see that they understood this principle of sowing and reaping.
1: És láthatjuk, hogy ők megértették az vetésnek és az aratásnak a törvényét.
2: Or is something else happening here?
1: Vagy pedig valami más történt itt vele?
2: And what is happening to Job?
1: És ami Jobbal történt,
2: and the reason the devil is able to come and touch Job's family and Job's body,
1: és annak az oka, hogy a gonosz megérinthette Jobbnak az életét, az ő testét és a családját is, az az volt,
2: a Job has a hedge of protection around him,
1: hogy Jobbnak egy védelmi fal vette őt körül, Jobbot,
2: which has got an opening,
1: amin volt egy nyílás.
2: And so if we look at Job chapter 1,
1: ha megnézzük Jobb könyvének az első fejezetét,
2: actually Satan is complaining to God.
1: Ott azt látjuk, hogy a sátán vitatkozott
2: Istennel. Have you seen my servant Job?
1: És Isten azt mondta neki, hogy láttad-e az én szolgámat Jobot?
2: A blameless man, he really is being obedient to me.
1: Ő egy valóban engedelmes ember nekem.
2: And Satan says in verse 9,
1: 9. versben a sátán azt mondja,
2: doesn't Job fear God for nothing?
1: Hogy vajon ok nélkül féli-e Jób az Istent?
2: Have you not made a hedge around him?
1: Nem te vetted-e őt körül, őt magát, házát és mindenét, ami
2: around
1: van?
2: His household and around all that he has on every side? And you have blessed the work of his hands.
1: Keze munkáját megáldottad.
2: And his possessions have increased in the land.
1: Marhája igen elszaporodott a földön.
2: But now if you stretch out your hand and touch all that he has,
1: de bocsássad csak rá a te kezedet, verd meg mindazt, ami az övé.
2: He will surely curse you to your face.
1: Avagy nem átkoz-e meg szemtől szembe téged.
2: So the Lord said to Satan,
1: az Úr pedig mondta a sátánnak,
2: behold, all that he has is in your power.
1: Íme mindazt, amilyen van, kezedbe adom.
2: Only do not lay a hand on his person.
1: Csak ő magára, az ő személyére ne nyújtsd ki a kezedet.
2: So we see that Job,
1: azt látjuk itt, hogy Job
2: had a hedge of protection.
1: Jobb oltalommal volt körülvéve.
2: He protected him.
1: Ami megóvta őt.
2: He protected his family.
1: Megőrizte az
2: he
1: ő családját.
2: Protected his household, his servants.
1: Megóvta a szolgáit,
2: all
1: az egész házanépét.
2: Possessions.
1: És minden vagyonát, ami
2: and
1: volt.
2: And also protected his blessings from God and his success.
1: És megőrizte mindazt az áldást, amit Istentől kapott, és minden eredményét, minden gazdasági jólétét.
2: And some people say, well, God is always letting Satan attack us.
1: Néhány ember azt gondolja, vagy azt mondja, hogy Isten mindig megengedi a sátának, hogy megpróbáljon minket, hogy megtámadjon bennünket.
2: You know, so that God can test us.
1: És tehát tudjuk így, hogy Isten megpróbál bennünket.
2: But I see here a very unusual thing happens.
1: Hogy egy nagyon szokatlan dolog történt.
2: That God himself removed this protection.
1: Amennyiben Isten maga
2: távolította el. God does not remove protection from us normally.
1: Ezt a védelmi falat Jobb körül. Isten nem szokta ezt tenni, nem teszi ezt általánosságban, általában.
2: Because he knew this story was going to spread all over the Middle East.
1: Hiszen úgy gondolom, hogy ez azért történt, mert tudta, hogy ez az egész történet el fog terjedni a
2: közel-keleten.
1: És azt akarta ezzel, hogy az emberek megértsék az alapelvét ennek a fajta oltalomnak és védelemnek.
2: Kept in place.
1: és hogy ez helyén tudjon maradni.
2: By our sowing obedience to God's word.
1: Azáltal, hogy Isten szava felé engedelmesen viselkedünk, és így
2: én. This Satan couldn't get in.
1: Sátán nem hatolhat be.
2: Because this hedge is there. Produced by God, but it stays intact because of Job's righteousness.
1: Mert Sátán nem tud áthatolni Istennek ezen a védelmi falán.
2: And don't forget that Job was very careful about sacrifice for sin within his family.
1: Ne felejtsétek el azt, hogy Job nagyon figyelmes volt arra, hogy a család tagjainak a bűneiért is áldozatot mutatott be rendszeresen.
2: So the Lord showed us in the life of Job what happens when somebody sins. This protection is opened.
1: Nekünk azt, hogy mi történik akkor, amikor valaki bűnt követ el, akkor a védelemnek ez a fala megnyílik.
2: So when we sow in disobedience,
1: amikor engedetlenséget vetünk,
2: Satan is able to get in.
1: Azáltal a sátánnak utat nyitunk, és ő be tud jönni az életünkbe.
2: The negative things.
1: És így mi a negatív dolgokat fogjuk
2: aratni. We must be very careful here.
1: De nagyon óvatosaknak kell itt lennünk.
2: God does not normally open up our hedge of protection.
1: Mert Isten normál körülmények között nem nyitja
2: we
1: meg
2: open it up ourselves.
1: Az életünkön lévő védelmi vonalait.
2: Or our parents, or our grandparents.
1: Hanem mi magunk vagyunk azok, akik a bűneinkkel meg tudjuk nyitni a védelemnek ezt a rendszerét. Vagy a mi szüleink, vagy nagyszüleink.
2: To see that the hedge protected Job.
1: Nagyon fontos újra látnunk azt, hogy a védelemnek egy ilyen fala vette körül Jobot, az ő családját,
2: all of his possessions,
1: minden anyagi javát,
2: and his blessings.
1: És minden áldást,
2: this is what
1: amit
2: Satan örökölt. Was complaining about.
1: És mind ezek a dolgok
2: and when the hedge was opened,
1: a Sátán elvitatott tőle. És
2: Job was vulnerable.
1: Amikor a védelemnek ez a fala elvétetett, akkor Job maga rögtön sebezhetővé vált, a gyermekei sebezhetővé váltak, az anyagi javai, a szolgái mind-mind sebezhetőkké váltak.
2: And so in inner healing,
1: a belső gyógyulással kapcsolatban,
2: We want to get rid of all the results of negative sowing.
1: Nem tudunk megszabadulni a negatív vetés minden következményétől.
2: Within the family.
1: A családon belül.
2: We want to get rid of all the effects of the enemy that's come into a person's life.
1: Meg akarunk szabadulni mind azoktól a negatív hatásoktól, amik a személyi életére bejöttek a családján keresztül.
2: And we want to get this hedge back. Complete and protecting the people and the families.
1: Ezt a védelmi falat az adott személy életében és a családja életében egyaránt.
2: And for people to get back their spiritual inheritance.
1: Hogy az emberek vissza tudjanak kerülni a szellemi örökségükbe.
2: Oh, I suppose we're supposed to finish now, yeah?
1: Azt gondolom, hogy lassan be kellene fejeznünk, igaz?
2: Okay, I see nobody's in a hurry to leave.
1: Na jó, ott nem siettek annyira, igaz,
2: okay.
1: Hozzamenni.
2: So in the Old Testament law,
1: az ószövetségi törvényben
2: didn't create blessing and cursing, or sowing and reaping, blessing and cursing.
1: Nem volt a vetésnek
2: és szorozásnak
1: a törvény. The Old
2: Testament clarified the situation.
1: Az ószövetség tette világossá a helyzetet.
2: In Deuteronomy 28, 1-14,
1: Mózes 5. könyvének
2: speaks about blessings.
1: 28. fejezete.
2: And it says, if you are obedient, these blessings will follow.
1: Itt azt mondja, hogy hogyha te engedelmes vagy, akkor ezek az áldások fognak téged követni.
2: 12-26.
1: Az 5 Mózes 27.
2: 12-20-tól. If you do this will happen to you.
1: Azok pedig az átkokról beszélnek.
2: If you do that,
1: teszed,
2: this will happen to you. You will.
1: Akkor az fog történni veled.
2: You will have a curse working in your life.
1: És átkok jönnek így az életedre.
2: The Old Testament speaks about generational sin.
1: Az Ószövetség beszél a generációs bűnökről.
2: that the punishment for a person's sin comes onto the children of the third and fourth generation.
1: Hogy a személy életén a bűne miatt lévő büntetés az a gyermekeinek a második, harmadik generációjáig eljut. A 2 Mózes 20. fejezetének 5. verse.
2: Numbers 14:18.
1: A 3 Mózes 14:18 és az 5 Mózes 9:18. Jeremiás 13:18. Tehát újra és újra látjuk, megismételve.
2: But the teaching also says that God's blessing, God's love, is to not three or four generations, but to 1,000 generations.
1: És tehát Isten áldása nem csak 3 vagy 4 generáción keresztül követi az adott szemét, hanem
2: to those who love him and obey him.
1: Sokkal több generáción keresztül,
2: okay, so
1: azoknak
2: God's
1: az életében, akik engedelmesek neki és szeretik őt.
2: 50 times more powerful than the curse.
1: És ez sokkal több alkalommal hangsúlyozza a Szentírás, mint ami az áldás, az átokkal kapcsolatos.
2: We see that the negative effects of the iniquity of the fathers,
1: hogy az atyák bűneinek a negatív hatása,
2: was dealt with by confession.
1: El lehet bánni azáltal, hogy megvalljuk őket.
2: By saying, my fathers, my forefathers have sinned, and I have sinned.
1: Azáltal, hogy megvalljuk, hogy az én atyám, apám, nagyapám ilyen és olyan bűnt követett el.
2: And I ask you, Lord, to forgive us.
1: És kérlek téged,
2: and return to us the blessings.
1: Istenem, hogy szabadíts meg engem ettől.
2: And when individuals prayed in that way, individuals were blessed.
1: És ha az egyén ezért imádkozik, akkor az az egyén ilyen módon áldás alá kerül.
2: And when a large group from the nation prayed in that way,
1: és amikor egy nemzetnek egy nagy csoportja imádkozik ilyen módon,
2: then the nation was blessed.
1: Akkor az a nemzet is
2: áldott lesz.
1: És annak az átoknak a terhe letörik arról a nemzetről. Dicsőség okay. Ezért az Úrnak.
2: We also see in the Old Testament,
1: azt is látjuk az Ószövetségben,
2: that certain sins required the death sentence.
1: Bizonyos bűnök a leszármazottakban nyilvánulnak meg. A szexuális bűnök, a homoszexualitás, a boszorkányság, a gyilkosságok.
2: The New Testament does not call for the death sentence for these things.
1: Az Ószövetségben nem látjuk a halálbüntetést ezek miatt.
2: That doesn't mean to say that God's changed his mind about them.
1: De ez nem azt jelenti, hogy Isten megváltoztatta a gondolkodásmódját ezekkel kapcsolatban.
2: If they brought a death sentence in the Old Testament,
1: hogyha ő ezeket halállal büntette
2: az
1: Ószövetségben,
2: they are life ruining sins today.
1: Akkor ez azt jelenti, hogy ezek olyan életet romboló bűnök, amik halált érdemelnek, amelyeknek negatív aratása van, és problémákat hoznak be emberek életében, és átkokat hoznak emberek életére.
2: About 12 years ago in our town, we had a big evangelization.
1: 20 évvel ezelőtt körülbelül a mi városunkban volt egy nagy evangelizációs alkalom.
2: A lot of people were saved.
1: Sok ember megtért.
2: And one man was saved.
1: És egy ember, aki megtért.
2: And you know, as soon as I talked with him, I knew that he was very sexually unclean.
1: Amint beszélgettem vele, rögtön érzékeltem, hogy szexuálisan tisztátalan.
2: And the sisters in our church, they felt defiled just by if he spoke to them.
1: És a gyülekezetünk hölgy tagjai, ha csak beszéltek vele néhány szót, rögtön érezték, hogy mennyire tisztátalan.
2: You have a problem with sex.
1: Én mondtam neki, hogy problémád van a szexuális életeddel.
2: You want to follow the Lord.
1: És hogyha akarod az Urat követni,
2: you can be set free from this.
1: Akkor ő megszabadít ettől.
2: He said, no, it's such a big problem.
1: Ő pedig azt mondja, ez egy olyan nagy probléma.
2: And he said it was a problem to my father.
1: Hogy ez problémája volt már az én apámnak.
2: It's a problem to me.
1: Az én számomra is problémát jelent. Az én
2: fiam. He's in a mental hospital.
1: Elmegyógyintézetben van.
2: They've locked him in a room and they've thrown away the key.
1: Bezárták egy
2: because he can't control his sex urge.
1: Bezárták egy szobába és eldobták a kulcsát, mert képtelen volt uralkodni a szexuális
2: vágyait.
1: Mondtam neki, hogy figyelj ide, Isten képes megszabadítani tőled ettől a tisztátalanságtól, és megszabadulhat a fiad
2: is.
1: És azt mondta ez az ember, nem akarok megváltozni ebből az állapotból, még akkor sem, hogyha a fiam szabadság ezen múlik. És akkor azt mondtam neki, hogy sajnálom, akkor nem járhatsz a
2: gyülekezetünkben.
1: Mert egy bizonyos ponton majd eljutunk odáig, hogy megerőszakolod valamelyik testvérnőnket.
2: Because there was all these problems through his generations.
1: Mindezek a problémák, ahogy itt is láthatjuk ebben a példában, generációkon keresztül előfordultak ebben a családban, de Isten meg tud ebből szabadítani. Néhányan azt mondják, hogy hát ez az Ószövetség.
2: Now we live in the New Testament times.
1: De most mi Ószövetségi időben élünk.
2: And it's all under the blood of Jesus.
1: És Jézus vére.
2: Now I will agree.
1: Igen, egyetértek.
2: Jesus has done everything that is necessary to sort this mess out.
1: Hogy Jézus mindent megtett azért, hogy megoldást hozzon ezekre a problémákra.
2: Everything.
1: Abszolút mindent megtett ezért.
2: But we have to appropriate it.
1: De nekünk ezeket a dolgokat megfelelően kell használnunk.
2: In Galatians 6,
1: Galata 6-ban,
2: verse 7,
1: 7. vers,
2: says, do not be deceived.
1: Azt mondja, ne tévelyegjetek.
2: God is not mocked.
1: Isten nem csúfoltatik meg.
2: For whatever a man sows, that he will also reap.
1: Mert amit vet az ember, azt fogja aratni is.
2: For he who sows to the flesh will of the flesh reap corruption.
1: Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet vagy romlást.
2: But he who sows to the Spirit will reap of the Spirit everlasting life.
1: Aki pedig a szellemnek vet, a szellemből arat örök életet.
2: Let us not grow weary while doing good.
1: A jó téteményben pedig meg ne restüljük.
2: For in due season we shall reap.
1: Mert a maga idejében aratunk.
2: If we do not lose heart.
1: Ha el nem lankadunk.
2: So we see here.
1: Tehát azt látjuk itt.
2: New Testament.
1: Az Új Szövetségben.
2: Do not be deceived. It is a deception to say that these principles aren't working anymore.
1: Hogy ne tévelyegjetek, tehát az Új Szövetség azt mondja, hogy ne engedjétek megtéveszteni magatokat.
2: The power and the inevitability of sowing and reaping.
1: Ne gondoljátok azt, hogy a vetésnek és az aratásnak a törvénye már nem működik, és legyetek tisztában azzal, hogy annak milyen hatása lehet az életünkön. Isten nem csúfoltatik meg. Ha mi azt gondoljuk, hogy nem vagyunk vétkesek,
2: and say, oh, it's all under the blood of Jesus,
1: és azt mondjuk, hogy hát mindezek a dolgok Isten vére alatt vannak,
2: we are mocking God.
1: Ezzel Istent megcsúfoljuk,
2: and that will have its consequences.
1: És ennek meg lesz a maga következményei.
2: Even this side of Calvary.
1: Még a keresztnek ezen az oldalán is.
2: It says here clearly, even after Calvary, a man reaps what he sows.
1: Itt világosan azt mondja, hogy még a megtérés után, a Golgota után is az ember azt aratja, amit vet. Ha a testnek arat a testből, ha a testnek vet a testből.
2: And in Galatians 5:17-21, it speaks about the sins of the flesh.
1: A Galata 5-ben arról beszél, hogy
2: but you see, these laws are not in operation to put us down.
1: És
2: God wants to bless us.
1: Isten meg akar áldani bennünket.
2: If we sow in the right way, we will be blessed, and that's what God wants for us.
1: Ha egy megfelelő módon vetünk, Isten meg fog áldani bennünket, és ez az, amit ő tenni akar velünk.
2: To the Spirit reaps from the Spirit.
1: Ha szellemnek vetünk, akkor szellemben fogunk aratni is.
2: And we have the fruit of the Spirit in Galatians 5:16-22-25.
1: Aratni, ahogy az a Galata levél 5. részében
2: megvan írva. And we need to continue sowing in obedience and love.
1: Folytatnunk kell a szeretetben és az
2: engedelmességben való
1: vetést, hogy azokat a dolgokat tudjuk aratni, amiket Isten elkészített nekünk.
2: We talk about sowing our finances.
1: Arról beszélünk például, hogy vetünk az anyagi eszközeinket.
2: And reaping.
1: És
2: and I believe in that.
1: És én hiszek is ebben.
2: We see that in the New Testament, 2 Corinthians 9:5-15.
1: Látjuk ezt az Új Szövetségben, 2 Korintus 5.
2: Of course, it's an Old Testament concept, because it's part of this ongoing spiritual law.
1: Az Ószövetségben is ez végig megtalálható, az egy szellemi törvényszerűség.
2: But how often do we hear that if we judge people, if we condemn people, if we criticize people, we will reap that in our lives?
1: De milyen gyakran látjuk azt, hogyha kritizálunk embereket, megítélünk embereket, vádlunk, kárhoztatunk embereket,
2: this
1: másokat,
2: is also New Testament teaching.
1: Akkor ezt fogjuk aratni a mi magunk életeiben is.
2: The Bible
1: ez
2: talks about inner vows and bitter root judgments.
1: Igazság.
2: That affect many, many lives around us.
1: És ilyen beszédekkel körülöttünk lévő életek sokaságát befolyásolhatjuk.
2: Because the wonderful news is that Jesus has redeemed us from the curse.
1: A csodálatos jó hír az, hogy Jézus megváltott bennünket az átoktól.
2: He not only became sin for us.
1: Nem csak bűnné vált értünk.
2: He became a curse for us.
1: Hanem átokká is lett értünk.
2: So in Galatians 3:13-14.
1: Ahogyan a Galata 3 13-14-ben írva van.
2: Jesus became a curse for us.
1: Azt mondja, hogy Jézus átokká lett
2: értünk. By hanging on the tree.
1: Ahogyan a fán függött.
2: Because cursed is any man who hangs on the tree.
1: Mert átkozott minden, aki a fán függ.
2: So that we can receive the blessing of Abraham.
1: Hogy az Ábrahám áldása a miénk lehessen.
2: We are freed from the curse to receive the blessings.
1: Tehát megszabadított minket az átoktól, hogy áldásba juthassunk.
2: But this does not come automatically.
1: De ez nem automatikusan jön.
2: Did Jesus suffer for us for our healing?
1: Szenvedett Jézus a mi gyógyulásunkért?
2: Yes, he did. We believe that, don't we? Yeah.
1: There's
2: healing in the atonement. So why do we pray for healing?
1: Tehát miért imádkozunk a
2: gyógyulásért? Because the healing is there.
1: Mert a gyógyulás ott van, készen van.
2: We have to receive it.
1: Csak el kell fogadnunk, igaz?
2: And it's the same with the freedom from curses, the freedom from the effects of the
1: Az átoktól való szabadulásra is, vagy az őseink bűneiből való szabadulás kapcsolatban is.
2: I got the signal, but
1: kaptam egy jelzést, hogy hagyjam abba, most már tényleg abba kell hagynom.
2: And tomorrow we will look more into how this is dealt with, okay?
1: Holnap mélyebben meg fogjuk nézni, hogy hogyan működik ez a dolog.
2: Yeah, the law is still there.
1: A törvény.
2: We're not freed from that.
1: Az most is érvényes.
2: But Jesus has set us free from the consequences when we learn how to deal with them in a biblical way.
1: De Jézus szabadságot adott nekünk, és lehetővé tette számunkra, hogy megszabaduljunk a törvény átkától, de tudnunk kell, hogy ezt hogyan tudjuk tenni.
2: That was necessary for
1: Jézus
2: us to be completely free.
1: Kifizetett azért, ami szükséges ahhoz, hogy tökéletesen szabadon
2: élhessünk. And we will learn how to appropriate for that for ourselves.
1: És meg fogjuk tanulni
2: and for
1: azt,
2: other
1: hogy
2: believers.
1: Hogyan tudjuk ezt megragadni a magunk számára és más hívő testvéreink számára. Amen.
3: Elhangzott Belső gyógyulás című tanítássorozat második része, melyben Cliff és Maria Lakers tanított.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
6: Aktuális bibliai tanítások.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Eileen Vincent önmagunkért való ima című tanítását hallhatjuk.
3: It's good to be with you.
4: Jó dolog itt lenni veletek.
3: And I bring greetings from my husband, Alan Vincent.
4: És üdvözletet hozok a férjemtől, Alan Vincent.
3: He sends his love to you all.
4: Ő is mindegyikteknek a szeretetét küldi.
3: When he was here, he told me what a great time he had.
4: Amikor itt volt, elmondta, hogy milyen nagyszerűen érezte magát itt.
3: Well, this evening I'm going to talk to you about something perhaps people don't normally talk about.
4: Ma este olyas valamiről fogok beszélni nektek, amiről az emberek általában nem beszélnek.
3: Praying for yourself.
4: Az önmagatokért való imádkozásról.
3: Has anybody ever preached to you about praying for yourself?
4: Valaki prédikált már nektek az önmagatokért való imádkozásról?
3: Anybody?
4: Valaki hallott már ilyen prédikációt?
3: No, somebody, one person. Go, good.
4: Egy ember azért van, vagy
3: csak. Hallelujah. So this is going to be somewhat unusual.
4: Tehát ez egy szokatlan dolog, hogy valaki ilyet hallott már.
3: I want to take you to one scripture.
4: Egy igéhez szeretnélek titeket.
3: And let's look at the first letter of Timothy.
4: Az első Timóteus
3: levél. And chapter 4.
4: Negyedik rész.
3: And
4: 1 Timóteus 4:4.
3: We're going to look here. We'll look at verse 15.
4: 15. vers.
3: Meditate on these things.
4: Elmélkedj ezekről a dolgokról.
3: And give yourself entirely to them.
4: És teljesen szánd oda magad ezekre.
3: That your progress may be evident to all.
4: Hogy előre haladás, hogy nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
3: What are these things you're supposed to be meditating upon?
4: Az egyik dolog, amiről itt szó van, miről kell elmélkedni?
3: It's verse 13.
4: 13. versben látjuk ezt.
3: Give attention to reading and to exhortation and to doctrine.
4: Legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra.
3: Give attention to these things.
4: Tehát figyeljetek ezekre a dolgokra.
3: This is Paul talking to Timothy.
4: Ezt Pál mondja Timóteusnak.
3: Now meditate upon these things.
4: Elmélkedj ezeken a dolgokra.
3: What's the meditate mean?
4: Mit jelent ez, hogy elmélkedni?
3: Let it revolve around and round in your mind.
4: Azt jelenti, hogy az elménkben újra és újra átforgatni valamit.
3: Come on, don't think about it once, just let it go on and on. Meditate upon it.
4: Tehát ne csak egyszer gondoljatok rá, hanem forgassátok az elmétekben, elmélkedjetek rajta.
3: And give yourself entirely to it.
4: És teljesen szánjátok magatokat oda ennek a dolognak.
3: I wonder how many things you actually give yourself entirely to.
4: Nagyon eltűnődök azon, hogy hány dolognak szánjuk oda teljességében magunkat.
3: Very few.
4: Nagyon kevesen szánjuk oda teljesen ennek magukat.
3: If I ask myself how many things I give myself entirely to.
4: Hogyha megkérdezem magamtól, hogy hányféle dologra szánom magam teljesen oda.
3: Probably not even cleaning my teeth.
4: Valószínűleg még a fogmosás sem teljes odaszánással végzem.
3: Come on. There's very few things we give ourselves entirely to.
4: Nagyon kevés dologra tudjuk teljességében odaszánni magunkat.
3: But Paul tells Timothy, come on, give yourself entirely to these things.
4: De Pál azt mondja Timóteusnak, hogy teljességében szánd oda magad erre a dologra.
3: That your progress may be evident to all.
4: Hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt.
3: Timothy?
4: Timóteus?
3: Take heed to yourself.
4: Gondot viselj magadról.
3: Take a notice of how you're behaving.
4: Figyelj oda arra, hogy hogyan viselkedsz.
3: Take heed to yourself and to the doctrine.
4: Tehát gondot viselj magadról és a tudományról.
3: Continue in them both, for in doing this you will save both yourself and those who hear you.
4: Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
3: You know, every one of us needs to exert a lot of diligence to establish and maintain a godly lifestyle.
4: Mindegyikünknek nagyon szorgalmasan kell azon munkálkodnunk, hogy Isten szerinti életmódot alakítsunk ki és tartsunk meg.
3: Discipline is necessary until a habit is formed.
4: A fegyelemre addig van szükség, amíg egy szokás teljesen be nem vésődik.
3: Anybody got a bad habit?
4: Van itt valaki, akinek van egy rossz szokása esetleg?
3: Anybody like to get a good habit?
4: Van itt valaki, aki szeretne jó szokást?
3: Well, you know, you get a good habit, so psychiatrists tell us.
4: A pszichiáterek szerint az emberben a jó szokás úgy alakul ki.
3: By deliberately doing the same thing every day for 3 weeks.
4: hogy teljes tehát elszántsággal betervezett módon ugyanazt a dolgot csináljuk újra és újra 3 héten keresztül.
3: If you do it every day for 3 weeks,
4: hogyha valamit minden nap csinálunk 3 hétig,
3: you continue to create a habit, a new habit pattern in yourself.
4: Akkor ezzel önmagunkban kialakítunk egy új szokást.
3: Well, one time I experimented with this.
4: Egyszer kísérleteztem ezzel.
3: Anybody ever done this sort of thing?
4: Valaki csinált már ilyet?
3: I experimented.
4: Én kísérleteztem.
3: I needed a new habit.
4: Szükségem volt egy új szokásra.
3: I needed to get up at 5 o'clock in the morning and pray for an hour every day.
4: Rá kellett szoknom, hogy minden nap reggel 5-kor keljek és egy órát imádkozzak.
3: Because God had told me to do it.
4: Mert Isten parancsolta ezt nekem.
3: Now I want to tell you that was the most painful thing I ever heard God tell me to do.
4: El kell mondanom nektek, hogy ez volt a legfájdalmasabb dolog, amit Isten valaha kért tőlem.
3: It was really hard getting up at 5 o'clock in the morning.
4: Nagyon nehéz volt reggel 5-kor felkelnem.
3: You know, by 10 o'clock I was feeling ready to go to bed.
4: Délelőtt 10-re már megint kész voltam lefeküdni, aludni.
3: But that was no good. I've got to stay and do the whole day.
4: De hát ezt nem tehettem meg, ez így nem lett volna jó, egész nap ébren kellett maradnom.
3: I got up at 5 o'clock for 3 weeks continuously.
4: Tehát 3 héten keresztül folyamatosan reggel 5-kor keltem.
3: And you know, after that I didn't even need the alarm clock.
4: És tudjátok, ezután már nem is volt szükségem vekkerórára.
3: A habit was created.
4: Létrejött a szokás.
3: Come on, you can create a new habit.
4: Tehát új szokást alakíthatunk ki.
3: You can do what Paul is telling Timothy.
4: Megtehetitek azt ti is, amit Pál mondott Timóteusnak.
3: Continue in them, and in this, and in doing, you will save both yourself and those who hear you.
4: Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
3: Now when it comes to praying for yourself,
4: amikor az önmagunkért való imádkozásról van szó,
3: we need to pray the right kind of prayers.
4: A megfelelő módon kell imádkozni.
3: And I'll tell you where you find them, in the Bible.
4: És megmondom nektek, hol találunk ilyen imákat a Bibliában.
3: Now I'm going to give you key verses.
4: Adok nektek kulcsigeverseket.
3: And these key verses are a prayer.
4: Ezek a kulcsfontosságú versek egy imát fognak alkotni.
3: And number one,
4: először is,
3: is that we need to pray for the fear of the Lord.
4: Imádkoznunk kell az Isten félelemért.
3: And the key verse is Psalm 86.
4: És a 86. Zsoltárban van a kulcsvers.
3: And verse 11.
4: 11. vers.
3: Okay, Psalm 86, verse 11.
4: Tehát 86. Zsoltár.
3: You need to pray this 11. scripture.
4: Ezt az igét kell imádkoznotok.
3: Teach me your way, O Lord.
4: Ó, Uram, tanítsd meg nekem a te útjaidat.
3: And I will walk in your truth.
4: És akkor a te igazságodban fogok járni.
3: Unite my heart to fear your name.
4: És teljes szívvel féljem a te nevedet. Szokást alakíthatunk ki.
3: You can do what Paul is telling Timothy.
4: Megtehetitek azt ti is, amit Pál mondott Timóteusnak.
3: Continue in them, and in this, and in doing, you will save both yourself and those who hear you.
4: Maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat.
3: Now when it comes to praying for yourself,
4: amikor az önmagunkért való imádkozásról van szó,
3: we need to pray the right kind of prayers.
4: A megfelelő módon kell imádkozni.
3: And I'll tell you where you find them, in the Bible.
4: És megmondom nektek, hol találunk ilyen imákat a Bibliában.
3: Now I'm going to give you key verses.
4: Adok nektek kulcsigeverseket.
3: These key verses are a prayer.
4: Ezek a kulcsfontosságú versek egy imát fognak alkotni.
3: And number one,
4: először is,
3: is that we need to pray for the fear of the Lord.
4: Imádkoznunk kell az Isten félelemért.
3: And the key verse is Psalm 86.
4: És a 86. Zsoltárban van a kulcsvers.
3: And verse 11.
4: 11. vers.
3: Okay, Psalm 86, verse 11.
4: Tehát 86. Zsoltár.
3: You need to pray this 11. scripture.
4: Ezt az igét kell imádkoznotok.
3: Teach me your way, O Lord.
4: Ó, Uram, tanítsd meg nekem a te útjaidat.
3: And I will walk in your truth.
4: És akkor a te igazságodban fogok járni.
3: Unite my heart to fear your name.
4: És teljes

0: adok nektek kulcsige verseket.
1: These key verses are a prayer.
0: Ezek a kulcsfontosságú versek egy imát fognak alkotni.
1: And number one.
0: Először is.
1: Is that we need to pray for the fear of the Lord.
0: Imádkoznunk kell az Isten félelemért.
1: And the key verse is Psalm 86.
0: És a 86. Zsoltárban van a kulcsvers.
1: And verse 11.
0: 11. vers.
1: Okay, Psalm 86, verse 11.
0: Tehát 86. Zsoltár.
1: You need to pray this 11. scripture.
0: Ezt az igét kell imádkoznotok.
1: Teach me your way, O Lord.
0: Ó, Uram, tanítsd meg nekem a te útjaidat.
1: And I will walk in your truth.
0: És akkor a te igazságodban fogok járni.
1: Unite my heart to fear your name.
0: És teljes szívvel féljem a te nevedet.
1: Did you hear, read that? Unite my heart to fear your name.
0: Azt írja az ő változata, hogy egyesítsd az én szívemet arra, hogy féljem a te nevedet.
1: That uniting means join my heart together with yours.
0: Az egyesítés azt jelenti, hogy az én szívemet kapcsolod össze a tiéddel.
1: You know, it's a terrible thing to have a divided heart.
0: Szörnyű dolog, ha valakinek megosztott szíve van.
1: And here the psalmist is saying, come on, let's have a single heart.
0: És azt mondja itt a zsoltáros, hogy legyen egy egyirányú szívünk.
1: A one pure heart before our God.
0: Egyetlen tiszta szívünk a mi Istenünk előtt.
1: And let Lord God do that in me.
0: És Uram, tedd ezt meg bennem.
1: And I want to suggest to you that we need to pray that as a prayer.
0: És el akarom mondani nektek, hogy ezt imaként kell mondanunk ezt a verset.
1: Teach me, Lord God.
0: Taníts engem, Uram Isten.
1: Unite my heart to fear your name.
0: És egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
1: Now what's this fear of the Lord?
0: Mi ez az Isten félelem?
1: Now I want to just read you something here that I prepared.
0: Szeretnék valamit felolvasni nektek, amit előkészítettem.
1: The fear of the Lord is reverence for God, which leads to obedience.
0: Az Isten félelem, az Úr félelme, Isten iránti tisztelet, ami engedelmességhez vezet.
1: It's because you realize God's power.
0: Ezt azért történik bennünk, mert felismerjük Isten erejét.
1: As well as his love for you.
0: Valamint az irántunk való szeretetét.
1: You know, the fear of the Lord becomes the controlling motive of our whole lives.
0: Tudjátok, ilyenkor Isten félelem lesz az irányító tényező az egész életünkben.
1: It takes charge in every area of our life.
0: Életünk minden területét irányítani fogja.
1: It's not that we're just frightened of retribution.
0: Ez nem arról szól, hogy félünk a visszaütéstől, a bosszútól, vagy a büntetéstől.
1: We fear God because we know who he is.
0: Azért féljük Istent, mert tudjuk, hogy ő kicsoda.
1: We don't want to displease him because we love him so much.
0: És olyan nagyon szeretjük őt, hogy nem akarunk a kedve ellen tenni.
1: It's a glorious fear, it's a good fear.
0: Ez egy dicsőséges, ez egy jó félelem.
1: And this fear covers all moral issues and all spiritual issues.
0: És ez az Isten félelem minden erkölcsi kérdést befolyásol, és minden szellemi kérdést.
1: So what is our prayer?
0: Tehát mit imádkozunk?
1: Lord, teach me your way, O Lord.
0: Mutasd meg nekem, tanítsd meg nekem a te utaidat, ó Uram.
1: That I will walk in your truth.
0: Hogy járhassak a te igazságodban.
1: Unite my heart to fear your name, Lord.
0: És egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet, Uram.
1: You know, the fear of the Lord is one of the greatest blessings we can have in our lives.
0: Tudjátok, az Isten félelem az egyik legnagyobb áldás, ami az életünket érheti.
1: Psalm 111, verse 10.
0: A 111. Zsoltár 10.
1: It says the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
0: Azt mondja, hogy az Isten félelem a bölcsesség kezdete.
1: James says if we lack wisdom, we ought to ask him.
0: De Jakab azt mondja, hogy ha nincs bölcsességünk, kérjük Istentől.
1: But you're not likely to get much wisdom if you haven't got the fear of the Lord.
0: De hát túl sok bölcsességre nem tudunk szert tenni, ha nem féljük az Urat.
1: Now, what are the results of fearing the Lord?
0: Az Úr félelmének mik az eredményei?
1: Proverbs 8 and verse 13.
0: Példabeszédek 8:13.
1: The fear of the Lord is to hate evil.
0: Az Úr félelme a gonosz gyűlölése.
1: Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate.
0: Gyűlölöm a gőgöt, a felfúvalkodottságot, a gonosz utat és az elfordult nyelvet.
1: Proverbs 16, verse 6.
0: Példabeszédek 16:6.
1: The fear of the Lord will cause you to depart from evil.
0: Az Isten félelem arra késztet minket, hogy eltávozzunk a gonosztól.
1: Come on, isn't this a good prayer to pray?
0: Nem jó ima ez, amit mondhatunk?
1: Come on, we need to pray for ourselves.
0: Önmagunkért kell ezt imádkoznunk.
1: God, cause the fear of the Lord to stir up in my heart.
0: Uram, gerjeszt fel a szívemben az a félelmedet.
1: There's a lot of people get so disappointed their prayers don't get answered.
0: Nagyon sok ember nagyon csalódottá válik azért, mert nem kap választ az imáira.
1: Or they feel ineffective in the place of prayer.
0: Úgy érzik, hogy

0: hatástalanok az imái.
1: And you know, the root of that could well be because we've not learned to walk in the fear of the Lord.
0: És ennek nagyon is lehet az az oka, hogy nem tanultunk meg az Úr félelmében járni.
1: There's great promises for those who walk in the fear of the Lord.
0: Nagyszerű ígéreteket kapnak azok, akik az Úr félelmében járnak.
1: And one of them is that you get your prayers answered.
0: És ez az egyik dolog, ami kell ahhoz, hogy az imáinkra választ kapjunk.
1: There's a wonderful scripture in Proverbs chapter 1 and verse 28.
0: A példabeszédek 1:28, ez egy csodálatos ige.
1: Listen to this.
0: Figyeljétek.
1: Then they will call on me and I will not answer.
0: Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg.
1: They will seek me diligently, but they will not find me.
0: Keresnek engem szorgalmasan, de meg nem találnak.
1: Why?
0: Miért?
1: Because they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord.
0: Azért, hogy gyűlölték a bölcsességet és az Úrnak félelmét nem választották.
1: Did you hear that? They did not choose the fear of the Lord.
0: Hallottátok? Nem döntöttek úgy, hogy félni fogják az Urat.
1: So what does that tell you? You can choose the fear of the Lord.
0: Ebből megtudhatjuk, hogy dönthetünk úgy, hogy félni fogjuk az Urat.
1: And I tell you, it's upon us to choose the fear of the Lord.
0: We
1: must do it.
0: És meg kell mondanom nektek, hogy muszáj, hogy megtegyük azt, hogy úgy döntsünk, hogy féljük az Urat.
1: They would have none of my counsel and despised my every rebuke.
0: Nem engedtek az én tanácsomnak, megvetették minden én feddésemet.
1: Listen, therefore they shall eat the fruit of their own way and be filled with all their own fancies.
0: Figyeljetek, esznek azért az ő útjuknak gyümölcséből és az ő tanácsukból megelégednek.
1: But whoever listens to me will dwell safely and will be secure without fear of evil.
0: Aki pedig hallgat engem, lakozik bátorságosan, és csendes lesz a gonosznak félelmétől.
1: Hallelujah. The fear of the Lord can take such control in our lives.
0: Az Úr félelme át kell, hogy vegye az uralmat az életünkben.
1: But come on, you and I got to choose it.
0: De nektek és nekem így kell döntenünk, hogy irányítson minket ez.
1: So we're going to pray for the fear of the Lord.
0: Tehát imádkozni fogunk az Úr félelméért.
1: And tell you what else it will do for us? It will cause us to turn away from sin.
0: És mi lesz ennek az egyik eredménye? Az, hogy elfordulunk a bűntől.
1: Psalm 66.
0: 66. Zsoltár.
1: Let's look at Psalm 66 verse 16.
0: A 66. Zsoltár 16. verse.
1: Come and hear all you who fear God.
0: Jöjjetek el és halljátok meg.
1: And I will declare what
0: az Urat.
1: And I will declare what he's done for my soul.
0: Hadd beszélem el nektek, miket cselekedett az én lelkemmel.
1: I cried to him with my mouth, and he was extolled with my tongue.
0: Hozzá kiálték az én szájammal, és magasztalás volt nyelvem alatt.
1: God has certainly heard me, verse 19. He has attended to the voice of my prayer.
0: 19. vers, áldja meghallgatott Isten figyelmezett könyörgésem szavára.
1: Yes! He will answer our prayers.
0: Igen, ő válaszol az imáinkat.
1: He will do that for us.
0: Megteszi.
1: But you know, he's really looking for us to turn away from sin.
0: De igazából azt akarja, hogy forduljunk el a bűntől.
1: It's possible. We've been going along our Christian lives for 10 years. 12 years, 15 years.
0: Lehetséges, hogy éljük a keresztény életünket 10, 12, 15 évig.
1: And it's possible just to sort of begin to plateau off.
0: És elképzelhető, hogy egy ilyen helyzetben egyszerűen csak úgy megállapodunk, ellaposodunk.
1: And we just begin to tolerate certain sin in our lives.
0: És elkezdünk bizonyos bűnöket megtűrni az életünkben.
1: Come on, that's true, isn't it?
0: Igaz, nem?
1: It's true.
0: Így van, ugye?
1: You know, because we feel that's me. I'm just always like that.
0: Mert úgy érezzük, hogy hát én már csak ilyen vagyok, én mindig is ilyen voltam.
1: But God has got better things for us.
0: De Isten jobb dolgokat tartogat nekünk.
1: And part of our prayer life.
0: És az ima életünk egy része.
1: Is that we should be continuously being changed.
0: Az kell, hogy legyen, hogy folyamatosan változzunk.
1: But it doesn't happen by chance.
0: De ez nem véletlenül történik meg.
1: There are certain things that you and I have to do.
0: Bizonyos dolgokat nekünk is meg kell ezért tennünk.
1: And it seems the more we go on in our Christian life.
0: És úgy tűnik, hogy minél inkább folytatjuk a keresztény életet,
1: the steps to take it, to getting into the new thing seem to be higher.
0: Úgy tűnik, hogy minden egyes lépcsőfok, ami ahhoz vezet, hogy a következő szintre fellépjünk, mindig magasabbak a lépcsők.
1: Come on, when you're a new Christian, you just all walked into the goodness of God.
0: Amikor az ember friss keresztény, szinte csak úgy belesétel Isten jóságába.
1: Now you've got to make a deliberate choice. Lord, I want you.
0: De most már határozottan el kell döntenünk, hogy Uram, én téged akarlak.
1: I don't want that sin.
0: Nem akarom ezt a bűnt.
1: Lord, I'm beginning to hate that sin.
0: Uram, elkezdem gyűlölni ezt a bűnt.
1: Help me to hate the sin.
0: Segíts, Uram, hogy tudjam
1: Lord,
0: gyűlölni.
1: Lord, I don't hate it enough to get rid of it.
0: Mert nem tudsz addig megszabadulni tőle, míg nem gyűlölöd.
1: Do something in my heart, Lord.
0: Uram, tegyél valamit a szívemmel.
1: The fear of the Lord.
0: Az Úr félelme.
1: Oh God, give us the fear of the Lord.
0: Ó, Uram, add meg nekünk a te félelmedet.
1: That we will hate evil.
0: Hogy gyűlöljük a gonoszt.
1: He really do a work in our lives.
0: Isten valóban munkát fog végezni a szívünkben.
1: And then he'll bring us to a place of real answered prayer.
0: És eljutat odáig, hogy valóban válaszokat kapjunk az imáinkra.
1: It is said of the Lord Jesus Christ.
0: Az Úr Jézus Krisztusra mondja az ige.
1: He loved righteousness and hated iniquity.
0: Hogy szerette az igazságot és gyűlölte a gonoszságot.
1: He loved righteousness and hated iniquity.
0: Szerette az igazságot és gyűlölte a vétket.
1: Come on, we're supposed to be like the Son.
0: Nekünk is olyanoknak kell lennünk, amilyen a fiú.
1: You know, it's easy for us to do it in other people's lives.
0: Tudjátok, más emberek életében könnyen tesszük a kiigazítást.
1: But tonight I want to talk about your life.
0: De ma este a te életedről szeretnék beszélni.
1: I want you to start hating iniquity here.
0: Azt akarom, hogy elkezd gyűlölni az ott benned levő bűnt, vétket.
1: And loving his righteousness.
0: És szeresd az ő igazságát.
1: I know I'm talking to real good saints.
0: Tudom, hogy nagyon jó szenteknek beszélek itt.
1: But you know, I happen to know that even real good saints have a few problems sometimes.
0: De tudjátok, én történetesen tudom, hogy néha még az egészen jó szenteknek is vannak néha problémáik.
1: Hallelujah. Can you turn with me to Proverbs, please, chapter 8?
0: Példabeszédek 8-hoz lapozzunk.
1: 8 and verse 13.
0: És 13. vers.
1: It says there, come on, you can write this scripture down. The fear of the Lord is to hate evil.
0: Leírhatjátok ezt a verset. Az Úr félelme a gonosz gyűlölése.
1: Hallelujah. God is on our side to help us to hate evil.
0: Isten a mi oldalunkon van, és segít nekünk gyűlölni a gonoszt.
1: The next thing it will do for you,
0: a következő eredménye ennek
1: az lesz, bring you to a place of wonderful obedience.
0: Hogy eljutunk a csodálatos engedelmességig.
1: It will cause you to tremble at his word.
0: Remegni fogunk az Úr szavára.
1: Isaiah 66 verse 2.
0: Ézsaiás 66:2.
1: Okay, when was the last time you really read the word of God and it so hit you, you trembled at his word?
0: Mikor történt veletek utoljára, hogy Isten igéjét olvastátok és annyira belbevágott titeket, hogy elkezdtetek remegni az ő szavának a hatására?
1: Perhaps you remember that when you were a new believer.
0: Talán emlékeztek, amikor friss hívők voltatok.
1: Oh, wouldn't it be good to have that again?
0: Nem lenne jó újra ugyanazt átélni?
1: Lord Jesus, let me tremble at your word.
0: Úr Jézus, hadd remegjek a te szavadra.
1: Let every word that comes out of your mouth be like fire in me.
0: Legyen minden szádból kijövő szó tűz bennem.
1: Let every word be so relevant to me.
0: Minden szavad vonatkozzon rám annyira.
1: Let it cause me to run to obey it, Lord.
0: Hogy arra késztessen, hogy futva engedelmeskedjek neked.
1: Come on, the fear of the Lord.
0: Az Úr félelme.
1: Lord, unite my heart to fear your name.
0: Uram, egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
1: I tell you, this will change your behavior in every conceivable way.
0: Ez minden elképzelhető módon megváltoztatja a viselkedésünket.
1: Your relationships at work.
0: A munkahelyi kapcsolataitokat.
1: And in marriage.
0: A házasságotokat.
1: Your attitudes.
0: A hozzáállásaitokat.
1: You remember King David, David with King Saul.
0: Emlékeztek a leendő Dávid király és az akkori Saul király történetére?
1: In 1 Samuel in chapter 24.
0: 1 Samuel 24-ben.
1: Is that story when David had the opportunity to kill King Saul?
0: Ez volt az, amikor lehetősége volt Dávidnak Saul királyt megölni.
1: And you remember he cut a piece off the garment, off from the edge of the garment of King Saul. You remember that story?
0: És emlékeztek a történetre, amikor Dávid levágta a Saul király köntösének a sarkát.
1: But afterwards his heart was smitten.
0: De utána ez teljesen a szíve, mint hogy belevágtak volna.
1: And he asked the Lord to forgive him.
0: És bocsánatot kért az Úrtól ezért.
1: Now, come on, he needed to kill that man.
0: Hiszen végül is meg is ölhette volna ezt az embert.
1: King Saul was a major problem. King Saul was a major problem to David.
0: Hiszen Saul király komoly problémákat jelentett neki.
1: And it would have been a good idea from David's point of view. Just kill him.
0: David szempontjából nem volt, lett volna jó ötlet megölni.
1: But he couldn't do it.
0: De nem tudta megtenni.
1: I can't touch the Lord's anointed.
0: Nem érinthetem az Úr felkentjét.
1: What was that?
0: Mi volt ez?
1: The fear of the Lord kept him.
0: Az Úr félelme tartotta vissza.
1: You know, sometimes we read those testimonies of people just got saved.
0: Tudjátok, néha olvasunk olyan bizonyságtételeket, hogy emberek egyszerűen üdvösséget nyernek.
1: And I've known people even go to the police and own up to terrible crimes.
0: És ismerek olyan embereket, tudok olyanokról, akik elmentek a rendőrségre és feladták magukat szörnyű bűntények miatt.
1: What makes them do it?
0: Mitől tették ezt?
1: The fear of God's come upon them.
0: Az Isten félelem szárt rájuk.
1: They cannot live with sin.
0: Nem élhetnek együtt a bűnnel.
1: Now you know we walk with the Lord. For a little bit longer.
0: Tudjátok, aztán még egy kicsit tovább járunk az Úrral.
1: And we start living with sin.
0: És elkezdünk együtt élni a bűnnel.
1: I wonder if there's something you need to run to the police and confess.
0: Nem tudom, hogy van-e valami, ami miatt nektek kéne a rendőrségre futnotok, hogy bevalljátok.
1: Or you need to confess to your husband or to your wife.
0: Vagy a férjednek, vagy a feleségednek kell megvallanod valamit.
1: Or to your boss at work.
0: Vagy a munkahelyi főnöködnek.
1: Wow, we don't want to talk like that.
0: Hát nem szeretnénk így beszélni.
1: But I tell you, if the fear of the Lord comes.
0: De mondom nektek, ha jön az Isten félelem.
1: Things will get cleaned up.
0: Akkor elkezdenek megtisztulni a dolgok.
1: You remember when Ananias and Sapphira, they lied to God, lied to the Holy Spirit.
0: Emlékeztek Ananiás és Szafira esetére, akik hazudtak a Szent Szellemnek, hazudtak az Úrnak.
1: Why? They didn't fear the Lord.
0: Miért? Mert nem félték az Urat.
1: Now I want to turn you one scripture, Genesis in chapter 22.
0: Szeretném, hogyha az 1 Mózes 22-höz lapoznátok.
1: Passage you know well.
0: Ez egy jól ismert ige szakasz.
1: Here Abraham is offering up his son Isaac.
0: Abraham itt ajánlja fel áldozatként a fiát Izsákot az Úrnak.
1: You know, this is so foundational.
0: Ez annyira alapvető, tudjátok.
1: And the Lord was not going to allow that this line of Abraham to continue.
0: This line.
1: His line, his heritage.
0: Tehát Isten nem akarta, hogy Abraham öröksége.
1: The seed of Abraham was not going to be the blessing in the earth.
0: Mert Abraham magva nem lett volna áldás a földön, hogyha ott Izsák meghalt volna.
1: Unless something was proven.
0: Csak akkor volt ez lehetséges, hogyha valami bebizonyítatik.
1: And here is Abraham taking Isaac, his only beloved son, his son.
0: És itt van Abraham, aki veszi az egyszülött szeretett fiát.
1: And you know the story, he offers him up.
0: És ismeritek a történetet, kész feláldozni őt.
1: And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son.
0: És Abraham kinyújtotta a kezét, fogta a kést, hogy megölje a fiát.
1: And the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am.
0: És akkor az Úr angyala kiáltott a mennyből neki, hogy Abraham, Abraham, ő pedig mondta, hogy itt vagyok.
1: He said, don't lay your hand on the lad.
0: És azt mondta, ne tedd a te kezedet a fiúra.
1: Or do anything to him.
0: Ne tegyél vele semmi rossza.
1: Listen to what the Lord says.
0: Figyeljétek, mit mond az Úr.
1: Now I know you fear God.
0: Most már tudom, hogy féled Istent.
1: God wanted a line, a seed.
0: Isten akart egy magot.
1: Which feared God.
0: Aki féli Istent.
1: Come on, we're the seed, we're of the seed of Abraham.
0: Mi is Abraham magva vagyunk.
1: He proved he feared God.
0: Ő bebizonyította, hogy féli Istent.
1: I don't believe Abraham's son Isaac. I don't believe Abraham would have been chosen if he hadn't feared the Lord.
0: Én azt gondolom, hogy Isten nem választotta volna Ábrahámot, ha nem félte volna az Urat.
1: That was the most mighty test.
0: Ez volt a legnagyobb próba.
1: And God's looking for hearts who are like Abraham's heart.
0: És Isten a szíveket nézi, hogy kinek a szíve olyan, mint Ábrahámé.
1: Come on, the seed should be like the first seed.
0: A magnak olyannak kell lenni, mint az első magnak, amiből származik.
1: We should be like Abraham in our attitude.
0: A hozzáállásunknak olyannak kell lennie, mint Ábrahámé volt.
1: We should be like the Lord Jesus in his attitude.
0: Olyan hozzáállásunknak kell lennie, ami az Úr Jézusnak volt.
1: Come on, we should fear God.
0: Félnünk kell Istent.
1: And God is looking for that in our hearts.
0: És Isten ezt keresi a szívünkben.
1: Unite my heart to fear your name, O Lord.
0: Ó Uram, egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
1: I want you to really pray that.
0: Szeretném, hogy a komolyan imádkoznátok ezért.
1: Psalm 25 verse 14 says.
0: 25. Zsoltár 14. verse azt mondja.
1: The secret of the Lord is with them that fear him.
0: Az Úr titka azokkal van, akik félik őt.
1: That secret is friendship.
0: Ez a titok, ez a barátság.
1: It's the idea is that like God sits down with you with friends and he shares with you.
0: Ez olyan, mint hogy Isten leülne veletek, mint barátaival, és elmondaná a dolgait.
1: And so you're brought into the inner councils of the Lord.
0: Tehát bekerültök az Úr belső tanácsosainak a körébe.
1: What a privilege for those who fear the Lord.
0: Micsoda kiváltság ez azoknak, akik félik az Urat.
1: We're brought into his inner councils.
0: Bekerülünk az ő belső tanácsába.
1: And he shares things with us.
0: És ő megoszt velünk dolgokat.
1: We have free access to him.
0: Szabadon oda mehetünk hozzá.
1: This is for those who fear the Lord.
0: Ez azoknak jár, akik félik az Urat.
1: Malachi and chapter 2.
0: A Malakiás
1: chapter 4 verse 2.
0: Malakiás 4:2.
1: Listen to this.
0: Figyeljétek.
1: But to you who fear my name,
0: de nektek, akik félitek a nevemet,
1: the Son of Righteousness will rise with healing in his wings.
0: Itt van. Az igazságnak napja felkél.
1: And you should go out and grow fat like store-fed calves.
0: És kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok.
1: Come on, let's look at that again.
0: Nézzük meg
1: újra. If we fear the Lord, he rises with healing in his wings over us.
0: Hogyha féljük az Urat, akkor ő fölöttünk felkel, mint a nap gyógyulással az ő szárnyaiban.
1: You know, I firmly believe that if we walk in the fear of God, we can walk in divine health.
0: Én komolyan hiszem, hogy ha Isten félelmében járunk, akkor isteni egészségben járhatunk.
1: Come on, we can claim that scripture.
0: Igényelhetjük magunknak ezt az
1: igét. We're walking under the wings of healing. Oh, hallelujah.
0: Az gyógyító szárnyai alatt járhatunk.
1: Come on, you can be healthy and you can be whole.
0: Épek és egészségesek lehettek.
1: Come on, it changes your attitude because you fear your God.
0: Megváltozik a hozzáállásotok, mert félitek Istent.
1: Look at the next verse.
0: Következő vers.
1: You should trample on the wicked.
0: És széttapodjátok a gonoszokat.
1: And they should be ashes under your feet, the soles of your feet.
0: És porrá lesznek lábaitok nyomása alatt.
1: Hallelujah! So you're going to be one who has victory over the powers of darkness if you fear the Lord.
0: Tehát ha félitek az Urat, akkor győzhettek a sötétség erői fölött.
1: Come on, we're going to pray for the fear of the Lord.
0: Imádkozni fogunk az Úr félelméért.
1: I want to really encourage you. You know, this might sound like a small thing, but this can change your life.
0: Valóban bátorítalak titeket ebben, mert ez lehet, hogy nem hangzik egy túl nagy dolognak, de mégis megváltoztatja az életeteket.
1: I want you to really know what it is to walk in the fear of the Lord.
0: Szeretném, hogy valóban tudnátok, mit jelent az Úr félelmében járni.
1: In Hebrews chapter 5 verse 7.
0: A Zsidó 5:7-ben.
1: It tells you there that the Lord Jesus, listen to this, who in the days of his flesh, when he offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, he was heard because of his godly fear. That's Hebrews 5:7.
0: Hebrews 5:7. Tehát Zsidó 5:7 lesz ez mindjárt.
1: Well done. Good.
0: Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért.
1: Look at Jesus.
0: Nézzétek Jézust.
1: Because of his godly fear he was heard.
0: Az Isten félelme miatt hallgattatott meg.
1: There are so many promises concerning the fear of the Lord and answered prayer.
0: Nagyon sok ígéret kötődik az Úr félelméhez és azzal kapcsolatban az imára adott válaszokhoz.
1: Now the next one verse of scripture I want to give you for a prayer.
0: A következő ige, amit az imáról akarok nektek mondani.
1: This is your next prayer.
0: Ez a következő imátok.
1: Matthew chapter 5 verse 8.
0: Máté 5:8.
1: 5 verse 8. An
0: Máté
1: excellent 5, prayer for yourself.
0: Kiváló ima, amit magatokért mondhattok.
1: Okay. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
0: Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.
1: I can't tell you how much I love this passage of scripture.
0: Nem tudom nektek elmondani, mennyire szeretem ezt az igét.
1: It's one of my favorite passages of scripture.
0: Az egyik kedvenc igém.
1: Just these beatitudes.
0: Ezek a boldog mondások.
1: Oh, they bless my heart so deeply.
0: Nagyon mély áldást jelentenek a szívemnek.
1: Blessed are the pure in heart.
0: Boldogok, akiknek szívük tiszta.
1: They shall see God.
0: Mert ők az Istent meglátják.
1: Now, are you like me? I'm like a little girl.
0: Nem tudom, hogy ti olyanok vagytok-e, mint én olyan vagyok, mint egy kislány.
1: You know, that Bible says I'll see God.
0: Ez a Biblia azt mondja, hogy én meg fogom látni Istent.
1: So I say, okay, God.
0: Tehát azt mondom, rendben, Uram.
1: You said it.
0: Te mondtad.
1: I want to see you.
0: Látni akarlak téged.
1: Blessed are the pure in heart.
0: Áldottak a tiszta szívűek.
1: And what is blessed?
0: Mit jelent az, hogy áldott, boldog?
1: Happy.
0: Boldog.
1: Come on, we can be happy.
0: Lehetünk boldogok.
1: Happy are the pure in heart.
0: Boldogok a tiszta szívűek.
1: Is that good?
0: Nem nagyszerű ez?
1: But we can do with some happy people.
0: Úgyhogy lehetünk mi is boldog emberek itt néhányan.
1: Because you're pure in heart, it doesn't mean you've got a straight face and you're very serious.
0: Az, hogy a boldogok vagytok a szívetekben, akkor nem ilyen teljesen
1: no.
0: sima a képetek, nem vagyok nagyon komolyak.
1: Yeah, happy are the pure in heart.
0: Hanem boldogok a tiszta szívűek.
1: They shall see God.
0: Meglátják Istent.
1: Oh, praise your name.
0: Dicsőség az Úr neked.
1: Look at Psalm 24.
0: 24. Zsoltár.
1: Psalm 24.
0: 24. Zsoltár.
1: There's so many psalms I could take you to, but this will do for now.
0: De nagyon sok zsoltárhoz vihetnélek titeket, de ez most arra jó lesz.
1: Who can ascend to the hill of the Lord? Verse 3.
0: Harmadik vers.
1: He who stands in his holy place.
0: Kicsoda megy fel az Úr hegyére, és kicsoda áll meg az ő szent helyén.
1: He who has clean hands and a pure heart.
0: Az ártatlan kezű és tiszta szívű.
1: Oh, don't you want a pure heart?
0: Nem akartok tiszta szívet?
1: You know, pure by God's standards.
0: Ez olyan tiszta, ami Isten mércéje szerint tiszta.
1: Oh, you know, it's the delight of my heart. I want a pure heart.
0: Ez a szívemnek az öröme nekem is, hogy én tiszta szívet akarok.
1: Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
0: Teremts bennem tiszta szívet, ó Isten, és a erős szellemet, a te szellemedet újíts meg bennem.
1: I want to tell you, these past months,
0: el akarom mondani nektek, hogy az elmúlt hónapban,
1: I have prayed that scripture again and again and again.
0: Újra és újra imádkoztam ezt az igét.
1: Creating me a clean heart, O God.
0: Ó Uram, teremts bennem tiszta szívet.
1: And renew a right spirit within me.
0: És újíts meg bennem a megfelelő szellemet.
1: And you know what? I've been converted, well, 40, more than 40 years.
0: Tudjátok, több mint 40 évvel ezelőtt tértem meg.
1: So I've walked with Jesus a long time.
0: Tehát már elég régen járok Jézussal.
1: But recently I got intolerant with myself.
0: De nemrég teljesen türelmetlenné váltam magammal szemben.
1: I thought, Lord, I don't want to have these reactions.
0: Azt mondom, mondtam, hogy Uram, én nem akarok ilyen rosszul reagálni.
1: I don't want to speak in a way which hurts another person.
0: Nem akarok úgy beszélni, hogy az bántson valaki mást.
1: And you know, when you've lived a little while, you get some habits.
0: És tudjátok, ha az ember már él egy ideje, akkor kialakulnak bizonyos szokásai.
1: Even the way you speak is a habit.
0: Még az is egy szokás, ahogyan beszélünk.
1: And I felt, Lord, you can change my habits however long I've had them.
0: És azt mondtam, hogy Uram, te meg tudod változtatni a szokásaimat, akármilyen régen élek azokban.
1: I started praying.
0: Úgyhogy elkezdtem imádkozni.
1: Create in me a clean heart, O God.
0: Ó Isten, teremts bennem tiszta szívet.
1: And renew a right spirit in me.
0: És újíts meg bennem a megfelelő szellemet.
1: Oh, blessed are the pure in heart.
0: Áldottak a tiszta szívűek.
1: They shall see God.
0: Mert meglátják Istent.
1: When we see him, we should be like him.
0: És amikor látjuk őt, olyanokká válunk, amilyen ő.
1: Pure as he's pure.
0: Olyan tiszták leszünk, amilyen ő.
1: Holy as he's holy.
0: Olyan szentek, amilyen ő.
1: Oh, makes me feel good.
0: Ettől nagyon jól érzem magam.
1: Is that what you want?
0: Ti nem ezt akarjátok?
1: Oh, hallelujah. You know, God wants that for us as well.
0: Isten is ezt akarja számunkra.
1: He really desires it for us.
0: Valóban ez a vágya a számunkra.
1: Let's look at Luke's Gospel chapter 16.
0: Nézzük meg a Lukács 16-ot.
1: Luke's Gospel chapter 16 and verse 15.
0: 15. vers. Lukács 16:15.
1: Look at this.
0: Nézzétek.
1: And this is talking about the love of money.
0: A pénz szeretetéről van itt szó.
1: And it, verse 14 says the Pharisees who were lovers of money.
0: A 14. vers a farizeusokról beszél, akik pénzszeretők voltak.
1: You know, I'm afraid that Christians even can be lovers of money.
0: Tartok tőle, hogy még keresztények is lehetnek a pénzszeretői.
1: Anybody here?
0: Van itt valaki esetleg itt, aki ilyen?
1: You know, we can just love the stuff.
0: Lehet, hogy egyszerűen szeretjük azt, ha van.
1: But God doesn't want us to be lovers of money.
0: De Isten nem akarja, hogy a pénz szeretői legyünk.
1: He wants us to be lovers of God.
0: Azt akarja, hogy Isten szeressük.
1: And verse 15.
0: 15. vers.
1: He said to these scribes and Pharisees.
0: Azt mondta ezeknek az írás tudóknak és farizeusoknak.
1: You are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts.
0: Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket.
1: What for what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God.
0: Mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos.
1: You know that's an important scripture.
0: Tudjátok, ez egy fontos ige.
1: Because we live in a world where many things are so right in this world.
0: Mert egy olyan világban élünk, ahol olyan sok dolog van, ami e világ szerint helyes és jó.
1: But are absolutely wrong in the kingdom of God.
0: De teljesen rossz Isten királysága szempontjában.
1: And you and I have got to side with the kingdom of God.
0: És nektek és nekem Isten királysága mellett kell állást foglalnunk.
1: Come on, you have a decision to make.
0: Döntést kell hoznunk.
1: And we have that decision and we say yes, Lord.
0: Meghozzuk ezt a döntést, és azt mondjuk, igen, Uram.
1: I'm going to agree with you.
0: Veled értek egyet.
1: I'm going to do what you say.
0: Azt teszem, amit te mondasz.
1: I desire, Lord, to be free from sin.
0: Uram, arra vágyok, hogy tiszta legyek a bűntől, szabad legyek a bűntől.
1: Look at Jeremiah, chapter 17.
0: Nézzük meg a Jeremiás 17-et.
1: I wonder how many people have read this scripture recently.
0: Nem tudom, hogyan olvastátok a közelmúltban ezt az igét.
1: 17 verse 9.
0: A 9. verset, 17. részben.
1: The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?
0: Csalárdobb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt?
1: I, the Lord, search the heart and test the mind.
0: Én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a vesséket, vagy az elmét vizsgálom.
1: Even to give to every man according to his ways, according to the fruit of his doings.
0: Hogy megfizessek kinek-kinek az ő uta szerint, és cselekedeteinek gyümölcse szerint.
1: You know, it'd be a good idea to say, Lord, search my heart.
0: Nem lenne jó ötlet azt mondani, hogy Uram, kutass a szívemben.
1: It might be painful.
0: Lehet, hogy fájdalmas lesz.
1: But I tell you, it will be healing in the end.
0: De mondom nektek, hogy a vége gyógyulás lesz.
1: The Lord says, I, the Lord, search the heart.
0: Az Úr azt mondja, én az Úr kutatok a szívben, vizsgálom a szívet.
1: When I was a new Christian,
0: amikor friss hívő voltam,
1: and I was seeking to be baptized in the Holy Spirit,
0: és nagyon akartam bemerülni Szent Szellembe,
1: I remember saying to the Lord,
0: emlékszem, hogy ezt mondtam az Úrnak,
1: I want you to turn every stone in my life over.
0: Azt akarom, hogy az életemben minden rögnyi talajt forgass meg.
1: Get to the very bottom.
0: És minden követ mozgass meg, és juss el a legaljára.
1: Don't let anything be left.
0: Ne engedd, hogy bármi maradjon bennem.
1: Examine every place.
0: Minden csücsköt vizsgálj meg.
1: Turn over every stone.
0: Minden követ forgass meg.
1: And when I was doing this,
0: és amikor ezt tettem,
1: I remember saying to the Lord,
0: emlékszem, hogy ezt mondtam az Úrnak,
1: oh God, forgive me for being so sarcastic.
0: Ó, Uram, bocsáss meg nekem azért, hogy olyan ironikus voltam, olyan gúnyos.
1: Oh Lord, deliver me from being sarcastic.
0: Uram, a szarkazmustól tisztíts meg engem, szabadíts meg.
1: And he said to me,
0: és azt mondta nekem az Úr,
1: Eileen, you love it.
0: Eileen, te szeretsz ilyen lenni.
1: You know, there's sin in your life.
0: Tudjátok, bűn van az életetekben olyan.
1: It's there because you love it.
0: Ami azért van ott, mert szeretitek.
1: Oh Lord.
0: Ó Uram.
1: Search my heart.
0: Vizsgáld meg a szívemet.
1: My heart is deceitful above all things.
0: Mert az én szívem csalárdabb mindennél.
1: Search my heart.
0: Vizsgáld meg a szívemet.
1: Oh Lord.
0: Ó Uram.
1: Blessed are the pure in heart.
0: Áldottak a tiszta szívűek.
1: They shall see God.
0: Mert ők meglátják Istent.
1: Give me a pure heart, Lord.
0: Uram, adj nekem egy tiszta szíve.
1: Anybody want to pray that?
0: Van, aki azt akarja imádkozni?
1: Yes, Lord. Give me a pure heart.
0: Uram, adj nekem egy tiszta szíve.
1: You know what happens when you get a pure heart?
0: Amikor tiszta szívünk lesz,
1: your conscience gets very sensitive.
0: Akkor a lelki ismeretünk nagyon érzékenyé válik.
1: Let's look at Hebrews in chapter 10.
0: Nézzük meg a zsidó levél 10-et.
1: Hebrews in chapter 10.
0: Zsidó 10.
1: I'm giving you lots of scriptures, aren't I?
0: Nagyon sok igét mondok, igaz?
1: You'll have a book to write.
0: Egy egész könyvet lehet erről írni.
1: Hebrews in chapter 10, verse 22.
0: Zsidó 10, 22.
1: Are you there? Let us draw near with a true heart and in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water.
0: Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelki ismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel.
1: So God wants to do something, sprinkle us from an evil conscience, sprinkle our hearts.
0: Tehát Isten akar valamit tenni, meg akarja hinteni a szívünket, hogy ne legyen gonosz a lelki ismeretünk.
1: Look at chapter 9, verse 14.
0: 9. fejezet, 14.
1: How much more shall the blood of Christ, through the eternal Spirit, offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?
0: Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló szellem által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: We can have a clean heart.
0: Lehet tiszta szívünk.
1: We can have a pure conscience.
0: Lehet tiszta lelkiismeretünk.
1: And God will sprinkle our consciences.
0: És Isten meghinti a lelkiismeretünket.
1: The washing of the blood will cause us to have a pure conscience.
0: Hogyha megmos minket a vérrel, akkor ettől tiszta lesz a lelkiismeretünk.
1: Here's the last scripture here, 1 Peter chapter 1.
0: 1 Péter 1.
1: 1 Peter chapter 1 and verse 22.
0: 1 Péter 1, 22.
1: 22. Since you have purified your souls, listen, in obeying the truth.
0: Mivel megtisztítottátok a lelketeket,
1: How did you get clean? By obeying the truth.
0: Mert engedelmeskedtetek az igazságnak. Tehát hogy tisztultuk meg, úgyhogy engedelmeskedtek az igazságnak.
1: Through the Spirit in sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart.
0: Képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szellem által.
1: Love one another fervently with a pure heart.
0: Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek.
1: Hallelujah. And also, if we've got this desire to have a pure heart,
0: hogyha vágyunk arra, hogy tiszta szívünk legyen,
1: it's going to cause us to be blameless in His sight.
0: Akkor ennek az lesz az eredménye, hogy fedhetetlenek leszünk Isten szemében.
1: Colossians chapter 1.
0: Kolossé 1.
1: And chapter 1 and verse 22.
0: 22. vers.
1: 1:22.
0: Első rész, 22. vers.
1: In the body of his flesh through death to present you holy and blameless above reproach in his sight, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast and are not moved away from the gospel.
0: Colossians
1: 1 verse 22.
0: Tehát 22. vers mondja ezt, Kolossé 1-ben.
1: To 22-23, if I got the wrong scripture?
0: Colossians 1:22.
1: Well, let me...
0: Az ő emberi testében, read it please again, in English.
1: Okay, I'm just I've got it printed here. Let me just see it's the right scripture in the Bible. In the body of flesh? Yes, 1:22.
0: Okay.
1: Yes.
0: Az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga elé.
1: Mhm. And verse 23.
0: És a 23. vers. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdetetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én Pál szolgájává.
1: But the point I want to make there is he can present you holy and blameless and above reproach in his sight. I think that's wonderful.
0: Ebben az a lényeg, hogy hogy Isten önmaga alá elé állathat minket szentül, tisztán és fedhetetlenül.
1: Blameless and holy and above reproach.
0: Fedhetetlenül, szentül, és pure, úgy, hogy nem lehet ellenünk mondani semmit.
1: Pure in heart, hallelujah.
0: Tiszta szívűen, hallelujah.
1: Oh, thank you, Lord. I will see my God.
0: Köszönöm, Uram, látni fogom az én Istenemet.
1: You know what the test of a pure heart is?
0: Tudjátok, mi a próbája a tiszta szívnek?
1: Out of the heart the mouth speaks.
0: A szív teljességéből szól a száj.
1: So what comes out here is a test of your heart.
0: Tehát ami innen kijön, az próbálja meg a szívet, az mutatja meg, mi van ott, hogy hogyan beszélünk.
1: Is a test of how your heart is.
0: Az mutatja meg, hogy milyen a szívünk.
1: Here's another scripture for you to pray.
0: Itt egy másik ige, amit imádkozhatunk.
1: The key verse is Matthew 5 and verse 48.
0: A Máté 5:48 a kulcs ige.
1: And it says,
0: azt mondja,
1: be perfect then as your heavenly father is perfect.
0: Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes.
1: Now I'm sure these are not the scriptures you normally go and pray for yourself.
0: Gondolom, hogy nem ezek azok az igék, amiket általában önmagatokért elmondotok.
1: Be perfect as your heavenly father is perfect.
0: Légy tökéletes, ahogy a mennyei atyát tökéletes.
1: Eileen Vincent, be perfect as your heavenly father is perfect.
0: Eileen Vincent, légy tökéletes, ahogy a mennyei atyát tökéletes.
1: Come on, you pray that for yourself.
0: Imádkozzátok ezt magatokért.
1: When I was a new believer, just the first few days of when I was a believer.
0: Amikor friss hívő voltam, még csak pár napja voltam keresztény.
1: I was given a little booklet with some scripture verses.
0: Kaptam egy kis füzetkét, amiben igeversek voltak.
1: Of how you get saved.
0: Arról mondjuk, hogy hogyan kell üdvösséget nyerni.
1: But in that booklet,
0: de ebben a füzetben,
1: it had this scripture.
0: Benne volt ez az ige.
1: Be perfect, as your heavenly Father is perfect.
0: Legyetek tökéletesek, ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes.
1: Now they don't usually put that scripture in a new believer's booklet.
0: Általában egy friss hívőknek szánt füzetbe nem teszem bele ezt az igét.
1: But you know, I prayed that.
0: De tudjátok, én imádkoztam ezt.
1: I remember thinking, wow, I could be perfect like my heavenly Father's perfect.
0: És emlékszem, hogy arra gondoltam, hogy hűha, lehetek olyan tökéletes, amilyen tökéletes a mennyei atyám.
1: It didn't condemn me.
0: Tehát ez nem volt kárhoztató a számomra.
1: It excited me.
0: Hanem lelkesedtem ettől.
1: It gave me great hope.
0: Nagy reményt adott ez nekem.
1: I thought, Lord, is this what you're putting before me?
0: Azt mondtam, Uram, te ezt helyezed elém célnak?
1: Somebody who was only 3 days old in the Lord?
0: Aki még csak 3 napos az Úrban?
1: Yes, Lord.
0: Igen, Uram.
1: You've got great hopes for us.
0: Neked nagy reménységed van velünk kapcsolatban.
1: Great expectations for us.
0: És nagy elvárásaid vannak velünk szemben.
1: He wants us to be as holy as He's holy.
0: Azt akarja Isten, hogy olyan szentek legyünk, amilyen szent ő.
1: What is this talking about?
0: Miről beszél itt?
1: Because we can never have the perfection of God.
0: Hiszen Isten tökéletességét soha nem érhetjük el.
1: That's not what He's talking about.
0: De itt nem is erről van szó.
1: He's talking about being complete.
0: Hanem a teljességről
1: and being
0: van szó.
1: Mature.
0: Hogy legyünk érettek és teljesek.
1: And it's got the idea of some machinery.
0: Itt tulajdonképpen egy ilyen gépezet fogalmáról van szó.
1: But all the pieces of the machinery have been put together and the machine is working.
0: Ahol a gépezet minden egyes alkatrésze a helyén van, és ettől a gép működik.
1: It's complete.
0: Tehát teljes.
1: It works.
0: Működik.
1: That's what it's talking about.
0: Erről van itt szó.
1: Now, have we got all the pieces put together?
0: Nálunk minden részlet a helyén van.
1: Holiness, the fear of the Lord.
0: Szentség, az Úr félelme.
1: Pureness of heart.
0: A szív tisztasága.
1: A willingness to be humble and confess our sins.
0: Hajlandóság arra, hogy alázatosak legyünk és megvalljuk a bűneinket.
1: Come on, we need to put all the bits together.
0: Össze kell raknunk a kirakóst.
1: This makes us mature.
0: Ettől érettek leszünk.
1: And that's what he's talking about.
0: És erről van itt szó.
1: In Colossians 2 and verse 10.
0: A Kolossé 2:10-ben.
1: It says you are complete in him.
0: Azt mondja, hogy ő benne vagytok beteljesedve.
1: That's a wonderful scripture.
0: Ez egy csodálatos ige.
1: Oh, how many times I've spoken that to people I've counseled.
0: Hányszor mondtam ezt az igét olyan embereknek, akiket lelki gondoztam.
1: How many times I've spoken it to myself.
0: Hányszor mondtam magamnak.
1: Come on, we don't have to keep worrying about these problems that beset us.
0: Nem kell aggódnunk azok miatt a problémák miatt, amik ránk ültek.
1: We are complete in him.
0: Hiszen ő benne be vagyunk teljesedve, teljesek
1: we need,
0: vagyunk. Mindenünk megvan, amire szükségünk van.
1: He's not held one thing back from us.
0: Isten semmit nem tartott vissza tőlünk.
1: In him was the fullness of the Godhead bodily.
0: Őben lakozott az Istenség teljessége testileg.
1: And we're complete in him.
0: És mi őben vagyunk beteljesedve.
1: That completeness,
0: ez a teljesség,
1: is the same idea of this maturity.
0: Ugyanaz a gondolat, mint az érettség.
1: Thoroughly equipped,
0: hogy teljes mértékben felszerelve lenni.
1: Made perfect,
0: tökéletessé válni.
1: Colossians 4, verse 12.
0: Kolossé 4:12.
1: This is Paul talking about Epaphras.
0: Pál beszél itt Epafrásról.
1: Listen to what he says about him.
0: Figyeljétek, mit mond róla.
1: Epaphras is one of you, a bond servant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God.
0: Köszönt titeket Epafrás, aki ti közületek való Krisztusnak szolgálja, mindenkor tusakodván ti életetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában.
1: Now this is the kind of prayer that Paul prayed for the churches.
0: Pál ilyen imákat mondott a gyülekezetekért.
1: That they would stand perfect and complete in all the will of God.
0: Hogy álljanak meg tökéletesen és teljesen Isten minden akaratában.
1: Come on, that's what we need to do.
0: Nekünk is erre ezt kell tennünk.
1: Standing in such a glorious way.
0: Olyan dicsőséges módon állni,
1: and we're showing the Lord Jesus to the world.
0: Hogy a világnak az Úr Jézust mutassuk meg.
1: He will answer our prayers.
0: És akkor ő válaszolni fog az imáinkra.
1: He will delight in us.
0: És gyönyörködik bennünk.
1: In James chapter 3, verse 2.
0: A Jakab 3:2-ben.
1: Let's read that.
0: Olvassuk ezt el.
1: James chapter 3, verse 2.
0: Jakab 3:2.
1: For we all stumble in many things.
0: Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk.
1: If anyone does not stumble in the word,
0: ha valaki beszédben nem vétkezik,
1: he is a perfect man.
0: Az tökéletes ember.
1: Telios is the word perfect, complete.
0: Itt a telios az a görög szó, ami a tökéleteset, teljeset jelenti.
1: He's able to bridle the whole body.
0: Az képes az egész testét megzabolázni.
1: You see, that's what we've got to aim for.
0: Tudjátok, ezt kell becéloznunk nekünk is.
1: Okay, we got long time to live, so we can keep working at it.
0: Van még egy elég hosszú élet előttünk, úgyhogy dolgozhatunk ezen.
1: But we can be determined.
0: De lehetünk eltökéltek, ha nem csélünk eleget.
1: We're gonna take this tongue captive.
0: Fogságba ejthetjük azt a nyelvünket.
1: We're not gonna allow it to hurt other people.
0: Nem engedjük, hogy másokat bántson.
1: We're gonna deal with those areas where we've got habits which are unkind.
0: El kell bánnunk életünk azon területeivel, ahol nem kedves szokásaink vannak.
1: And we can ask the Lord just to change us.
0: És kérhetjük az Urat, hogy változtasson meg minket.
1: Deal with my heart.
0: Uram, bánjál a szívemmel, foglalkozz vele.
1: If we speak wrong, it's our hearts that's wrong.
0: Hogyha nem jó a beszédünk, akkor az azt jelenti, hogy a szívünkben van baj.
1: You with me?
0: Egyetértetek?
1: You know, I have done this.
0: Tudjátok, én is tettem ezt.
1: And I've done it very deliberately.
0: És nagyon eltökéletes, szándékosan tettem.
1: I grew up in a family as a child.
0: Én olyan családban nőttem fel,
1: where nobody spoke nicely to anybody.
0: Ahol senki sem beszélt kedvesen senkivel.
1: You know, it wasn't a loving home where people spoke good things to each other.
0: Ez nem egy szeretetteljes otthon volt, ahol az emberek szép dolgokat mondanak egymásnak.
1: It was a home where there was fighting and strife.
0: Hanem viszály és egymással való küzdés volt ebben
1: and
0: az otthonban.
1: Everybody was trying to get one over on the other person.
0: És mindenki felül akart kerekedni a másikon.
1: And it was a place where it was really very unkind.
0: Tehát egy nagyon nem kedves környezet volt ez.
1: And nobody really spoke kindly to each other.
0: Senki nem beszélt igazán kedvesen a másikkal.
1: So I grew up like that.
0: Tehát én így nőttem fel.
1: And when I became an adult,
0: amikor felnőtt lettem,
1: I had got patterns of speech,
0: olyan beszéd mintáim voltak,
1: which were awful.
0: Amelyek szörnyűek voltak.
1: You know, I could give you quickly something which would really cut you in half.
0: Nagyon gyorsan tudnék nektek olyat mondani, ami félbefűrészelne titeket.
1: You know, sarcastic.
0: Ami valami gúnyos dolog.
1: Sharp.
0: éles,
1: cruel,
0: kegyetlen.
1: I could be like that.
0: Lehetnék ilyen.
1: I'd learned that since I was this high.
0: Mert ilyen pici korom óta ezt tanultam.
1: And when I got converted,
0: és amikor megtértem,
1: I was suddenly shocked.
0: Hirtelen sokkolt engem.
1: And I didn't know how to be somebody different.
0: Ez, és nem tudtam, hogy hogyan lehetnék másmilyen.
1: And I can remember going to hear somebody preach.
0: Emlékszem, elmentem egy prédikációt meghallgatni.
1: And he said, "Do you have the tongue of a lion, a bear, or a tongue of a lamb?"
0: És azt kérdezte a prédikátor, hogy neked olyan a nyelved, mint egy medvének, vagy mint egy oroszlánnak, vagy olyan, mint egy báránynak.
1: And I said, "Oh God."
0: És én azt mondtam, ó Istenem.
1: I've got a bear's tongue.
0: Nekem egy ilyen medve nyelvem van.
1: I'm tearing people.
0: Tépem az embereket szét.
1: And I want to tell you honestly.
0: És őszintén meg akarom mondani
1: for
0: nektek.
1: For many, many years.
0: Hogy nagyon sok éven keresztül.
1: I had to pray about this issue.
0: Imádkoznom kellett emiatt.
1: But then God was constantly showing me it's my heart, not my tongue.
0: De aztán Isten megmutatta nekem, hogy nem a nyelvemmel van a baj, hanem a szívemmel.
1: Come on, I needed surgery in here.
0: Itt a szívemben kellett műtéten átesnem.
1: And we don't want to run away from painful things.
0: Nem szabad elszaladnunk a fájdalmas dolgok elől.
1: Come on, he can change us.
0: Isten meg tud minket változtatni.
1: You know, I was so good at hating.
0: Tudjátok, nagyon jól tudtam gyűlölni.
1: That's true. Before I was converted,
0: ez így van, megtérésem előtt.
1: I was good at hating.
0: Nagyon jól tudtam gyűlölni.
1: I didn't know how to love or to receive love.
0: Nem tudtam, hogyan kell szeretni vagy szeretetet elfogadni.
1: I had to learn.
0: Meg kellett tanulni.
1: I had to say, Lord, change my heart.
0: Azt kellett mondanom, hogy Uram, változtass meg a szívemet.
1: Do something.
0: Tegyél valamit.
1: Come on, God can do this.
0: Isten meg tudja ezt tenni.
1: I don't want any person here.
0: Nem akarom, hogy legyen itt olyan ember,
1: to come to a place where you think, okay, I'm mature enough.
0: Aki eljut odáig, hogy hát most már elég érett vagyok.
1: Come on, there's more for you.
0: Mert mindig van a számunkra még több.
1: And I want you to pray for yourself.
0: És szeretném, hogyha úgy imádkoznátok magatokért.
1: Will you pray these prayers?
0: Hogy ezeket az imákat imádkoznátok.
1: Teach me your way, O Lord.
0: Tanítsd nekem a te útjaidat, Uram.
1: I will walk in your truth.
0: Hogy a te igazságodban járjak.
1: Unite my heart to fear your name.
0: Egyesítsd a szívemet, hogy féljem a te nevedet.
1: Lord,
0: Uram,
1: blessed are the pure in heart, for they shall see God.
0: Áldottak a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.
1: Do that in my heart, Lord.
0: Uram, tedd meg ezt az én szívemben is.
1: Make my heart pure.
0: Tedd tisztává a szívemet.
1: Lord,
0: Uram,
1: may I be perfect as my heavenly Father is perfect.
0: Hadd legyek olyan tökéletes, amilyen a mennyei Atyám.
1: Lord, don't let me think that's too extreme.
0: Uram, ne engedd, hogy azt gondoljam, hogy ez túl szélsőséges.
1: Oh Lord, work in my heart.
0: Ó, Uram, munkálkodj a szívemben.
1: I want to be changed.
0: Meg akarok változni.
1: I want to look like you.
0: Úgy akarok kinézni, mint te.
1: I want to speak like you.
0: Úgy akarok beszélni, ahogy te.
1: I want to love like you.
0: Úgy akarok szeretni, ahogy te.
1: I want to look like Jesus.
0: Úgy akarok kinézni, ahogy Jézus.
1: Behave like Jesus.
0: Úgy viselkedni, ahogy Jézus.
1: Oh Lord, change my heart.
0: Ó, Uram, változtass meg a szívemet.
2: Elhangzott Eileen Vincent Önmagunkért való ima című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szia Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat.
1: Találd meg a saját hangod, ezzel a témakörrel tért vissza múlt héten Életképes rovatunk, és arról beszélgettünk, hogy ennek az első pontja az, hogy mindig tisztáznia kell, és egyébként fiatalokról beszéltünk elsősorban, a fiatalnak azt magában, hogy ő miben igazán jó, és azt is elmondtad, hogy ezt úgy tudja meg egy fiatal ember magáról, hogyha megnézi azt, hogy mi az, amit úgy igazán élvez. Mi az, amit úgy igazán élvezettel csinál, amiben bele tud merülni, és azt ígértük, hogy ott fogjuk folytatni, hogy a úgymond második pont, ha megnézi azt is az adott fiatal, hogy mire van szüksége a saját környezetének. Mit értesz ez alatt?
2: Igen, hiába szeretnék tengerbiológus lenni, de közelünkben nincs tenger, de hogyha tengerbiológus szeretnék lenni, akkor nem leépítem azokat az álmokat, hogy valakiből soha nem lehet tengerbiológus, csak akkor először kezdje a biológiát tanulni, kezdjen esetleg állatterületen tanulni, vagy zoológiát tanulni, és majd utána meglátjuk, hogy hol lesz az a speciális képzés, ahol ő a tengerbiológusit meg tudja szerezni. Majd azt látom, hogy néha a fiataloknak van egy álmuk, de nincs realitásuk, hogy egyáltalán mire van szükséglet. Az egyik barátom úgy járt, hogy cipőfelső rész készítőnek tanult, és mire kitanulta a technikumot, addigra az összes cipőgyár bezárt Magyarországon.
1: Az igen.
2: Akkor képzelheted, hogy mit tud egy ilyen végzettséggel kezdeni. Napjaink gondolkodásában pedig egyre jobban szükség van erre a rugalmasságra. Ezt várják el a cégek, hogy egyik napról a másikra átálljunk. A mesterséges intelligenciára gondolunk, akkor annyira felgyorsult a világunk, hogy korábban 20 évünk volt egy valamit megtanulni, ma lehet, hogy 20 napunk. És hogyha eleve látom, hogy abba az irányba tendálunk, hogy 10 év múlva nem is lesz az a munkahely, amire én rászánnék most 5-8 évet, hogy megtanuljam, akkor inkább gondoljam végig, hogy milyen szükségeket látok a világban, amit mondjuk enyhíteni tudok. Milyen a családomnak a problémája, aminek a megoldásában akarok segíteni. A barátaim közül ki van legnehezebb helyzetben, és hogyan tudnék neki mondjuk segíteni, vagy milyen készségeket, szaktudást szeretnék úgy elsajátítani, amiért még fizetnek is az emberek. És hogyha ez egy kicsit így végig gondolom a szükségletek szintjén, akkor egy picit segíti a pályaválasztásomat, de nem elveszve az előző adástól, hogy miben vagyok tehetséges. Hát azt mondtam, hogy a hangom az a tehetségem, a szükséglet, a lelkiismeretem ebben a hármas, négyes dologban fog együtt állni.
1: Hát igen, mert általában mit mondanak, akár csak a szülők mit tanácsolnak a fiataloknak, menj fiam orvosnak, mert orvosra mindig szükség lesz, vagy informatikusnak, mert mostanában informatikára van szükség, de egyébként nem biztos, hogy abban leli örömét, mondjuk általában a számítógéppel és a kütyükkel nincs gond, de azért egészen más programozni, és egészen más videójátékokkal játszani, ezt is meg kell tanulni.
2: Érdekes ez, például ez előjött, hogy nagyon sokan még az iskolának a honlapját sem nézik meg, hogy mit fognak tanulni, amikor válasszák azt az iskolát. Nagyon érdekes az is, hogy vajon a fiatal mennyire van képbe, hogy mit csinál egy programozó, és mit csinál egy rendszergazda, és lehet, hogy ő rendszergazdának kiváló lesz, de programozónak nem. És lehet, hogy pedig számítógép játék tesztelőnek lenne nagyon jó, mert annyira szeret játszani a játékokkal, hogy ilyeneket is keresnek. De ma nagyon sokszor így általánosítunk, hogy mindent beteszünk egy csomagba, hogy fiam, belőled jó lesz. Édesapám belőlem gépészt akart, azért, mert ő bányász volt. És azt mondta, a gépészre fiam mindig szükség lesz. Hát egyrészt nem elég, így lettem a gépészből lelkész.
1: Igen, és mennyire nagyon más terület, de ez egy külön történet, És mivel a saját életutadról már osztottál meg velünk egyébként az elmúlt hát szűk egy év alatt momentumokat, szerintem erre egyszer kerítsünk még sort. Visszatérve a találd meg a saját hangodat témakörre, tehát nagyon fontos tisztázni az adott fiatalembernek, hogy miben jó, mi az, amit úgy igazán élvez. Fontos azt is néznie, hogy a környezetnek mire van szüksége, ugye ez volt a második pontunk, mi a harmadik pont?
2: A harmadik az, hogy miben van lelkesedésem vagy szenvedélyem. Tehát mi az, amit úgy tudok már csinálni, hogy régóta ott él bennem ez a vágy. Gyerekként megkérdeztek, mi akarok lenni, akkor az óvodában nagyon sokan kukások szeretnének lenni,
1: igen,
2: mert annyira
1: tényleg
2: élmény ott hátul, igen, állni és egy autón utazni, vagy rendőr, vagy tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász József Attila után szabadon, hogy mi lesz belőle a kis Balázsból, ugye? Mi az a kedvenc tantárgyam a suliba, ami ahhoz a pályaválasztási irányhoz kapcsolható? Nem árt megkérdeznem a tanáraimat. Nagyon sokszor mi csak a jegyeket nézzük, de a jegyeink nem biztos, hogy tükrözik a tehetségünket azon a területen. Mi az, amiben versenyeket nyertem? Vagy kimagasló vagyok még az osztálytársaimtól is, vagy a megyében már nyertem valamiben, a sportban, vagy egyéb, akkor ez meghatározza azt, hogy ebben én valamiért más vagyok, mint a többiek. Ha pénz nem lenne az akadály, mivel tölteném az időmet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ne a pénz alapján válasszak területet, hogy azért, mert az jól keres, hanem mi az, amit még ingyen is csinálnék. Természetesen sokszor vagyunk így, akik lelkészek vagy egyéb, hogy azt mondták, hogy majd az Isten megfizeti. Ha megfizeti, igen, de azért a kenyeret nekünk is meg kell vennünk. De a mi atyánkban legalábbis a napi kenyérért imádkozunk, hogy add meg, amire napi szükségünk van. És hogyha jövőben látnám magamat egy híres emberként, aki valami díjat vesz át, akkor milyen területen szeretnék én díjat kapni?
1: Hát a legtöbb 18 évesnek szerintem feljön a Grammy díj, vagy az Oscar díj.
2: Vagy az, hogy amit most látunk, hogy több magyar Nobel-díjasunk azt mondta, hát, hogy a fizika területén, uh-huh, a természettudományok területén. Tehát én azt gondolom, hogy az isteni adottságaink, amit belénk helyezett a Jóisten, és az a pálya, amire szánt bennünket, ha ne találtál még a Jóistent is, és bevonjuk ebbe a pályaválasztási kérdésbe, akkor el tudja mondani azt, hogy te egy született pedagógus vagy.
1: Hogyan tudják bevonni a fiatalok
2: Istent? Uh-huh. Szerintem Istent érdekli az, hogy mi a mi szakmánk. Jézus Ácsnak a fiaként kitanult az ács mesterséget. Tetőfedő volt, az ács dolgokhoz értett. De amikor a halászokkal beszélt, akkor a halászatot is valamennyire nem, hogy elsajátította, de gyakorolta, vagy megmutatta, hogy hogyan kell igazából jól halászni, amikor nem ment még Péternek sem. De a vámszedő Mátéval egészen másképp beszél. Amikor földműves emberek között van, akkor magvetőről beszél, az Isten országa hasonló a magvetőhöz, aki kimegy magot vetni, de amikor pedig egy igazsági szolgáltatási helyzet van, akkor bíróról beszél, meg özvegyasszonyról. Tehát annyira érzékeny Jézus példázataiban, hogy milyen témában szól a hallgatósághoz, hogy én azt gondolom, hogy én megkérdezhetem az Istentől azt is, hogy Istenem, engem mire alkottál? És lehet, hogy azt mondja, hogy lelkész leszel. Lehet, hogy azt mondja, hogy egy olyan pedagógus leszel, aki úgy képviseli az evangéliumot és a bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem, akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
1: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat. A témánk az, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk. Onnan fogjuk folytatni?
2: Onnan, hogy van egy lelkismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
1: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezető.
2: Bibliai értékeket, hogy gyerekek százaira, ezreire vagy tízezreire lesz hatással. Ha nekem valaki azt mondja 18 évesen, hogy én több mint 10 000 fiatal életére hatással lehetek a munkám során, és hogy belőlem pedagógus lesz, vagy oktatási szakember, akkor nevettem volna rajta, mert akkori énem, akkori támogatottságom esélyt nem adott arra, hogy belőlem oktatási szakember legyen.
1: Elsősorban a fiatalok pályaválasztásának aspektusából beszélünk mindenről. Nagyon köszönöm a mai gondolatokat. A témánk az, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk. Onnan fogjuk folytatni?
2: Onnan, hogy van egy lelkiismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
1: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi

0: fiatalok a saját hangjukat megtalálni, tehát hogyan tudják felismerni azt, hogy ők abban, ők miben jók, és mivel érdemes majd foglalkozniuk, onnan fogjuk folytatni.
1: Onnan, hogy van egy lelkismeretünk, ami segíti a pályaválasztást, hogy van valami, amire én ki vagyok találva.
0: Folytassuk, innen izgalmasan hangzik. Köszönöm a mai gondolatokat.
1: Én is köszönöm a lehetőséget, és azt kívánom, hogy a rádióhallgató ismerje meg a tehetségét, a szükségleteket, de ismerje meg azt is, hogy mi az, amiben van szenvedélye. Neki is, meg a gyerekének is, vagy az unokájának is.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben az Áldás házának beindítása című tanítássorozat harmadik része következik, melyben Ellen Vincent tanít.
3: Áldott legyen az Úr.
4: I'm really happy, first of all, I must tell you this, I'm really happy to be with you.
3: Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, hogy mondjam ezt el elsőként.
4: And it's wonderful to see all you people come.
3: Csodálatos látni, milyen sokan eljöttetek.
4: And now, are you ready to learn something new?
3: Készek vagytok valami újat tanulni?
4: Now, Alan has begun with a wonderful session.
3: Alan egy csodálatos tanítással kezdte.
4: Now, with this second session,
3: ezen a második tanításon,
4: I wish to lay a foundation for the things that I am going to share with you.
3: Szeretném lefektetni az alapjait annak, amit én fogok elmondani nektek.
4: And so I'm going to be speaking out some principles here.
3: Tehát néhány alapelvet fogok elmondani.
4: Now, I will be beginning on page 32 in your notes.
3: A jegyzetetek 32. oldalán fogom kezdeni.
4: Now let us pray.
3: Imádkozzunk.
4: Father, we come to you.
3: Atyám, hozzád jövünk.
4: And we're asking you, Lord, to open our hearts to your spirit.
3: És kérjük, Uram, hogy nyisd ki a szellemünket, a szellemet előtt.
4: Father, we recognize the days in which we live.
3: Atyám, tudjuk, milyen napokban élünk.
4: These are the end times.
3: Ezek az utolsó idők.
4: These are the times you're doing new things in the earth.
3: Ezek a napok, amikor új dolgokat cselekszel a földön.
4: Father, we are ready to change.
3: És atyám, készek vagyunk változni.
4: We are ready for transition.
3: Készek vagyunk az átmenetre.
4: And Lord, we ask you.
3: És Uram, kérünk téged.
4: Even when we think we know.
3: Hogy még akkor is, ha azt gondoljuk, hogy tudunk valamit.
4: Lord God, give us teachable spirits.
3: Urunk Istenünk, adj nekünk tanítható szellemet.
4: We ask you in Jesus' name.
3: Jézus nevében kérjük ezt.
4: And everybody said,
3: mindenki,
4: Amen.
3: Amen.
4: Hallelujah. Come on then. Let's look at this.
3: Akkor nézzük hát.
4: In page 32.
3: A 32. oldalon.
4: Now, I'm going to begin at the beginning as if Alan had not even spoken. Okay?
3: Tehát a legelején kezdem, mintha még meg sem szólaltam volna.
4: Because this is my beginning, okay?
3: Mert ez az én kezdetem.
4: So this is like two rivers running next to each other.
3: Tehát ez olyan, mint hogy a párhuzamosan két folyó folyna egymás mellett.
4: Okay, now you can see in your notes there.
3: Ott látjátok a jegyzetben.
4: There are 227 references to mother in the Bible.
3: Hogy a Bibliában 227 helyen van szó anyákról.
4: Now usually those references.
3: Általában ezek az igehelyek.
4: Talking about mothers in a natural way.
3: A fizikai anyákról beszélnek.
4: Now there are 826 references to father.
3: 826 ige szól az apákról.
4: Now most of those are speaking about fathers in a natural way.
3: És ezek zöme is a fizikai apákról beszél.
4: Now, I just want you to understand.
3: Szeretném, ha megértenétek.
4: Now, the Bible talks about ordinary people in ordinary life.
3: Hogy az ember, a Biblia hétköznapi emberekről beszél, akik hétköznapi életeket éltek. Férfiakról és nőkről, gyerekekről.
4: And boys and girls.
3: Lányokról, fiúkról.
4: And it talks about fathers and mothers.
3: És atyák, apákról, anyákról.
4: But more often the Bible refers to the fathers than the mothers.
3: De a Biblia többször beszél apákról, mint anyákról.
4: Now the fathers wouldn't be there without mothers. They don't mention that fact. Actually, Paul does mention it in one place in Corinthians. And so, men and women are equally important. I hope you agree.
3: Remélem, hogy egyetértetek velem abban, hogy a férfiak és nők egyformán fontosak.
4: Gentlemen.
3: Uraim,
4: you would not be here without having a mother.
3: Nem lennének itt, ha nem lett volna anyjuk.
4: And none of us would be here without having a father.
3: És egyikünk sem lenne itt, ha nem lett volna apja.
4: We are equally important in God's sight.
3: Isten szemében egyformán vagyunk fontosak.
4: So let's begin understanding this.
3: Tehát kezdjük ezt megérteni.
4: Now many of us come from a culture.
3: Sokan olyan kultúrából jövünk,
4: which does not say that.
3: Ami nem ezt az üzenetet közvetíti.
4: Anybody here who could agree, your culture does not say men and women are equal.
3: Egyet tud érteni abban, hogy a kultúrája nem azt közvetíti, hogy a férfiak és nők egyformák? Tegyétek fel a kezeteket nyugodtan.
4: Yeah, it's true, it's true. Now, I live in the United States.
3: Én az Egyesült Államokban lakom.
4: But plenty of Christian denominations.
3: De nagyon sok keresztény felekezet.
4: Would still consider women are not as important as men.
3: Még mindig azt gondolja, hogy a nők nem olyan fontosak, mint a férfiak.
4: So it's understood, it's a recognized thing.
3: Tehát ez egy elismert tény, egy hallgatólagos megegyezés.
4: In most places in the world.
3: A világ legtöbb helyén.
4: That men are more important than women.
3: Hogy a férfiak fontosabbak, mint a nők.
4: But I want to say to you.
3: De én el akarom mondani nektek,
4: in the kingdom of God,
3: hogy Isten királyságában,
4: and in God's eyes,
3: és Isten szemében,
4: this is not true.
3: Ez nem így van.
4: And so we have got to get out of our worldly thinking.
3: Tehát ki kell lépnünk a világias gondolkodásunkból.
4: And I'm inviting you.
3: És meghívlak titeket arra.
4: Come on, stepping out of worldly thinking into spiritual thinking.
3: Lépjetek ki a világi gondolkodásból be a szellemi gondolkodásba.
4: Now, every one of you in this room.
3: Ebben a teremben mindenki,
4: especially male leaders,
3: különösen a férfi vezetők,
4: I'm calling you to make a change in your attitudes.
3: Titeket hívlak fel arra, hogy változtassátok meg a hozzáállásotokat.
4: And I want you to come truly into the kingdom of God.
3: És szeretném, ha valóban beléptitek Isten királyságába.
4: This past week,
3: a múlt héten,
4: I was reading a mission letter.
3: Egy missziós levelet olvastam.
4: And this was Operation Mobilization.
3: Ez az OM-nek volt a missziós levele.
4: Operation Mobilization. Now this mission has been going for about 45 years.
3: Körülbelül már 45 éve vagy 50 éve működik ez a misszió.
4: But in this letter it said we are considering the gender problem.
3: De ebben a hírlevelünkben az állt, hogy éppen fontolgatjuk a nemek problémáját.
4: For all these years they've only had male leaders.
3: Mert mindezen évek alatt csak férfi vezetőik voltak.
4: And more than half of the workforce are women.
3: És a munkatársaik több mint fele nő.
4: Yes.
3: Igen.
4: The missionaries.
3: A missionáriusok.
4: Yes, half of the missionaries were women.
3: Tehát a missionáriusok fele nő.
4: But all the own leadership was only with the men.
3: De csak férfiak voltak vezetők.
4: Now, it's taken nearly 50 years.
3: Majdnem 50 évig tartott nekik.
4: But this mission is beginning to consider.
3: De ez a misszió most már elkezdi ezt fontolgatni.
4: Come on, some of you might be 50 years old.
3: Gyerünk, lehet, hogy néhányan itt 50 évesek vagy csak
4: körülbelül. I want to say it's time to consider perhaps there's a change that's necessary.
3: Tehát azt javasolnám, hogy próbáljátok arra gondolni, hogy talán lehetséges vagy alkalmas lenne megfontolni, hogy valami változásra lenne szükség. Hogy készek vagytok a gondolkodásokat megváltoztatni?
4: Hallelujah! Come on, let's look at the word of God.
3: Na nézzük meg Isten igényét.
4: Now, I want to continue with some of these thoughts here.
3: Néhány itteni gondolattal szeretném folytatni.
4: You know that it says there, in none of these references did God refer to himself as a mother.
3: Azt mondja a jegyzet, egyik helyen sem utal Isten önmagára anyaként.
4: Now, I want you, that's very, very important, especially in these days.
3: Ez nagyon-nagyon fontos, különösen a mai korban.
4: I'm sure you've heard of the New Age talk.
3: Biztos vagyok benne, hogy hallottatok már New Age-es szöveget.
4: And that God is female.
3: Hogy Isten nőnemű, mondjuk ilyeneket mondanak.
4: And we've even had a Bible published where we've made a female Bible.
3: Azt hiszem, hogy kiadtak egyszer egy ilyen nőneműre átírt Bibliát is.
4: Now, it's crazy.
3: De ez egy őrület.
4: But you see, people are offended because the Bible seems to be very male.
3: De látjátok, az emberek megbotránkoznak azon, hogy a Biblia nagyon férfiasnak tűnik.
4: But that is a total misunderstanding.
3: De ez egy teljes félreértés.
4: God is neither male nor female.
3: Isten nem is nő és nem is férfi.
4: God is a spirit.
3: Isten szellem.
4: And God doesn't want to be male and he doesn't want to be female.
3: És Isten nem is akar férfi vagy nő lenni.
4: He supersedes all that.
3: Mert ő felette áll mindezeknek.
4: Our God is a spirit.
3: Ami Istenünk szellem.
4: Hallelujah. Did you know that?
3: Tudtátok ezt?
4: Yes, come on. He is spirit. He's not
3: male. Igen, ő szellem, nem férfi.
4: Even though he calls himself father.
3: Akkor is, ha atyának nevezi magát.
4: We must not then consider he is male because he calls himself father.
3: Nem szabad azt gondolnunk, hogy ő hímnemű azért, mert atyának nevezi magát.
4: Come on, we have to think spiritually.
3: Szellemileg kell gondolkodnunk.
4: And not naturally.
3: Nem fizikai szinten.
4: Hallelujah. Let's look again at these notes.
3: Újra nézzük meg a jegyzetet.
4: Now, in Isaiah 66, you can turn there with me.
3: Az Ézsaiás 66-ban oda is lapozhattok.
4: This scripture here, verse 12.
3: Ez az ige itt, a 12. vers.
4: It uses the word mother.
3: Azt a szót használja, hogy anya.
4: But it's talking about the city of Jerusalem.
3: De Jeruzsálem városáról van szó benne.
4: Now read this scripture with me.
3: Olvassátok el velem ezt az igét.
4: For thus says the Lord.
3: Mert így szól az Úr.
4: Behold, I will extend peace to her like a river.
3: Íme kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és a rá az egy nőnemű névmás.
4: And the her is Jerusalem.
3: És ez a rá, ez Jeruzsálemre vonatkozik.
4: The her, I will extend peace to her. And the glory of the Gentiles like a flowing stream.
3: És mint kiáradott patakot a népek dicsőségét.
4: Then you shall feed.
3: És szopjátok. Tehát, és
4: and I'm reading it to you as it really is, because certain words have been added in the English. But we have to think spiritually.
3: Szellemileg kell gondolkodnunk.
4: And not naturally.
3: Nem fizikai szinten.
4: Hallelujah. Let's look again at these notes.
3: Újra nézzük meg a jegyzetet.
4: Now, in Isaiah 66, you can turn there with me.
3: Az Ézsaiás 66-ban oda is lapozhattok.
4: This scripture here, verse 12.
3: Ez az ige itt, a 12. vers.
4: It uses the word mother.
3: Azt a szót használja, hogy anya.
4: But it's talking about the city of Jerusalem.
3: De Jeruzsálem városáról van szó benne.
4: Now read this scripture with me.
3: Olvassátok el velem ezt az igét.
4: For thus says the Lord.
3: Mert így szól az Úr.
4: Behold, I will extend peace to her like a river.
3: Íme kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és a rá az egy nőnemű névmás.
4: And the her is Jerusalem.
3: És ez a rá, ez Jeruzsálemre vonatkozik.
4: The her, I will extend peace to her. And the glory of the Gentiles like a flowing stream.
3: És mint kiáradott patakot a népek dicsőségét.
4: Then you shall feed.
3: És szopjátok. Tehát,
4: and I'm reading it to you as it really is, because certain words have been added.

0: Now read this scripture with me.
1: Olvassátok el velem ezt az igét.
0: For thus says the Lord.
1: Mert így szól az Úr.
0: Behold, I will extend peace to her like a river.
1: Én még kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és a rá az egy nőnemű névmás.
0: And the her is Jerusalem.
1: És ez a rá, ez Jeruzsálemre vonatkozik.
0: The her, I will extend peace to her. And the glory of the Gentiles like a flowing stream.
1: És mint kiáradott patakot a népek dicsőségét.
0: Then you shall feed.
1: És szopjátok. Tehát, és
0: and I'm reading it to you as it really is, because certain words have been added in the English.
1: És most úgy olvasom el tovább, ahogy valóban van a szöveg, mert az angol változathoz hozzátettek néhány szót.
0: On sides shall you be carried.
1: Az oldalakon fogtok hordoztatni.
0: On sides you shall be carried.
1: Tehát oldalakon, oldalon fognak hordozni titeket.
0: And be dandled on knees.
1: És térdeken cirógatnak titeket.
0: As one whom his mother comforts, so I will comfort you.
1: Mint olyat, akit anyja vigasztal, akit vigasztal
0: titeket
1: én.
0: And you shall be comforted in Jerusalem.
1: És Jeruzsálemben vesztek vigasztalást.
0: God is speaking about Jerusalem.
1: Isten itt Jeruzsálemről beszél.
0: And this is spiritually speaking about the church.
1: És szellemi értelemben az egyházról szól ez.
0: And here we have a pointer to the church as being the one who will care for you like a mother.
1: És most úgy azt olvassuk, hogy valaki ki van arra jelölve, hogy úgy gondozza az egyházat, mint egy anya.
0: And so right today, this scripture applies to us.
1: Tehát ma ez az ige ránk vonatkozik.
0: We are the church.
1: Mi vagyunk az egyház.
0: And we should be caring for people like a mother cares for her children.
1: Tehát nekünk kell úgy törődnünk az emberekkel, ahogy egy anya törődik a gyerekeivel.
0: Now, if we looked at the Hebrew language,
1: hogyha megnézzétek a héber változatát,
0: and we looked at mother,
1: és kikeresték az anya szót,
0: one of the meanings of mother in the Hebrew language is she is the bond of the family.
1: A héber nyelvben az anya egyik definíciója az, hogy ő a család köteléke, aki összeköti
0: she's
1: a családot.
0: She's what makes the family stick together.
1: Ő miatt ő köti össze a családtagokat egymással.
0: And I'm quite sure in your own personal experience.
1: És biztos vagyok abban, hogy a ti személyes átélésetekben.
0: You would say this mother kept the family together.
1: Ti is tudjátok azt mondani, hogy ismertek olyan anyát, aki összetartotta a családot.
0: Yeah, that's true,
1: vagy a ti saját anyukátok tartotta össze.
0: Mothers hold the families together.
1: Tehát emelje fel az a kezét, aki
0: and
1: úgy gondolja, hogy az anya tartja össze a
0: családot. Meaning of the word mother.
1: Ez az anya szó héber jelentése.
0: Now don't you think that God intends within the family of God?
1: Nem gondoljátok, hogy Istennek az a szándéka, hogy az ő családjában
0: there should be some activity of this motherhood,
1: legyenek ilyen anyai tevékenységek,
0: that holds the family together.
1: Amelyek összetartják a családot.
0: I believe this is what God intends to happen.
1: Hiszem, hogy Istennek ez a szándéka, hogy ez
0: megtörténjen. Come on, mothers!
1: Gyerünk, anyák!
0: We will facilitate pulling the family together and holding the family together.
1: Segíteni fogjuk a család összetartását és összehúzását.
0: Hallelujah. Now, following in this, following your notes with me on page 32.
1: Hogyha követitek a jegyzeteteket, igyekezem az oldalon.
0: Listed there are some verses that refer to mother in the allegorical sense.
1: Van itt felsorolva néhány ige, ami jelképes értelemben utal az anyákra.
0: Now, you see, the word mother is used in many ways in the scriptures.
1: Tehát láthatjátok, hogy az ige az anya szót sok módon használja.
0: And as you read through this little list of scriptures here,
1: és ahogy végigolvassátok ezt a kis ige listát,
0: you will get an idea that something flows out from motherhood.
1: Az a benyomásotok lesz, hogy az anyaságból kiárad valami.
0: And the way it's used in the scriptures, it can be something evil or it can be something good.
1: És az igéből kiderül, hogy ez lehet jó dolog is, vagy rossz dolog is, ami az anyaságból árad.
0: It's like a source, a beginning place.
1: Olyan az anyaság, mint egy forrás, egy kezdő
0: hely. Let's read the first one.
1: Olvassuk el az első.
0: Genesis 3:20 is the verse.
1: 1 Mózes 3:20.
0: Eve, the mother of all living.
1: Éva minden élőnek anyja.
0: Now that's the first reference in the scripture to mother.
1: Ez az első utalás.

0: caregiver of an acra.
1: Eve, the mother of all living.
0: Eva, mind an éluna konya.
1: And Eve means.
0: És az Éva azt jelenti.
1: Life or living.
0: Vagy élet, vagy élő.
1: And so here we have the beginning of the use of the word mother.
0: Tehát itt használja először az ige az anya szót.
1: Now, Psalm 51:5. I've picked out some scriptures.
0: Az 51. Zsoltár 7.
1: In sin did my mother conceive me.
0: Bűnben fogant engem az anyám.
1: And I'll press on. Hosea 2, verse 2.
0: Hoseás 2:2.
1: And 5 and chapter 4 and verse 5.
0: Negyedik rész, 5. vers.
1: All refer to Israel as a mother.
0: Ezek az igék mind Izraelre utalnak anyaként.
1: Now, if you think of this idea of a beginning.
0: Hogyha eszetekbe jut az, hogy kezdetről szól ez az anyaság.
1: So here is Israel being referred to as a mother.
0: Itt Izraelre utal az ige anyaként.
1: Holding together the purposes of God.
0: Aki összetartja Isten céljait.
1: And Galatians 4:26.
0: A Galata 4:26.
1: Jerusalem is above the mother of us all.
0: Jeruzsálem mindnyájunk anyja.
1: And what is this? This is the church again.
0: Itt újra az egyházról van szó.
1: The mother of us all.
0: Mi mindannyiunk anyja.
1: Now, I want to look at Thessalonians 1 Thessalonians 2:7.
0: Nézzük meg az 1 Thessalonika 2:7-et.
1: Now Paul says.
0: Pál azt mondja.
1: We were like a nurse.
0: Hogy olyanok voltunk, mint egy nada.
1: Among the people caring and nourishing them.
0: Az emberek között, akik táplálgatják őket.
1: Now the word used nurse there, translated nurse.
0: Itt az a szó, amit dadának nevez, vagy anyának az ige.
1: Some translations say mother.
0: Vannak fordítások, amik anyát mondanak.
1: But it is not the usual word for mother.
0: De ez nem a szokásos szó az anyára.
1: It is more, the word really means somebody who is nursing a child, rather than talking about the whole activity of being a mother.
0: Itt nem igazán magáról az egész anyaságról van szó, hanem arról, amikor valaki szoptat egy gyereket.
1: So Paul is saying, this is what we were to this church.
0: Tehát Pál azt mondja, hogy mi ezek voltunk ti között,
1: ennek a gyülekezetben. We were caring for them, nourishing them, cherishing them.
0: Dédelgettünk, titeket, töröltöttünk veletek, tápláltunk titeket.
1: We were building them up.
0: Felépítettünk titeket.
1: Now the last mention of the word mother in the whole scripture.
0: Az anyaszó utolsó említés az egész igében.
1: Is Revelation 17:5.
0: A Jelenések 17:5.
1: Babylon.
0: Babylon.
1: Is the mother of harlots.
0: A szajhák anyja.
1: Again, a place of beginning.
0: Ez is egy kezdet.
1: And here you see where it is used in a country in a bad situation.
0: És láthatjuk, hogy ez egy országban hogyan említett, egy rossz
1: helyzetben. This study is not about mothers in the natural.
0: Tehát mi nem fizikai szintű anyákról tanulunk.
1: Now we're talking about spiritual motherhood.
0: Hanem szellemi anyaságról beszélünk.
1: Now the Bible talks about natural motherhood.
0: A Biblia is beszél fizikai anyaságról.
1: And that's a whole subject on its own.
0: Ez önmagában is egy nagy téma.
1: And this teaching for these next days is not about natural motherhood.
0: De ez a tanítás az elkövetkező napokban nem a fizikai anyaságról szól.
1: It's not about natural fatherhood.
0: Nem is földi apaságról.
1: Because if you were a savage, you'd never heard the name of Christ.
0: Mert hogyha olyan törzsben élnétek, ahol soha nem hallott a senki Krisztus nevét.
1: There's still mothers and fathers.
0: Ott is vannak apák és anyák.
1: But they're not doing spiritual fathering or spiritual mothering.
0: De ők nem szellemi szülőként viselkednek.
1: They are behaving after the order of their creation.
0: Hanem a teremtesség rendje szerint működnek.
1: Let's look at this scripture here, which is very important. Genesis 1:27.
0: Nézzük meg ezt az igét, ami nagyon fontos. 1 Mózes 1:27.
1: Yeah, it says here, God created man.
0: Azt mondja itt, hogy Isten megteremtette az embert.
1: In Genesis 1:27.
0: Tehát 1 Mózes 1:27.
1: Now, when that word man is used there in the scripture,
0: itt használja az ember.
1: It's not talking about men who walk around wearing trousers.
0: Itt nem nadrágot hordó férfiakról van szó.
1: It's talking about mankind.
0: Hanem az emberiségről, az emberi fajról. Aki férfiak is és nők is.
1: When God created men and women,
0: amikor Isten megteremtette a férfiakat és nőket,
1: perhaps you need to write that in your Bible. That's what the scripture is talking about.
0: És lehet, hogy ezt bele kell írnotok a Bibliátokba, mert erről szól ez az ige.
1: So when God created people,
0: tehát amikor Isten megteremtette az embereket,
1: He created them in His own image.
0: A saját képmására teremtette meg őket.
1: Now He created women in His image as well as men in His image.
0: A nőt ugyanúgy a saját képére teremtette meg, mint a férfit.
1: Did you hear that?
0: Hallottátok ezt?
1: In the image of God, because
0: Isten
1: He's not a male.
0: Mert ő nem férfi.
1: Because He's a spirit.
0: Mert ő szellem.
1: So here, let's read this again. God created mankind in His own image.
0: Olvassuk ezt újra, hogy Isten megteremtette az emberiséget az ő képére.
1: In the image of God, He created him.
0: Isten hasonlatosságára teremtette őt.
1: Male and female, He created them.
0: Férfiúvá és asszonyát teremtette őket.
1: Male and female, He created them.
0: Tehát férfivá és asszonyát teremtette őket.
1: And both are in His image.
0: Mind a kettő Isten hasonlatosságára teremtetett.
1: Now, what is the implication of being in the image of God?
0: Mit von magával az, hogy Isten hasonlatosságára lettünk teremtve?
1: Now, in our human creation,
0: az emberi teremtettségünkben,
1: we have God-like abilities because we're in His image.
0: Isteni képességeink vannak, mert az őtől a hasonlatosságára lettünk teremtve.
1: Now part of those abilities,
0: ezeknek a képességeknek egy része,
1: we are men and women.
0: Az, hogy férfiak vagyunk meg nők.
1: We can produce children.
0: Gyerekeket tudunk létrehozni.
1: And we have different aspects, different perspectives on life.
0: És az életet különböző módon látjuk.
1: This is part of the creation that God has put within us.
0: Ez része annak a teremtettségnek, amit Isten elhelyezett bennünk.
1: Now, I'm talking about a human creation.
0: Emberi teremtésről beszélünk itt.
1: And in our human creation, we have emotions.
0: Tehát mi nekünk emberi lényeknek vannak érzelmeink.
1: Now, those emotions are in the image of God.
0: És ezek az érzelmek is Isten hasonlatosságára lettek teremtve.
1: And so we can love and we can hate.
0: Tehát tudunk szeretni és gyűlölni.
1: Now, people who do not know the Lord Jesus Christ still can love and hate.
0: Azok az emberek is tudnak szeretni és gyűlölni, akik nem ismerik az Úr Jézust.
1: Come on, all creation is in the image of Christ, okay, in the image of God.
0: Mert az egész teremtettség Isten hasonlatosságára lett teremtve.
1: Yes, you understand?
0: Értitek?
1: Good. So we're talking about the human creation.
0: Tehát itt az emberi teremtményekről van szó.
1: In this, we are God-like in that we also have a behavior which is similar to God. It's in His image.
0: Istenhez hasonlítunk abból a szempontból, hogy úgy viselkedünk, ahogy ő.
1: And we could describe it in so many words.
0: Nagyon sok szóval leírhatnánk ezt a dolgot.
1: But I'm just going to say we have courage.
0: De csak azt mondom el, hogy bátrak vagyunk.
1: We have honesty.
0: Tudunk becsületesek lenni.
1: Integrity.
0: Őszinték.
1: We have a compassion.
0: Irgalmasak tudunk lenni.
1: That these are God-like abilities.
0: Ezek Istenhez hasonló tulajdonságok.
1: But they are in all God's creation.
0: De Isten minden emberi teremtményében ezek megvannak.
1: But we don't see them fully manifested until we're truly born again.
0: De nem látjuk ezek teljes megnyilvánulását, amíg újjá nem születünk.
1: Now, when I was thinking about this,
0: amikor erről gondolkodtam,
1: I thought of many of the pictures you see on your television screen.
0: Sok olyan képre gondoltam, amit a tévében lehet
1: látni.
0: Like
1: in the Sudan.
0: Például a Szudánról.
1: And these displaced people, refugees in terrible situations.
0: Azok a menekültek emberek, akik elmentek otthonról és szörnyű körülmények között vannak.
1: But despite the pain and the terrible situation in which they live.
0: De a fájdalom és a szörnyű körülményeik ellenére, amelyek között élnek.
1: They have compassion for their children.
0: Könyörületesek a gyerekeikhez.
1: There's mothers who've got nothing, but yet they're caring for these children.
0: Vannak anyák köztük, akiknek semmiük nincs már, de a gyerekeikkel
1: törődnek. No Christ.
0: Nem ismerik Krisztust.
1: They're not born again.
0: Nem újjászületettek.
1: They're just in the image of God.
0: Csak Isten hasonlatosságára lettek teremtve.
1: And so something of that image.
0: És akkor valami ebből a képmásból.
1: Is still being displayed in their natural lives.
0: Még mindig megmutatkozik a természetes életükben.
1: Isn't that amazing?
0: Nem megdöbbentő?
1: God has left His stamp on His creation.
0: Isten rajta hagyta a pecsétjét a teremtett világon.
1: And God brings the fullness
0: És Isten,
1: of all that which he's put within us,
0: mindennek a teljességét, amit elhelyezett bennünk,
1: he brings it forth when we are born again.
0: Előhozza, amikor újjászületünk.
1: Hallelujah. Hallelujah. Now I want us to see clearly.
0: Szeretném, hogy a világosan látnánk.
1: That we're not talking about that natural abilities that God has put within creation.
0: Hogy nem azokról a természetes képességekről beszélünk most, amelyeket Isten elhelyezett a teremtett emberekben.
1: This conference is talking about spiritual fathering and spiritual mothering.
0: Ez a konferencia szellemi anyaságról és szellemi anyaságról szól.
1: Which I do wish to make a distinction between natural and spiritual.
0: És nagyon szeretném, hogy megkülönböztetnénk egymástól a természetes és a szellemi változatot.
1: And the spiritual fathering and mothering.
0: És a szellemi atyaság és anyaság.
1: It's a God ability.
0: Isteni képesség.
1: Flowing through our born again humanity.
0: Ami az újjászületett embereken tud átáradni.
1: By the power of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem ereje által.
1: I'll say that again.
0: Újra mondom.
1: This spiritual parenting, mothers and fathers.
0: Ez a szellemi szülőség, szellemi atyaság és anyaság.
1: It is a God ability.
0: Isten képessége.
1: Flowing through our born again humanity.
0: Ami átárad az újjászületett emberi lényünkön keresztül.
1: By the power of the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem ereje által.
1: Hallelujah. Does that make sense to you?
0: Érthető ez a számotokra?
1: Praise God.
0: Dicsőség az Úrnak.
1: Now, when we talk about male and female,
0: amikor férfiről és nőről beszélünk,
1: this only concerns our humanity.
0: Ez csak az emberi lényünkre vonatkozik.
1: It tells us that there is no male and female.
0: Mert azt olvassuk az igében, hogy nincs férfi sem nő.
1: In the spirit.
0: Szellemben.
1: In Galatians 3:26-28.
0: Ez a Galata 3:26-28-ban van.
1: Male and female, those distinctions are done away with in the spirit.
0: A férfi és nő olyan különbségtétel, ami szellemben
1: nincsen. In heaven, we are told there's no gender.
0: A menny, azt olvassuk, hogy a mennyben nem lesznek
1: Matthew
0: nemek.
1: Matthew 22:30.
0: A Máté 22:30-ban.
1: Do you wish to read that scripture?
0: Akarjátok elolvasni?
1: Let's turn to it. Matthew 22.
0: Lapozzunk oda Máté 22.
1: And verse 30.
0: 30.
1: For in the resurrection there is neither, they neither marry nor are given in marriage, but are like the angels of God in heaven.
0: Mert a feltámadáskor sem nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az Isten angyalai a mennyben.
1: Because you see that in the spirit there is no gender.
0: Mert tudjátok, szellemben nincsenek nemek.
1: Gender concerns this life on this earth.
0: A nemek erre az életre vonatkoznak ezen a földön.
1: Now, all of us here.
0: Mindannyian, akik itt vagyunk.
1: We all have the glorious opportunity.
0: Mindannyian kaptuk egy dicsőséges lehetőséget.
1: To show forth all the attributes of the Father in this humanity.
0: Arra, hogy az Atya minden tulajdonságát bemutassuk az emberi lényünkben.
1: Hallelujah. And you know, we can show, little children can show it forth in a childish way.
0: És tudjátok, a gyerekek is meg tudják ezt mutatni gyermeki módon.
1: Men in a manly way.
0: A férfiak férfi módon.
1: And women in a womanly way.
0: És a nők nőies módon.
1: But it's always the same God.
0: De mindig ugyanaz az Isten az.
1: Who is the father of us all.
0: Aki mindannyiunk atya.
1: Come on, we would say there isn't a junior-sized Holy Spirit.
0: Elmondhatnánk, hogy nincs ilyen ifjúsági méretű Szent Szellem.
1: Come on, so there's a, he's the same Holy Spirit.
0: Ő ugyanaz a Szent Szellem.
1: And so it's the same God who shows himself to a little child.
0: És ugyanaz az Isten mutatja meg magát egy kisgyermeken keresztül.
1: So it's the same God who shows himself to a woman or to a man.
0: És ugyanaz az Isten mutatja meg magát egy férfin és egy nőn keresztül is.
1: God takes humanity.
0: Isten fogja az emberi lényeket.
1: And displays himself.
0: És bemutatja magát rajtuk keresztül.
1: Now it looks different.
0: Másképp néznek ki.
1: It can look childish.
0: Kinézhetnek gyerekesen.
1: It can look masculine.
0: Kinézhetnek férfiasan.
1: And it can look female.
0: Kinézhetnek nőnek.
1: But it's still God.
0: De akkor is Isten nyilvánul meg.
1: Come on, we mustn't differentiate in these ways.
0: Igen, ezekben a dolgokban nem szabad különbséget tenni.
1: And put
0: tenni.
1: Some more important than others.
0: És egyeseket fontosabbnak tekinteni másoknál.
1: Are you hearing what I'm saying?
0: Halljátok, amit mondok?
1: Hallelujah! Bless the Lord!
0: Áldott legyen az Úr.
1: All right. So spiritual mothers manifest the same father heart of God in a female manner.
0: Tehát a szellemi anyák Istennek ugyanazt az atyaságát mutatják be női módon.
1: Now, because this is the first session,
0: mivel ez az első tanításom,
1: I want to give some clear definitions of the terms that we're going to be using in these coming days.
0: Szeretném elmondani a világos meghatározását néhány olyan fogalomnak, amiket használni fogunk az elkövetkező napokban.
1: Now we're going to talk about spiritual sons.
0: Beszélni fogunk szellemi fiakról.
1: Now people will have all kinds of ideas of what a spiritual son is.
0: Az embereknek mindenféle elképzelésük van arról, hogy ki, milyen egy szellemi fiú.
1: And first of all, most people, well, many people will think a spiritual son is male.
0: A legtöbb ember azt gondolja, hogy egy szellemi fiú biztos hímnemű.
1: Now I want to say to you, we're not using the term spiritual sons in a masculine way.
0: Én el akarom mondani nektek, hogy a szellemi fiú kifejezést mi nem hímnemű lényekre használjuk.
1: A spiritual son can be male or female.
0: Szellemi fiú lehet nő is, meg férfi is.
1: Now I'm not going to talk about spiritual daughters.
0: Nem fogok beszélni szellemi lányokról.
1: I'm sorry about that.
0: Sajnálom, de így van.
1: But I'm not going to speak about spiritual daughters.
0: De nem fogok beszélni szellemi lányokról.
1: And I've got a very good reason for doing that.
0: És erre nagyon jó okom van.
1: Because if you read your Bible,
0: mert ha elolvassátok a Bibliát,
1: it is men, it is maleness.
0: A férfiasság.
1: It is in the scriptures, it's the men who inherit.
0: Az igében a férfiak azok, akik örökölnek.
1: And now that is a picture of,
0: és ez,
1: sons who inherit.
0: Az öröklő fiaknak a képe.
1: And so I'm going to say that you are a son of God. Is that true?
0: Azt fogom mondani, hogy Isten fiai vagytok, ez igaz?
1: Does the Bible ever call you a daughter of God?
0: A Bibliában sosincs az, hogy Isten lányai vagytok, ugye?
1: Never! You're always a son of God!
0: Mindig Isten fiai vagyunk.
1: Because sons of God are the ones who inherit from God.
0: Mert Isten fiai azok, akik örökölnek tőle.
1: In the Jewish culture, the women did not inherit.
0: A zsidó kultúrában a nők nem örököltek.
1: And that was a picture of the truth that I'm saying to you, that it is sons who inherit.
0: És ez egy képe annak az igazságnak, amit mondok most nektek, hogy a fiak azok, akik örökölnek.
1: So we're going to be talking about sons, spiritual sons.
0: Tehát beszélünk majd szellemi fiakról.
1: How many spiritual sons have we got?
0: Hány szellemi fiú van itt?
1: Yes, we got spiritual sons.
0: Igen, szellemi fiak
1: vannak itt. Come on, women, that's who you are. You're a son of God. You're not a daughter of God.
0: Isten fiai vagytok, nem lányai.
1: Come on, daughters, remember this. Daughters do not inherit.
0: Ne felejtsétek, hogy a lánygyerekek nem örökölnek.
1: Sons inherit.
0: A fiak igen.
1: Now there was just one story in the Bible.
0: Egy történet volt a Bibliában.
1: And you remember Caleb's daughters?
0: Emlékeztek Caleb lányaira?
1: Joshua in chapter 15 and verse 18.
0: Józsué 15:18-ban.
1: And Shneshna, thank you for your Bible. I haven't got a Bible, you know, it's still in London, so
0: még London
1: I've borrowed
0: a Bible. A kölcsön kellett kérnem egy Bibliát.
1: So, I'm left destitute here. Joshua in chapter 15.
0: Úgyhogy itt ki vagyok fosztva, úgyhogy Józsué
1: 15. Verse 18.
0: Vers.
1: And this is the story of Caleb. You remember Caleb?
0: Ez Caleb történet, emlékeztek őre?
1: Oh, what a mighty warrior!
0: Micsoda hatalmas harcos volt.
1: And he had a daughter who was a mighty warrior.
0: És volt egy lánya is, aki hatalmas harcos volt.
1: And she wanted to inherit along with her father.
0: És ő is örökölni akarta a atyától.
1: And verse 18, now it was so
0: that
1: this daughter came to Caleb,
0: hogy ez a leánygyerek eljött Kálebhez,
1: and persuaded him to, came to her husband and asked her father for a field.
0: Tehát kért az apjától egy mezőt.
1: So she dismounted from her donkey and Caleb said to her,
0: úgyhogy leszállt a szamaráról, és Caleb azt mondta neki,
1: what do you wish?
0: Mit akarsz?
1: And she answered, give me a blessing since you have given me the land in the south.
0: Ő pedig mondta, adj áldást nekem, mivel hogy száraz földre helyeztél engem, tehát délre helyeztél engem.
1: Give me also the springs of water.
0: Adj nekem azért vízforrásokat is.
1: So he gave her the upper springs and the lower springs.
0: És neki adta a felső forrást és az alsó forrást.
1: Caleb had no sons.
0: Calebnek nem voltak fiai.
1: And the inheritance would have gone to his brother's children.
0: És akkor a fivéreinek a gyerekei örököltek volna tőle.
1: But he was a woman who said, I'm going to have a son's right.
0: De itt volt egy nő, aki azt mondta, hogy én fiúi jogot fogok igényelni.
1: Come on, that's what we're doing. We're having the son's right.
0: Ezt tesszük itt is, hogy fiúi jogokkal élünk.
1: The upper springs and the lower springs.
0: A felső forrás és az alsó forrás.
1: We will have it all, Lord.
0: Mi mindent akarjuk örökölni, Uram.
1: Thank you, Jesus.
0: Köszönjük, Jézus.
1: So spiritual sons are male and female.
0: Tehát a szellemi fiak mindkét nemhez tartozhatnak.
1: They are young people as well as older people.
0: Lehetnek fiatalok és idősebbek.
1: And I want to say this.
0: Azt akarom mondani.
1: If you come into a spiritual relationship,
0: hogyha egy szellemi kapcsolatba lépsz be,
1: and you could say, I am this person's spiritual son.
0: És el tudod mondani, hogy XY szellemi fia vagy.
1: It is a privileged relationship.
0: Akkor ez egy kiváltságos kapcsolat.
1: Because you see, people don't have many spiritual sons.
0: Mert tudjátok, az embereknek nincs túl sok szellemi fiúk.
1: It is a privileged relationship.
0: Tehát ez egy kiváltságokat hordozó kapcsolat.
1: I'm not going to use that. I've said here. I'm not using the term daughter.
0: Tehát már mondtam, hogy nem
1: the relationship,
0: a...
1: this spiritual son relationship.
0: A lány kifejezés. Ez a kapcsolat, ami a szellemi fiak életében van.
1: It's a close relationship.
0: Egy szoros kapcsolat az atyával.
1: It's loving and trusting.
0: Ez egy szeretett és bizalom teljes kapcsolat.
1: Now, it's not a casual relationship, it's just not like a normal friendship.
0: Nem egy felszínes kapcsolat, nem egy hétköznapi haverság.
1: Come on, it's got some spiritual strength in this relationship.
0: Hanem ebben a kapcsolatban van szellemi erő.
1: It is intentional.
0: Szándékkal tesszük ezt a kapcsolatot.
1: And it has destiny within it.
0: És elhívás van benne,
1: and
0: és végzett.
1: And purpose is wrapped into it.
0: És cél is van belecsomagolva.
1: Now Alan was talking about the inheritance that comes.
0: De Alan beszélt az örökségről, amit kaphatunk.
1: And where are we going to give inheritance? Where are we going to give a generational transference?
0: És hol adunk át egy nemzedéknek valamit? Hol adunk örökséget?
1: Spiritual parents.
0: Szellemi szülők.
1: Pass that generational a blessing to their spiritual sons.
0: Adják tovább a szellemi áldást a szellemi gyermekeiknek.
1: Now this is a mirror of the natural.
0: Ez a természetes események tükre.
1: In the natural, parents give inheritance to their children.
0: A szülők örökséget hagynak a gyerekeikre.
1: But that's not a spiritual relationship necessarily.
0: De ez nem szükségszerűen szellemi kapcsolat.
1: But I'm talking about a spiritual relationship.
0: De most szellemi kapcsolatról beszélek.
1: Where you are truly being a father or a mother after the heart of the Father.
0: Amikor valaki szintén egy atya szíve szerint való apa vagy anya.
1: And it's a close, deep relationship.
0: Ez egy szoros és mély kapcsolat.
1: It's out of the heart of God.
0: Isten szíve szerint való.
1: Into your heart.
0: És a ti szívetekbe
1: érkezik. And into the heart
0: meg.
1: Of the person.
0: És a másik ember szívében. Két fél között zajlik ugye ez.
1: Now, there's a strange dynamic that takes place.
0: Egy érdekes dolog történik ilyenkor, vagy folyik ilyenkor.
1: There's a bonding that takes place in the spirit.
0: Szellemben összekötődik egymással a két ember.
1: Where you know this person belongs to me.
0: Amikor tudod, hogy ez a másik ember hozzám tartozik.
1: You can hardly explain this.
0: Alig lehet ezt elmagyarázni.
1: It's not a friendship.
0: Ez nem egy barátság.
1: It's deeper than that. It's like a family bond.
0: Mélyebb ez ennél, olyan, mint egy családi kötelék.
1: Because it is a spiritual family bond.
0: Mert egy szellemi családi kötelék.
1: It is deep.
0: Mély.
1: It's very powerful.
0: Nagyon erőteljes.
1: Because God is carving out for you.
0: Mert Isten kifarag a számotokra.
1: As a spiritual parent.
0: Szellemi szülőként.
1: He's carving the way for you to, for your generational blessing to flow.
0: Kifaragja azt az utat, amin áradhat a nemzedéki áldásotok.
1: Alan carefully showed us how generational blessing and transference can just stop.
0: Ellen gondosan elmagyarázta nekünk, hogy hogyan szakadhat egyszerűen meg egy generációs áldás átadás.
1: And all of us know of people who had great ministry, great blessing in their lives,
0: sokan
1: and then
0: tudunk
1: died with them.
0: Akiknek nagy szolgálatuk volt, nagy keretük volt és elhívásuk, de amikor ez az ember meghalt, az egész szolgálat meghalt.
1: Now that should not happen.
0: Ennek nem kellene így történni.
1: We should have an ability to pass that generational blessing on to the next generation.
0: Képesnek kellene lennünk arra, hogy ezt az áldást tovább adjuk a következő nemzedéknek, nemzedéki áldásként.
1: Now nobody can be like a clone of one generation to the next.
0: Persze egy nemzedéket se lehet leklónozni a következőre.
1: Well, that's not the intention.
0: De nem is ez a szándék ebben.
1: Because God doesn't want any person to be like me.
0: Mert Isten nem akar, hogy bárki is olyan legyen, amilyen én vagyok.
1: He makes one person unique, and he'll make the next person unique.
0: Mindenkit egyedülálló lényként teremt meg.
1: But there is the ability to flow the same generational blessing and destiny through a spiritual line.
0: De képesek lehetünk egy szellemi vérvonalon keresztül ugyanabban a szellemi áldásban vagy örökségben mozogni, mint az előttünk levők.
1: Have I said that so that you understand?
0: Úgy mondtam ezt, hogy értitek?
1: Yes.
0: Értitek?
1: You understand? Good. Thank you.
0: Jól értitek, hogy miről
1: most spiritual parents.
0: A legtöbb szellemi szülő
1: have only one true son in the Lord.
0: Szülőnek csak egy igazi fia van az Úrban.
1: In whom they pour their whole life.
0: Akibe befekteti az életét.
1: You know, because there is a specific ability to pour yourself into a person.
0: Mert ez egy különleges képesség, hogy beleáraszthatjuk magunkat valaki másba.
1: Now you may have many sons.
0: Lehet sok fiunk.
1: But there's very often fiatok, there is a son.
0: De nagyon gyakran egyetlen fiú van
1: who
0: egy fiú,
1: is a specific inheritor.
0: Aki különleges módon örököl.
1: But it can be so vast, it can be so wide, and I mentioned this further on in these notes.
0: De ez egy nagyon szerteágazó, nagy kérdés lehet, hogy a jegyzet további részében ezt még részletezem.
1: Next word I want to look at is mentoring.
0: A következő szó, amiről szeretnék beszélni, a mentorolás.
1: And now this is a ministry where an individual takes another and develops a personal relationship which is for their spiritual growth.
0: Ez egy olyan kapcsolat, amelyben valaki kialakít egy másik emberrel egy nagyon mély szellemi kapcsolatot, ami az érintett szellemi növekedését szolgálja.
1: This relationship is, I'm using this word very specifically.
0: Én nagyon különleges értelemben használom ezt a szót, hogy mentorolás.
1: Because I feel this word describes this relationship best.
0: Mert úgy érzem, hogy ez a szó írja le legjobban ezt a kapcsolatot.
1: It is a teaching position.
0: Ez egy tanítói helyzet, állapot.
1: Through this mentoring there is admonishing and encouraging.
0: A mentorolásban van buzdítás, intés és tanácsadás.
1: It's exhorting.
0: Van vezetés.
1: Now this mentoring can take place one-on-one.
0: Ez a mentorolás két személy között zajlhat, tehát egyik mentorol egy másikat.
1: Or can be in a group setting.
0: Vagy lehet csoportban is, ez valaki egy csoport mentorol.
1: It can be all kinds of levels.
0: Mindenféle szinten történhet ez.
1: As some of the levels could be very close, like true spiritual sons.
0: Lehetnek nagyon szoros kapcsolatok, amelyekben ez megtörténik, mondjuk szellemi fiak irányában.
1: But in other relationships might not be quite so close.
0: Lehetnek olyan kapcsolatok is ilyen összefüggésben, amik nem olyan szorosak.
1: And I explain this further on in the notes.
0: Ezt majd szintén továbbiakban a jegyzetben elmagyarázom.
1: Now, the next word I'm using, I want to give definition, is discipling.
0: A következő szó, amit meg akarok határozni, a tanítványképzés.
1: Now, I have tended not to use this word in the notes.
0: Hajlottam arra, hogy ne használjam ezt a szót a jegyzetekben.
1: Although this is the word that we get again and again and again in scripture.
0: Noha az igében nagyon sokszor szó van róla.
1: Jesus had disciples and he discipled them.
0: Jézusnak voltak tanítványai, és ő tanítványát képezte őket.
1: Because very often in our Western minds,
0: mert a mi nyugati gondolkodásunkban nagyon gyakran,
1: when we talk of discipling,
0: amikor tanítványképzésről beszélünk,
1: we're thinking more of men in a training class.
0: Inkább arra gondolunk, hogy valaki ül egy osztály, ülnek emberek egy osztályteremben, és valaki tanítja őket.
1: And so I didn't want to give that idea here.
0: És én nem akartam ezt a gondolatot közvetíteni itt.
1: Although mentoring can be done in that situation also.
0: Noha olyan helyzetben is lehet mentorolni.
1: But it is a much broader understanding that I want to give here.
0: De a tanítványképzésre egy sokkal tágabb fogalmat akarok itt
1: alkotni. The definition I want to give is for a spiritual mother.
0: A szellemi anya az utolsó ilyen kifejezés, amiről beszélni szeretnék.
1: What is and who is a spiritual mother?
0: Ki a szellemi anya?
1: Now first of all, it describes a woman who is married or unmarried.
0: Tehát elsősorban egy nőről van szó, aki vagy férjezett, vagy nem.
1: The person is not required to have had children.
0: Nem kell, hogy fizikai gyerekei legyenek feltétlenül.
1: It's describing a woman who is pouring her life into another.
0: Olyan nőről van szó, aki befekteti az életét egy másik emberbe.
1: And I'm going to tell you, it can be men or women or children.
0: És ezek lehetnek férfiak, nők vagy gyermekek, akikbe befekteti az életét.
1: And now I want to tell you, this happened to me many years ago.
0: El akarom mondani nektek, hogy velem sok évvel ezelőtt történt ez.
1: Part of my life.
0: Ez az életemhez tartozik.
1: When we were planting churches in India,
0: amikor Indiában gyülekezeteket alapítottunk,
1: we would usually find a young man.
0: Általában találtunk egy fiatalembert.
1: Or he would find us.
0: Vagy ő megtalált minket.
1: And with that young man, we would begin to build a work.
0: És ezzel a fiatalemberrel kezdtük el a munkát felépíteni.
1: And there was one particular young man who used to come to our house every day.
0: És volt egy bizonyos fiatalember, aki minden nap eljött hozzánk.
1: We used to meet for prayer early in the morning.
0: Reggel korán találkoztunk imádkozni.
1: And we would just have this open prayer time. The front door was open and they would come on in.
0: Ez egy ilyen nyílt ima alkalom volt, hogy kinyitottuk a bejárati ajtót, és bejöhettek az emberek.
1: And then Alan used to go to his place of work.
0: Aztán Alan elment dolgozni.
1: And if this certain young man, his name was Grenville.
0: Grenville-nek hívták ezt a fiatalembert.
1: And if Grenville had opportunity in the middle of his day,
0: és ha neki volt lehetősége a napja közepén arra,
1: he would be in our house.
0: Hogy eljön hozzánk, akkor benézett.
1: And we used to have a little round dining table in the small place we lived.
0: Azon a kis helyen, ahol laktunk, volt egy kis kerek ebédlőasztal.
1: And the Bible was always open on the table there.
0: Mindig ott volt az asztalon a nyitott Biblia.
1: The Bible was always open on the table. And I would sit at the table with Grenville day after day after day.
0: És én Grenville-el ott ültem az asztalnál nap után, minden nap.
1: He was a new believer.
0: Ő új hívő volt.
1: And I would be discipling him.
0: És én tanítványát tettem őt.
1: Teaching him the word.
0: Tanítottam neki az igét.
1: Answering his questions.
0: Válaszoltam a kérdéseire.
1: And he was like a child.
0: Olyan volt, mintha a gyerekem lett volna.
1: And I was growing him up.
0: Felneveltem.
1: I had such pride in this young man.
0: Büszke lettem rá.
1: And it was as if he was my own.
0: Olyan volt, mint a sajátom lenne.
1: And we, the way in which we were planting churches.
0: És ahogyan mi alapítottuk a gyülekezeteket.
1: Was that we would find some local person.
0: Az úgy volt, hogy találtunk egy helyi lakost valahol.
1: And we would put them in the front of the church, and they were really, we were just training them to be the church leader.
0: És őt helyeztük a gyülekezet élére, és kiképeztük a gyülekezet vezetőnek.
1: And we were always on the side of it, and we're pushing this leader forward.
0: Mindig ott voltunk mellette, és nyomtuk, toltuk, lögdöstük előre azt a vezetőt.
1: And I can remember the day.
0: És emlékszem arra a napra.
1: When I looked at Grenville standing in front of the church.
0: Amikor ránéztem Grenville-re, hogy ott állt a gyülekezet előtt.
1: The anointing of God had come upon him.
0: Isten kenete rászállt.
1: And I thought, Lord, he is the pastor of the church.
0: Uram, ő a gyülekezet pásztora.
1: I could see that the anointing of God had come upon him.
0: Láttam, hogy Isten kenete rászállt.
1: And I recognize him, this man, now he is the pastor of the church.
0: És felismerem őt, hogy most ez az ember a gyülekezet pásztora.
1: He was still my boy.
0: Még mindig az én fiacskám volt, persze.
1: I still loved him.
0: Még mindig szerettem őt akkor
1: But
0: is.
1: I could see the power of God had come upon him.
0: De láttam, hogy Isten ereje rászáll.
1: Now I tell you that story.
0: Azért mondom el ezt a történetet.
1: Because I want to encourage you women here.
0: Mert bátorítani akarom az itt levő nőket.
1: There's many a young man out there who needs the encouragement of a good mother.
0: Hogy sok fiatal ember van ott kint, akinek szüksége van egy jó anya bátorítására.
1: Because I want to tell you, men have got mothers till the day they die.
0: Mert elmondom nektek, hogy a férfiak gyerekek maradnak, anyjuk gyerekei,
1: amíg
0: meg nem halnak.
1: There's no man here who hasn't got a mother.
0: Nincs itt olyan férfi, akinek nem lenne anyja.
1: And so come on, spiritually you can have mothers.
0: Tehát szellemileg is lehetnek anyáitok.
1: Praise God. So are you with me?
0: Tehát tudtok követni?
1: Yes.
0: Egyetértetek,
1: Now the, I want to say to you that as you are a spiritual mother,
0: el akarom mondani nektek, hogy amikor szellemi anyák vagytok,
1: and you're pouring your life into a man or a woman or a child or a young person,
0: belefektetitek egy gyerekbe, vagy egy férfibe, vagy egy nőbe, vagy egy fiatal emberbe.
1: You are expressing the father's heart in a womanly way.
0: Ezzel női módon fejezitek ki az atya szívét.
1: Now it's a costly relationship.
0: Ez sokba kerülő kapcsolat.
1: Because having children is a costly business.
0: Mert elég költséges dolog gyerekeket nevelni.
1: But I tell you, it's got huge results, huge rewards.
0: De elmondom nektek, hogy hatalmas jutalommal jár az egész.
1: Now, a spiritual mother, I've said some of this, has varying depths of relationship with different spiritual children.
0: A szellemi anyának különböző mélységű kapcsolatai vannak a különböző szellemi gyermekeivel, de ezt már talán említettem.
1: You know, that's even natural with your own children, isn't it?
0: Tudjátok, ez még természetes szinten a saját gyerekeitekkel is így van, nem? Különböző a kapcsolatotok mindegyikkel.
1: A spiritual mother can have a valuable input into a young man's life.
0: Egy szellemi anya nagyon értékesen hozzájárulhat egy fiatalember életéhez.
1: And in your notes I've put a cautionary note there.
0: Jegyzetetekbe beírtam egy figyelmeztetést ezzel kapcsolatban.
1: We must avoid every appearance of evil.
0: El kell kerülnünk a gonosz minden látszatát.
1: And don't ever allow any expression or speech, behavior, compromise our relationship with the Lord.
0: Soha ne engedjetek meg olyan kifejezést, vagy olyan cselekedetet, viselkedést, vagy szót, szöveget, ami megalkuvást jelentene az Úrral való kapcsolatban.
1: Let's move on fast here. What is a mother in Israel?
0: Mi az, hogy anya Izraelben?
1: Now she describes a woman of great virtue.
0: Ez egy nagyon erényes asszony, jelent.
1: She's usually looked to in a church as a person with wisdom.
0: Általában bölcs személy, és az egész gyülekezet rá
1: néz bölcsességét. And you know, in the scriptures, there was one woman called Deborah, who was called a mother in Israel.
0: A Biblia egyetlen asszony nevez Izrael anyjának, vagy anya Izraelben.
1: Now you remember the story of Deborah.
0: Deborah történetére emlékeztek, ugye?
1: In Judges in chapter 4.
0: A Bírák négyben.
1: But you know, she doesn't quite fit your normal picture of a mother.
0: De tudjátok, rá nem igazán húzható rá az anya képe.
1: Now, she was a prophet.
0: Proféta volt.
1: She was a judge.
0: Bíra volt.
1: She was a mighty leader of an army.
0: Egy hadsereg hatalmas vezetője volt.
1: She was a woman who rescued her nation.
0: Olyan asszony volt, aki megmentette a nemzetét.
1: She was somebody who brought a new history to their nation.
0: Olyan asszony volt, vagy olyan valaki, aki megváltoztatta a történelmet az országában. És azt mondja róla a Biblia, hogy anya Izraelben.
1: So come on, women can do some mighty things.
0: Tehát asszonyok, tehetünk nagy dolgokat.
1: Now, often in our today's thinking of a mother in Israel,
0: ahogyan ma gondolunk egy anyára Izraelben általában,
1: she's an older person in a church.
0: Ennek egy idősebb illetőnek kell lenni a gyülekezetben.
1: Somebody who you can ask for good advice.
0: Olyan embernek, akitől jó tanácsot lehet kérni.
1: Somebody who is recognized as a good ministry.
0: Akit jó szolgálóként ismernek el.
1: And all that is good.
0: És mindez jó dolog.
1: But don't let us limit what we expect from a woman.
0: De ne korlátozzuk azt, amit elvárunk egy nőtől.
1: There's one other scripture that you can mention for mother in Israel.
0: Ige, amit emlegethetünk az anya Izraelben témában.
1: 2 Samuel 20:19. A very interesting scripture.
0: Nagyon érdekes, ige.
1: There was a rebellion in the kingdom of David.
0: Dávid királyságában lázadás tört ki.
1: And the leader of the army had gone to a particular city.
0: És a hadsereg vezetője elment egy bizonyos városba.
1: Because this rebel who was confronting David had run into that city as a place of safety.
0: Mert ez a lázadó, aki David ellen lázadt, ebbe a városba menekült, hogy biztonságban legyen.
1: And now, the army and the leader of the army is called Joab.
0: Joabnak hívták a hadsereg parancsnokát.
1: And he comes to this city.
0: És eljött ebbe a városba.
1: And they're gonna knock the city down.
0: Éppen le akarták rombolni a várost.
1: They're gonna invade the city.
0: Be akartak hatolni a
1: they
0: városba.
1: Want that man who's a rebel.
0: Mert el akarták kapni a lázadót.
1: Now there's walls around the city.
0: Fal volt a város körül.
1: And a woman comes to the wall.
0: És oda jött egy asszony a falhoz.
1: And she's looking down.
0: Kinézett a falon át.
1: She says, Joab, why are you fighting against our city?
0: És azt mondja, Joab, miért harcolsz a városunk ellen?
1: Are you going to destroy our city?
0: El akarod pusztítani a városunkat?
1: Are you going to destroy a mother in Israel?
0: El akarsz pusztítani egy anyát Izraelben?
1: And Joab said, no, surely I don't want to do that.
0: Joab azt mondta, hogy ilyet egyáltalán nem akarok tenni.
1: And Joab explains, you've got a man in that city who I want.
0: És Joab elmagyarázza, hogy van a városotokban egy férfi, akit meg akarok kapni.
1: This wise mother of Israel,
0: ez a bölcs anya Izraelben,
1: she says, leave the problem to me.
0: Azt mondja, bízd rám ezt a problémát.
1: I'll get him.
0: Én majd elkapom őt.
1: In a short while, they chop off his head,
0: rövid időn belül levágta
1: and
0: a
1: they throw his head down to Joab.
0: És kidobta a fejét Joabnak a falon
1: kívülre. Joab says, thank you very much.
0: És Joab azt mondja, köszönöm szépen.
1: Problem solved.
0: Probléma megvan oldva.
1: And the army goes home.
0: És a hadsereg hazament.
1: And a rebel has his head taken off.
0: És levágták egy lázadó fejét közben.
1: And you remember Deborah?
0: Emlékeztek Deborah-ra?
1: Remember Deborah? And what happened to Sisera?
0: Mi történt Siserával?
1: They put a tent peg through his head.
0: Hogy a homlokán át döftek egy sátor szölöpöt.
1: His head was taken off.
0: Levágták a fejét.
1: Mothers in Israel take the head off the enemy.
0: Az anyák Izraelben levágják az ellenség fejét.
1: Come on, mothers of Israel.
0: Gyerünk, anyák Izraelben.
1: We're going to take the head off the enemy.
0: Le fogjuk vágni az ellenség fejét.
1: And bring release into situations.
0: És szabadságot hozunk a helyzetekbe.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: All right, let's move on page 34.
0: Menjünk tovább a 34.
1: Three types of mentoring relationship.
0: Három fajta mentorolási kapcsolat van.
1: A casual mentor.
0: Van egy,
1: now this input into a person's life is sporadic, but valuable.
0: A rendszertelen mentor, aki néha hat a másik ember életére, de amit tesz, az értékes.
1: It might be that you've got a traveling ministry.
0: Lehet, hogy utazó szolgálatod van.
1: And you see a person every so many months.
0: És néhány hónaponként találkozol valakivel.
1: And you never have an opportunity to develop a deep relationship.
0: És soha nem volt lehetőségetek arra, hogy mély kapcsolatot alakítsatok ki egymással.
1: But when you turn up,
0: de amikor megjelensz,
1: that person is there ready waiting for you.
0: Az az ember már ott van és vár téged.
1: And you might have just the right answer to their questions.
0: És lehet, hogy éppen csak tudod a jó választ a kérdésére.
1: You might be able to see prophetically exactly what they need to do.
0: Lehet, hogy profétailag éppen meglátod, hogy az illetőnek mit kell tennie.
1: You might have just the right word for them to move them on to the next place spiritually.
0: Lehet, hogy a megfelelő üzenetet el tudod neki mondani, hogy szellemileg eljusson a következő szintre.
1: And they will be looking for when you come.
0: És az illető már mindig nagyon várja, amikor jössz.
1: And it seems as if you're able to pick up with the relationship just where you left off.
0: És úgy tűnik, hogy amikor találkoztok újra, ott tudjátok folytatni a kapcsolatot, ahol abba hagytátok az előbb.
1: Now I want to tell you that kind of relationship is very valuable.
0: El akarom mondani nektek, hogy az ilyen fajta kapcsolat nagyon értékes.
1: For myself,
0: magam részére,
1: I had that relationship with many different people in many different places.
0: Nagyon sok különböző helyen, nagyon sok különböző emberrel voltam ilyen kapcsolatban.
1: If I go there,
0: amikor oda megyek arra a helyre,
1: it would seem as if I have got something necessary or vital to give to that person at that point of time.
0: És meglátom az illetőt, úgy érzem, hogy valami lényeges, valami életbevágó, fontos dolgot kell neki adnom abban a pillanatban.
1: So don't underestimate even what I would call a casual mentoring relationship.
0: Tehát ne becsüljétek el azt sem, amit én rendszertelen mentorolásnak hívok.
1: Now, the next one I want to say is a practical relationship.
0: A következő az egy gyakorlati mentorolás.
1: And this comes out of that teacher gift.
0: Ez a tanítói ajándékból fakad.
1: You answer questions.
0: Amikor kérdésekre válaszol.
1: You give instructions.
0: Utasításokat adunk.
1: You sit around with a group of people.
0: Ott ülünk egy csoporttal.
1: And this is usually done in a group situation.
0: Ez általában csoportokkal történik.
1: But this person is usually like a teacher.
0: Ez a mentor általában olyan, mint egy tanító.
1: But this is a practical mentoring, which is very valuable.
0: Mentorolás, ami szintén nagyon értékes.
1: Now, the last one I want to mention here is the mentor for life.
0: Az utolsó, amit itt említeni akarok, az életre szóló mentor.
1: Now, this person is a true spiritual mother or father.
0: Valódi szellemi anya vagy atya.
1: Now, they are going to stick with that person whatever happens.
0: Ők azok, akik megmaradnak a szellemi gyermekük mellett bármi történjék.
1: Through good times and through bad times.
0: A jó időkben és a rossz időkben.
1: And they just love one another.
0: Egyszerűen szeretik egymást.
1: And that person, you are there for that person for the rest of their life.
0: A szellemi szülő ilyenkor az élete hátralevő részére ott áll a másik mellett.
1: Happened spiritually in your relationship.
0: Valami történt szellemileg a kapcsolatotokkal.
1: That you know this person is a true son.
0: Amiről tudjátok, hogy igen, ez az illető az én valódi fiam.
1: And that is a son in a deep way.
0: Egy nagyon mélységes módon fiú az a
1: and
0: illető.
1: It's as if you're in each other's hearts.
0: Olyan, mintha benne lennétek egymás szívében.
1: And nothing's going to separate that.
0: És ezt senki nem választhatja szét.
1: Now, I could say a lot more about that, but I'm not going to do it here because my time's running.
0: Sokkal többet mondhatnék itt erről, de nem fogok, mert fut az időm.
1: Turn your page, and there the mentoring relationship I say is designed by God.
0: A mentori kapcsolat Isten találmánya, azt mondom ezután. A jegyzetben.
1: So a spiritual mother has an opportunity which is designed by God to give and receive something which comes right from the heart of God.
0: A szellemi anyának lehetősége van arra, hogy adjon és kapjon olyasmit a szellemi gyermekével való kapcsolatban, ami Istennek a terve
1: Now,
0: volt.
1: I just want to say to you, those of you who are mentoring other people, don't underestimate the power of this.
0: Azt akarom mondani közületek azoknak, akik mentorolnak embereket, hogy ne becsüljétek alá ennek a dolognak az erejét.
1: Point D in your notes there is important to me.
0: Számomra nagyon fontos a D pont itt a jegyzetben.
1: I found that it's necessary, you know, if you're going to grow somebody up.
0: Rájöttem arra, hogy szükséges, hogyha valakit fel akarunk nevelni.
1: If you're going to see somebody come into the fullness of their gifting and calling,
0: ha látni akarjuk, hogy valaki eljut az elhívásának és az ajándékainak a teljességére,
1: you have to put yourself under.
0: Akkor nekünk alá kell, hogy helyezkedjünk az illetőnek.
1: And push them up.
0: És őket kell fölfelé nyomnunk.
1: You don't come and talk down to them.
0: Nem fölülről lefelé beszélünk ki az illetővel.
1: Did you hear me?
0: Hallottátok
1: Come on,
0: ezt?
1: That's not going to grow people spiritually.
0: Mert ettől nem növekszenek az emberek szellemileg.
1: You do it the way Jesus did it.
0: Úgy kell tennünk, ahogy Jézus tette.
1: He got down low and washed feet.
0: Ő lehajolt, hogy alacsonyan legyen, és meg most a lábát a tanítványoknak. Nekünk is le kell ereszkednünk,
1: alá kell szállnunk.
0: A második helyet kell elfoglalnunk.
1: You're prepared to stand back.
0: Késznek kell lennünk visszalépni, hátralépni.
1: Just like with your own children.
0: Ahogy a természetes gyerekeinkkel is
1: You're
0: van.
1: You're pushing them forward.
0: Előre felé toljuk őket.
1: You want to give them place.
0: Helyet akarunk nekik csinálni.
1: It takes work to do this.
0: Ehhez munka kell.
1: And it's a deliberate attitude you have to get.
0: És konkrét hozzáállásra van szükség a részünkre.
1: You have to put yourself down.
0: Alá kell szállnunk.
1: In order to raise up the next generation.
0: Hogy felemelhessük a következő nemzedéket.
1: I say here.
0: Azt mondom itt.
1: Plan for their greatness.
0: Tervezz úgy, hogy fiaid legyenek nagyjá.
1: Did you hear me?
0: Hallottátok ezt?
1: Plan for the greatness of the next generation.
0: Tervezd el a következő nemzedék nagyságát.
1: I'm telling you something which is close to my heart here.
0: Olyasmiről beszélek itt, ami közel áll a szívemhez.
1: Because I have such a strong desire within me.
0: Mert nagyon erős vágy van bennem arra.
1: That I truly could pass on a spiritual inheritance.
0: Hogy valóban továbbadhassak szellemi örökséget.
1: And everything in God grows.
0: És Istenben minden növekszik.
1: Come on, it gets bigger.
0: Minden nagyobbá válik Istenben.
1: It doesn't go smaller and smaller and smaller.
0: Nem egyre kisebb lesz.
1: Come on, God intends things to get bigger and bigger and bigger.
0: Isten azt akarja, hogy a dolgok egyre nagyobbak legyenek.
1: Not for personal grandizement.
0: Nem a magunk személyes nagysága érdekében.
1: But for His glory.
0: Hanem az ő dicsősége érdekében.
1: And so expect your second generation, your next generation to go further than you.
0: Tehát számítsatok arra, hogy az utánatok jövő nemzedék előbbre jut nálatok.
1: Come on, if you shoot an arrow, it goes beyond you.
0: Hogyha kilősz egy illat, akkor ez tőled távolabb fog leesni.
1: Take your arrows and shoot them.
0: Fogd az nyilaidat és lőd ki őket.
1: And plan for their greatness.
0: És tervezd el, hogy ők nagyok lesznek.
1: You do this by selfless praying for them.
0: Ezt úgy tehetjük meg, hogy önzetlenül imádkozunk
1: értük. Making opportunities for them.
0: És lehetőségeket teremtünk
1: számukra. Opening doors for them.
0: Ajtókat nyitunk ki a számukra.
1: Making their name known.
0: Ismertté tesszük a nevüket.
1: Come on, it might be that your name's not so known.
0: Lehet, hogy a te neved nem olyan ismert.
1: What's that matter? God
0: gets the glory. És mit számít ez? Isten kapja a dicsőséget.
1: Come on. We have to change our heart attitudes.
0: Meg kell változtatnunk a szívünk hozzáállását.
1: Now you can't give away what you want to keep.
0: Nem adhatod oda azt, amit meg akarsz tartani.
1: Do you know this gets right to the depths of our selfishness?
0: Tudjátok, hogy ez az önzésünk mélyére hatol. Ez a gondolat.
1: If it's important to you to be the person in front, the important person.
0: Hogyha fontos neked, hogy te legyél a fontos ember, aki elő van.
1: If it's important for you to always have your name on the bill.
0: Hogyha fontos neked, hogy mindig a te neved legyen kiírva a papírra.
1: If it's all important for you, you're the person that they telephone and want to be in touch with.
0: Hogyha te akarsz lenni az, akit az emberek felhívnak telefonon, és akivel kapcsolatban akarnak lenni.
1: If that is where your heart is.
0: Hogyha ez van a szívedben, az a cél.
1: You're never going to give away that place to somebody else.
0: Soha nem fogod ezt a helyet átadni valaki másnak.
1: Come on, hear me.
0: Halljátok, amit mondok.
1: It will get right to the depths of your selfishness.
0: Ez az önzésünk mélyére vág.
1: You cannot give away what you want to keep.
0: Nem adhatod oda azt, amit meg akarsz tartani.
1: And you can't give away and have it.
0: Nem lehet, hogy valamit oda is adsz, meg is tartasz.
1: Come on, you give it and you have an attitude, it's gone.
0: Hogyha odaadsz valamit, de rossz a hozzáállásod, akkor vége.
1: You know, God's economy works like this.
0: Istennél a gazdaság így működik.
1: Giving always brings increase.
0: Ha odaadsz valamit, ebből mindig növekedés lesz.
1: You know, what I'm telling you is absolutely at the heart of my heart in this issue.
0: Ebben a témában ez van nekem is a szívem közepében.
1: Now I'm going to take a few moments and just finish this.
0: Pár percen belül be fogom ezt fejezni.
1: Pitfalls for mentoring. Let's go quickly.
0: Csapdák a mentori szolgálat minden szintjén.
1: You cannot mold a person into your own doctrinal positions.
0: Nem préselhetsz bele valakit a saját teológiai véleményedbe.
1: We're not here to make somebody like us or think like us.
0: Nem azért vagyunk ott, hogy olyanná tegyük az embereket, amilyenek mi vagyunk, vagy olyan gondolkodást építsünk belőlük, aminek van. Mindannyiunknak van bűnös viselkedés.
1: The most sanctified amongst us have got some sinful attitudes and habits.
0: Köztünk a legmegszenteltebb embernek is vannak bűnös szokásai vagy hozzáállásai.
1: And we do not want to make our spiritual sons like ourselves.
0: És nem akarjuk a szellemi fiainkat magunkhoz hasonlóvá tenni.
1: Come on, we don't pass on those habits and those attitudes.
0: Nem akarjuk ezeket a hozzáállásokat és szokásokat továbbadni nekik.
1: We're passing on that which is of God.
0: Azt akarjuk továbbadni, ami Istentől van.
1: We can't pass on that which is according to the word of God.
0: Ami Isten igéje szerint való, azt akarjuk továbbadni.
1: And so therefore we have to have pure hearts and pure minds.
0: Ezért tiszta szívre és tiszta elmére van szükségünk.
1: Our attitudes have to have been so purified in the presence of God.
0: A hozzáállásunknak annyira meg kell tisztulnia Isten jelenlétében.
1: You know, this relationship.
0: Tudjátok, ez a kapcsolat.
1: Mentoring in this way and producing spiritual sons.
0: Az ilyen jellegű mentorulás és szellemi fiak létrehozása.
1: It is a very high calling.
0: Egy nagyon magas szintű elhívás.
1: And it requires that we don't bring any of our own personal traditional baggage.
0: És azt kell hozzá, hogy a személyes és tradicionális somogjainkat ne vigyük be ebbe.
1: We've got to deal with these issues.
0: El kell bánnunk ezekkel a problémákkal.
1: Now I just want to say this.
0: Csak azt akarom mondani.
1: In these days in which we live.
0: Ezekben a napokban, amelyekben élünk.
1: Homosexual relationships abound.
0: In every country. Homoszexuális kapcsolatok minden országban.
1: And when people see two people who love each other.
0: És amikor az emberek azt látják, hogy két ember szereti egymást,
1: they assume almost homosexual relationships.
0: Már szinte rögtön a homoszexuális kapcsolatra gyanakszanak.
1: But you remember what Alan read earlier, Paul's attitude to Timothy.
0: De tudjátok, amit Alan olvasott egy kicsit korábban, Pál hozzáállását Timóteushoz.
1: Paul called him a beloved son.
0: Pál azt mondta, hogy szerelmes fiam.
1: A true son in the faith.
0: Valódi fiam a hitben.
1: And the letters are full of affectionate terms.
0: A levelei tele vannak szeretetteljes kifejezésekkel.
1: And it's perfectly right in our God.
0: És a mi Istenünkben ezek teljesen helyesen vannak.
1: To have a truly affectionate and loving relationship.
0: Tehát legyen egy valódi szeretetteljes gyengéd kapcsolatotok.
1: Now, in these days in which we live.
0: Ezekben a napokban, amelyekben élünk.
1: The devil can accuse us.
0: Az ördög vádolhat minket.
1: But we need to know that we live pure and there's no sexual attitudes within those relationships.
0: De nekünk tudnunk kell, hogy tisztán élünk, és nincsen szexuális jellege a kapcsolatunknak semmilyen szinten.
1: We must have a solid commitment to purity and holiness.
0: Szilárdan el kell köteleznünk magunkat a tisztaság és szentség mellett.
1: I felt I needed to say that in this present world in which we live. They assume almost homosexual relationships.
0: Már szinte rögtön a homoszexuális kapcsolatra gyanakszanak.
1: But you remember what Alan read earlier, Paul's attitude to Timothy.
0: De tudjátok, amit Alan olvasott egy kicsit korábban, Pál hozzáállását Timóteushoz.
1: Paul called him a beloved son.
0: Pál azt mondta, hogy szerelmes fiam.
1: A true son in the faith.
0: Valódi fiam a hitben.
1: And the letters are full of affectionate terms.
0: A levelei tele vannak szeretetteljes kifejezésekkel.
1: And it's perfectly right in our God.
0: És a mi Istenünkben ezek teljesen helyesen vannak.
1: To have a truly affectionate and loving relationship.
0: Tehát legyen egy valódi szeretetteljes gyengéd kapcsolatotok.
1: Now, in these days in which we live.
0: Ezekben a napokban, amelyekben élünk.
1: The devil can accuse us.
0: Az ördög vádolhat minket.
1: But we need to know that we live pure and there's no sexual attitudes within those relationships.
0: De nekünk tudnunk kell, hogy tisztán élünk, és nincsen szexuális jellege a kapcsolatunknak semmilyen szinten.
1: We must have a solid commitment to purity and holiness.
0: Szilárdan el kell köteleznünk magunkat a tisztaság és szentség mellett.
1: I felt I needed to say that in this

0: in our God.
1: És a mi Istenünkben ezek teljesen helyén vannak.
0: To have a truly affectionate and loving relationship.
1: Tehát legyen egy valódi szeretetteljes gyengéd kapcsolatotok.
0: Now, in these days in which we live,
1: ezekben a napokban, amelyekben élünk,
0: the devil can accuse us.
1: Az ördög vádolhat minket.
0: But we need to know that we live pure and there's no sexual attitudes within those relationships.
1: De nekünk tudnunk kell, hogy tisztán élünk, és nincsen szexuális jelleg a kapcsolatunknak semmilyen szinten.
0: We must have a solid commitment to purity and holiness.
1: Szilárdan el kell köteleznünk magunkat a tisztaság és szentség mellett.
0: I felt I needed to say that in this present world in which we live.
1: Úgy érzem, hogy ezt el kellett mondanom ebben a jelenlegi világban.
0: Because I want to encourage you to develop truly loving relationships, men on men and women with women.
1: Bátorítani akarlak titeket, hogy valódi szeretettel és kapcsolatokat építsetek ki nők nőkkel, férfiak férfiakkal.
0: And don't let us be controlled by the world's attitudes.
1: Ne engedjük, hogy a világ hozzáállásai irányítsák az életünket.
0: Let's do something which truly glorifies the Lord.
1: Csináljunk olyasmit, ami valóban dicsőíti az Urat.
0: We bless you, Jesus.
1: Áldunk téged, Jézus.
0: Hallelujah. Father, we're going to thank you to this night.
1: Atyám, hálát adunk neked ma este.
0: We bless you for your word.
1: Áldunk téged a te igédért.
0: And we ask you, Father,
1: és kérünk, Atyám,
0: that you would do miracles amongst us,
1: hogy tegyél csodákat köztünk,
0: and that you would train us to be true spiritual mothers and fathers.
1: És képezz ki minket valódi szellemi anyákká és apákká.
0: We ask, Father, raise up spiritual mothers,
1: Atyám,
0: within
1: kérünk,
0: the body of Christ.
1: Támasz szellemi anyákat Krisztus testében.
0: And teach us how to conduct this glorious relationship.
1: És taníts minket arra, hogy ezt a dicsőséges kapcsolatot hogyan kell ápolni.
0: And teach us how to impart life to one another.
1: És taníts minket, hogy hogyan adjunk át életet egymásnak.
0: And Father, deliver our minds from.
2: Elhangzott az Áldás házának beindítása című tanítássorozat harmadik része, melyben Ellen Vincentet hallhat.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.
4: A következő percekben a Házasság és Gyereknevelés című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
5: Right, let's take your Bibles, let's turn to Genesis chapter 1.
6: Akkor a Bibliában lapozzunk Mózes első könyvének első részéhez.
5: I want us to look at some dynamics in relationships, in marriage, drawn out from the first few chapters of the Bible.
6: Szeretném megnézni kapcsolatok, a házasság néhány működési módját, mozgató rúgóját az 1 Mózes első néhány fejezete alapján.
5: I want you to notice when God makes Adam and Eve, he will give them a charge, a commission, a job to do.
6: Szeretném, ha észrevennétek, hogy amikor Isten megteremtette Ádámot és Évát, akkor adott nekik utasításokat, adott nekik egy feladatot.
5: So before the work is what?
6: Tehát a munka előtt mi van?
5: What comes before the work?
6: Mi van a munka előtt?
5: Huh? Well, I'm sorry because I wouldn't understand you anyways if you tell me the answer.
6: Értem,
5: I'm Hungarian.
6: Hogyha magyarul válaszoltak.
5: Relationship.
6: Hát
5: yeah.
6: A kapcsolat, így van.
5: You see the order? It's the relationship first, then the work.
6: Látjátok a sorrendet, ugye? Hogy tehát először a kapcsolat, utána a munka.
5: It's not relationship only, it's not work only, it's relationship first, then the work.
6: Tehát nem csak kapcsolat és nem csak munka, hanem először a kapcsolat, utána a munka.
5: And there's someone who attacks the relationship in order to defile the work.
6: És van valaki, aki támadja a kapcsolatot azért, hogy beszennyezze a munkát.
5: And hear me, the devil hates your marriage.
6: Halljátok meg, amit mondok. Az ördög gyűlöli a házasságotokat.
5: He hates what can happen between a husband and a wife who create the environment God wants for them because nothing could be impossible to them.
6: Az ördög gyűlöli azt, amikor a férj és a feleség között a megfelelő kapcsolat alakul ki, mert hogyha a megfelelő légkör van közöttük, akkor semmi nem lesz lehetetlen a számukra.
5: The devil hates the potential that of your marriage bringing healing to your own heart.
6: Az ördög gyűlöli azt a lehetőséget, hogy a házasságotok gyógyulást hozhat a szíveteknek.
5: So he wants to pervert it so it becomes the source of pain.
6: Tehát el akarja torzítani, hogy a fájdalom forrása legyen ehelyett.
5: The devil hates what can come out of a man and a woman who work in harmony together.
6: Az ördög utálja azt, ami kijöhet egy nőtől és egy férfitől, akik együtt dolgoznak összhangban.
5: There is nothing that can generate more life, more energy, more things than a husband and a wife.
6: Semmi nem hozhat létre több életet, több erőt, több energiát, több hatékonyságot, mint egy férj és egy feleség.
5: It's an incredibly powerful relationship.
6: Ez egy hihetetlenül erőteljes kapcsolat.
5: And it's why the devil hates it, and it's why he attacks your marriage and my marriage.
6: Ezért gyűlöli az ördög, és ő ezért támadja a ti házasságotokat és az enyémet.
5: And it was God's intention that through the marriage relationship he would extend his rule and govern his world.
6: Isten terve az volt, hogy a házassági kapcsolaton keresztül kiterjeszte önmagát, kiterjeszte a saját uralmát, és tudja irányítani a világot.
5: We don't have the kingdom of God in its fullness in Slovenia yet.
6: Szlovéniában még nem valósult meg Isten királysága a maga teljességében.
5: But we've got it in our home.
6: De az otthonunkban ott van.
5: It's a little slice of heaven on earth.
6: Ez a mennynek egy kis szelete a földön.
5: And hear me, every one of us in this room, we have the power to affect that atmosphere, that environment.
6: És halljátok meg, mindegyikünknek, aki ebben a teremben van, lehetősége van arra, hogy hasson erre a közegre, erre a légkörre.
5: If the devil is there inflicting pain and conflict,
6: hogyha ott van az ördög, hogy konfliktust és fájdalmat idézen elő,
5: then we can do something about it.
6: Akkor mi tehetünk valamit ez ellen.
5: We get the environment we choose.
6: Olyan közegünk lesz, amilyet választunk.
5: And if we don't like the current environment we have, we can make steps to change it. Amen.
6: És hogyha nem tetszik nekünk az a jelenlegi közeg, amiben vagyunk, akkor lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy megváltozzon. Amen.
5: I can become the initiator, my wife can become the initiator when we agree together. There is nothing that can defile that relationship when we agree.
6: Kezdeményezhetek én, kezdeményezhetek a feleségem, de hogyha egymással összhangban tesszük a lépéseket, akkor semmi nincs abszolút-e, ami a kapcsolatunkat beszennyezheti.
5: Genesis chapter 1.
6: Tehát 1 Mózes 1.
5: This is a great story. You agree?
6: Nagyszerű történet.
5: You like the Bible?
6: Gondoljátok? Szeretitek a Bibliát? Book. Nagyszerű yeah. könyv.
5: And we have these outreaches coming up with this guy with no arms and legs. We have these outreaches coming up with the guy with no arms and legs.
6: Igen, tehát következik ugye nálunk ez az evangelizációs program a kar és láb nélküli emberrel.
5: They're evangelistic events.
6: Tehát ez egy evangelizációs akció.
5: And at the end, the people who are going to respond.
6: És a végén azok az emberek, akik elfogadják a elhívást.
5: We're going to announce them. We're going to give them Nick Vujicic's favorite book.
6: Odaadjuk nekik ennek az embernek a kedvenc könyvét.
5: That's the Bible. Yeah, that's great.
6: Ez a Biblia, igen. Ez a kedvenc könyve.
3: Oh, yeah.
5: Verse 27, chapter 1.
6: Tehát első rész, 27. vers.
5: Ah, verse 26.
6: Nem, 26. vers.
5: God said, let us make man in our image.
6: És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre.
5: You are aware that the word man, I don't know how it is in Hungarian, but the word man in English does not designate a particular sex.
6: Biztosan tudjátok, bár nem tudom magyarul, hogy van ez a szó, de angolul az a szó, ami férfit is jelent, az jelent néha embert is, tehát nem határozza meg a nemet.
5: It doesn't say let us make a male in our image.
6: Tehát itt nem azt mondja a Biblia, tehát hogy alkossunk embert, az emberben nincs benne, hogy milyen nem, tehát Isten nem azt mondta, hogy
5: mankind in our image.
6: Nem azt mondta, hogy teremtsünk férfit, hanem hogy teremtsük meg az emberiséget a mi képünkre.
5: In our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth and over all the creatures that move along the ground.
6: És hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó mászó mindenféle állatokon.
5: So what does he give them first?
6: Tehát mit adott nekik először?
5: What? The power to?
6: A hatalmat a?
5: To rule.
6: Az uralkodásra.
5: And let them rule.
6: És uralkodjanak.
5: We have a governance to express.
6: Ki kell fejeznünk egy kormányzást.
5: My job as a husband is to govern my home.
6: Az én feladatom, mint férjé, az, hogy kormányozzam a családot.
5: That's the sphere of my influence currently.
6: Jelenleg ez az én befolyási körzetem.
5: I have a sphere of influence beyond that, but that's my first area of responsibilities, to govern my home.
6: Van egy bizonyos befolyási területem ezen túl is, de az elsődleges és legfontosabb befolyási köröm az, hogy a saját családomat kormányozzam.
5: To rule it in a way that God rules.
6: Méghozzá úgy, ahogy Isten uralkodik.
5: How does God rule?
6: Hogyan uralkodik Isten?
5: Very lovingly.
6: Nagyon szeretettel.
5: Incredibly nurturing.
6: Hihetetlen tápláló módon.
5: He wants to build, he wants to impart, he wants to give. He wants
6: adni
5: his...
6: akar, építeni akar.
5: In fact, in all his being, he wants to lift his sons to where he is.
6: Igazából minden erőfeszítésével arra a szintre akarja emelni a fiait, ahol ő van.
5: He's not a dad who's insecure with the successes or with the achievements of his sons.
6: Ő nem válik bizonytalanná, amikor a fiai nagy dolgokat érnek el és sikeresek.
5: He's delighted.
6: Ő nagyon örül ennek.
5: He's proud of his sons.
6: Ő büszke a fiaira.
5: So he rules lovingly. He rules with a nurturing heart.
6: Tehát szeretettel uralkodik és adni akarja, táplálni akarja őket.
5: And he sets boundaries to protect.
6: És azért tűzi ki a határokat, hogy védje őket.
5: Verse 27, so God created man in his own image.
6: 27. vers, teremté tehát az Isten az embert az ő képére.
5: In the image of God he created him, male and female he created them.
6: Isten képére teremtette őt, férfiúvá és asszonyá teremtette őket.
5: What is the saying?
6: mi ugyanaz.
5: Male and female.
6: A férfi és a nő.
5: They are.
6: Ők mik?
5: Equals.
6: Egyenlőek.
5: No, the Bible says the man, he's the head.
6: Nem, hát a Biblia azt mondja, hogy a férfi a fej.
5: Yeah.
6: Persze.
5: That's correct.
6: Ez így van.
5: That's function.
6: Ez egy feladatkör.
5: Not value.
6: Nem az értékét határozza meg.
5: And all the women in the room, we know that. All the women, we know.
6: Minden hölgy ebben a teremben tudja ezt.
5: Igen, yeah, igen. How many of you were here when we were last on, we taught about, there was a marriage seminar.
6: Hanyan voltatok itt, amikor azt a házassági szemináriumot tartottuk?
5: Do you remember some of the statements of church history of what's been said about women?
6: Emlékeztek arra a néhány gondolatra az egyház történetből, hogy miket mondtak a nőkről?
5: I said we wouldn't catalog them again because many of you were here, but boy, man, our record in relationship to women is an E or a minus one. It's a failing grade.
6: Férfiak, nem akarok hosszan ebben belemenni, mert sokan itt voltatok azon a tanításon, de a nőkkel való kapcsolatunkban a történelem folyamán mi férfiak teljes kudarcot vallottunk, nem vagyunk minősíthetőek.
5: Some of the great church fathers, quote unquote, the great church fathers spoke about women in such derogatory terms that gave them a second place. They were worse than animals.
6: Nagy egyház atyák, ugye, nagyon fontos nagy emberek, ugye, idézőjelben olyan dolgokat mondtak a nőkről, amelyek olyan módon lealázták őket, hogy másodrendű teremtménynek, még az állatnál is alacsonyabb rendűnek minősítették őket.
5: And throughout history there's been a chauvinism against women that has deeply, deeply wounded their soul and spirit.
6: És a történelem során olyan soviniszták voltunk a nőkkel szemben, hogy ez mélyen megsebezte a lelküket és a szellemüket.
5: And we've been the perpetrators, men.
6: Mi voltunk a vétkesek ebben, férfiak.
5: That's not our role.
6: De nem ez a feladatunk.
5: Our role is not to dominate our ladies.
6: Nem az a feladatunk, hogy uralkodjunk a nők fölött.
5: Our role is to liberate them.
6: Hanem, hogy felszabadítsuk őket.
5: Our role is our record in relationship to women is an E or a minus one. It's a failing grade.
6: Férfiak, nem akarok hosszan ebben belemenni, mert sokan itt voltatok azon a tanításon, de a nőkkel való kapcsolatunkban a történelem folyamán mi férfiak teljes kudarcot vallottunk, nem vagyunk minősíthetőek.
5: Some of the great church fathers, quote unquote, the great church fathers spoke about women in such derogatory terms that gave them a second place. They were worse than animals.
6: Nagy egyház atyák, ugye, nagyon fontos nagy emberek, ugye, idézőjelben olyan dolgokat mondtak a nőkről, amelyek olyan módon lealázták őket, hogy másodrendű teremtménynek, még az állatnál is alacsonyabb rendűnek minősítették őket.
5: And throughout history there's been a chauvinism against women that has deeply, deeply wounded their soul and spirit.
6: És a történelem során olyan soviniszták voltunk a nőkkel szemben, hogy ez mélyen megsebezte a lelküket és a szellemüket.
5: And we've been the perpetrators, men.
6: Mi voltunk a vétkesek ebben, férfiak.
5: That's not our role.
6: De nem ez a feladatunk.
5: Our role is not to dominate our ladies.
6: Nem az a feladatunk, hogy uralkodjunk a nők fölött.
5: Our role is to liberate them.
6: Hanem, hogy

0: nagyon fontos nagy emberek, ugye idézőjelben olyan dolgokat mondtak a nőkről, amelyek olyan módon lealázták őket, hogy másodrendű teremtménynek, még az állatnál is alacsonyabb rendűnek minősítették őket.
1: And throughout history there's been a chauvinism against women that has deeply, deeply wounded their soul and spirit.
0: És a történelem során olyan soviniszták voltunk a nőkkel szemben, hogy ez mélyen megsebezte a lelküket és a szellemüket.
1: And we've been the perpetrators, men.
0: Mi voltunk a vétkesek ebben, férfiak.
1: That's not our role.
0: De nem ez a feladatunk.
1: Our role is not to dominate our ladies.
0: Nem az a feladatunk, hogy uralkodjunk a nők fölött.
1: Our role is to liberate them.
0: Hanem hogy felszabadítsuk őket.
1: Our role is to champion their cause.
0: Az a dolgunk, hogy védelmezzük és szószólói legyünk az ügyüknek.
1: Our role is to lift their value.
0: Az a dolgunk, hogy felemeljük az értéküket.
1: Our role is to uncover their beauty and to display it before the world.
0: Az a feladatunk, hogy felfedjük az ő szépségüket és megmutassuk ezt a világnak.
1: If you don't believe me, just take a few minutes to look at the way Jesus responds to and relates to his church.
0: Hogyha nem hisztek nekem, akkor csak egy pillanatig gondoljátok végig, hogy Jézus hogyan viszonyul az ő egyházához.
1: The New Testament says that Jesus loves his church.
0: Az Új Szövetség szerint Jézus szereti az egyházát.
1: And he's waiting for the day.
0: És várja már nagyon azt a napot.
1: Where this bride without spot or wrinkle will be displayed before the world.
0: Amikor ezt a mennyasszonyt, amely szeplő és sömörgőzés nélküli megmutathatja a világnak.
1: He's going to bring her out of her chamber and he's going to let the entire universe see the beauty of his bride.
0: Kihozza ezt a mennyasszonyt az ő szobájából és megmutatja az egész univerzumnak, hogy milyen szép.
1: The Bible says he washes her with his word.
0: Azt mondja a Biblia, hogy az ő szavával mossa ezt a mennyasszonyt.
1: For 2000 years he's been nurturing us.
0: 2000 éve táplál minket.
1: Not for one second has he ever quit.
0: És egy másodperc sem hagyta még abba.

0: Not once in 2,000 years, Baba, blah, blah, blah, blah, blah. He doesn't do that.
1: 2000 év alatt egyetlen egyszer sem kezdett el, bla bla bla bla, nem csinálja.
0: He doesn't badmouth her?
1: Nem beszélt csúnyán vele.
0: He doesn't devalue her?
1: Nem értékelte le.
0: He doesn't embarrass her?
1: Nem hozta zavarba, nem szégyenítette meg.
0: He doesn't shout at her?
1: Nem ordibál vele.
0: He wouldn't dare lift his hand to touch her in a way that would bring pain to her.
1: Nem emeli fel a kezét, hogy olyan módon érjen hozzá, ami fájdalmat okoz.
0: He loves her.
1: Hanem szereti ezt a
0: menyeket. He wants to uncover her beauty and he wants to display that beauty.
1: Szereti felfedezni a szépségét és megmutatni ezt a szépséget a világnak.
0: And husband and wife, the man and the woman, they are equals.
1: És a férj és a feleség, a férfi és a nő egyenlőek.
0: She's different, not less.
1: Ő nem kevesebb, hanem más.
2: Amen.
0: There's a difference.
1: Tehát van különbség.
0: She's different, not less.
1: Ő más milyen, nem kevesebb.
0: And for most of the centuries, men, we've been comparing ourselves. Men compare themselves with their strength.
1: És kedves férfiak, az évszázadokon keresztül mi mindig az erősségeinkkel hasonlítottuk össze a nőket.
0: Presíramo. We despise weakness.
1: Megvetettük a gyengeséget.
0: Is that true?
1: Nem így van?
0: More or less, you get two guys together and they're comparing their cars.
1: Hogyha két férfi együtt van, összehasonlítják az autójukat.
0: Come on, how many horsepower?
1: Na, hány lóerős?
0: 300. 300.
1: 300.
0: Oh, mine's got
1: 420. Oh, hát az enyém 420.
0: Two guys get together in the gym. What do they do?
1: Két férfi, aki együtt van a tornateremben.
0: Come on, what can you lift?
1: Te mennyit tudsz felemelni?
0: 100 kilo.
1: 100 kilo. Oh,
0: yeah. Oh. Yes, 120.
1: És 120-at így.
0: And we compare ourselves and we compete based on our strengths.
1: Tehát az erős oldalainkat hasonlítjuk össze egymással, és ennek alapján versenyzünk.

0: Come on, two guys get together.
1: Két férfi találkozik, Szander.
0: That's our world.
1: Ilyen a világunk.
0: Slovenia is celebrating with we got a world boxing champion, Dejan Zavec.
1: Szlovénia ünnepli a maga box világbajnokát.
0: He's a young man who had an alcoholic dad and an alcoholic mom and he basically lived on the streets.
1: Amikor fiatal volt, akkor gyakorlatilag alkoholisták voltak a szülei és az utcán éltek.
0: And his trainer, the man found this young man and he started to work with him. He believed in him.
1: És az edzője megtalálta ezt a fiatal embert, elkezdte edzeni vele, hit benne.
0: And Dejan Zavec is a world class, he's a world champion in boxing.
1: És Dejan Zavec ez a boxban világbajnok most.
0: And all the Slovenes are all comparing themselves with Dejan Zavec.
1: És minden szlovén hozzá hasonlítja magát.
0: Come on.
1: Na, gyere, na.
0: You don't stand a chance.
1: Kipróbálják.
0: That's a man's world.
1: Ez a férfiak világa.
0: And guys, we step into a woman's world.
1: És aztán belépünk egy nő világába.
0: From our point of view.
1: A magunk szemléletével.
0: And we run her over with our strengths.
1: És az erősségeinkkel lerohanjuk.
0: Because she's different.
1: Mert ő más.
0: Not less.
1: Nem kevesebb.
0: And you know, more or less, we're kind of afraid of her world because that's, you know, it's kind of like we view it as a weakness.
1: És tulajdonképpen egy kicsit félünk is az ő világuktól, mert amilyenek ők, ezt mi gyengeségnek tekintjük.
0: Her emotions.
1: Az érzelmeiket.
0: Her tears.
1: A könnyeiket.
0: Her concerns.
1: Az aggodalmaikat.
0: Her impressions.
1: A benyomásaikat.
0: She's different.
1: Ő más.
0: Not less.
1: Nem kevesebb.
0: He created the male and female.
1: Isten megteremtette a férfit és a nőt.
0: Both in his image.
1: Mindkettőt az ő képmására.
0: And there's something in the man.
1: És van valami a férfiban.
0: That reveals the image of God.
1: Ami megmutatja Isten képmását.
0: Amen.
1: Így van.
0: Is God strong?
1: Isten erős. Igen.
0: I need to work out a little bit more.
1: Hát egy kicsit még edzenem kell, azt hiszem.
0: Yeah. God is strong.
1: Isten erős.
0: But his strength isn't only measured in his physical strength.
1: De az erejét nem csak a fizikai erejével mérjük.
0: And when a man is strong, it's not measured necessarily in how much he can lift.
1: És amikor egy férfi erős, ezt nem feltétlenül azzal mérjük le, hogy mekkora súlyt tud felemelni.
0: If that was true, I wouldn't be much of a man.
1: Mert hogyha ez így lenne, akkor én sem lennék egy túl nagy klassz férfi.
0: A man's strength is found elsewhere. It's his ability to be decisive.
1: A férfi ereje másban rejlik, abban, hogy dönteni tud.
0: His ability to be faithful.
1: Hogy hűséges tud lenni.
0: His ability to be reliable.
1: Képes megbízható lenni. Lehet rá támaszkodni.
0: There when you need him, you can count on him.
1: Hogy amikor szükséged van rá, akkor számítani lehet rá.
0: And how about a woman?
1: Most akkor a férfi, a nőkről.
0: Does she represent the image of God?
1: Ő is Isten képmását mutatja?
0: And all the guys are thinking, oh, how do I answer that question?
1: Minden férfi azon gondolkodik, hogyan válaszoljon erre a kérdésre.
0: Okay, yes,
1: ó, persze, hát rendben van, na jó, igen.
0: I guess you're right.
1: Gondolom, biztos igazad van.
0: Does God have feelings?
1: Istennek vannak érzései?
0: You know, most guys read their Bible and you know you kind of get to the point Jesus comes to the tomb of Lazarus and Jesus wept. Ooh, man.
1: Legtöbb férfi, amikor olvassa a Bibliát és oda jut, hogy amikor Jézus ott volt Lázár sírjánál, akkor sírt, akkor így megütközünk.
0: Does God feel emotion? He certainly does.
1: Istennek vannak érzései, feltétlenül.
0: David was captured by God's beauty.
1: Dávidot megragadta Isten szépsége.
0: Psalms are filled. In fact, David's his poetry, his writing, all reflects this intuitive, emotional nature.
1: Dávidnak az írásai, a költeményei, a zsoltárai mindezt az érzelemmel teli személyiséget tükrözik vissza.
0: David almost represents the best of both worlds along with Jesus.
1: Dávid Jézus mellett szinte a legnagyobb, aki mindkét világnak a nagyszerű vonásait visszatükrözi egyszerre.
0: A tremendous warrior.
1: Fantasztikus harcos volt.
0: The enemies of David, they just heard his name, David's coming, and they just boom.
1: Dávidnak az ellenségei meghallották csak Dávid nevét, hogy közeledik Dávid, már rejtőztek el.
0: They feared him.
1: Féltek tőle.
0: Much more than Attila the Hun.
1: Sokkal inkább, mint a Hun Attilától.
0: Or Dan Zavetz.
1: Vagy Dan Zavetz tőle, a boxolótól.
0: David, oh man.
1: Dávid, ajaj.
0: It struck fear.
1: Félelmet oltott a neve az emberek szívébe.
0: Here's a guy who he loves music.
1: És mégis szerette a zenét.
0: He loved dance.
1: Szerette a táncot.
0: Yeah, I can learn from him. I know.
1: Igen, tanulhatok tőle, tudom.
0: He loved poetry.
1: Szerette a költészetet.
0: He poured out his emotions.
1: És kiöntötte az érzelmeit, kifejezte.
0: He didn't hide them.
1: Nem rejtette el őket.
0: And David represents the what I would call the fullness of a man.
1: Dávidban láthatjuk a teljességében megnyilvánuló férfit.
0: He's a tremendous role model. Tremendous role model.
1: Tehát fantasztikus minta előttünk, akit követni kell.
0: Male and female, he created them different.
1: Isten megteremtette a férfit és a nőt különbözőnek.
0: But equal in value.
1: De az értékük egyforma.
0: And guys, we've got to champion the value of our ladies.
1: És férfiak, nekünk nagyon képviselnünk kell a velünk levő nők értékét.
0: To be their protectors.
1: Védenünk kell őket.
0: To uncover and reveal their beauty.
1: Fel kell fednünk, meg kell mutatnunk a szépségüket.
0: To recognize them and see them as our partner in life, co-equals together.
1: El kell ismernünk, hogy ők társaink az életben, és ebben egyenlőek vagyunk.
0: We're not better, we're just different.
1: Mi nem vagyunk jobbak, csak mások.
0: Verse 28.
1: 28. vers.
0: God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it.
1: És megáldotta őket Isten, és mondta nekik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá.
0: God blessed them.
1: Isten őket áldotta meg.
0: And he said to them.
1: És nekik mondta.
0: Be fruitful and increase.
1: Szaporodjatok és sokasodjatok.
0: Verse 29, I give you every seed-bearing plant on the face of the whole earth and every tree that has fruit with seed in it. They will be yours for food.
1: 29. vers. Íme nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen maghozó gyümölcs van, az legyen nektek eledelül.
0: In verse 31, God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day.
1: 31. vers. És látta Isten, hogy minden, amit teremtett, íme igen jó, és lett este, és lett reggel, hatodik nap.
0: When we move into chapter 2, we get more details about this creation.
1: Amikor a második fejezetre térünk, akkor több részletet látunk ebből a teremtés történetből.
0: And we're told an interesting order of how the events occurred.
1: És elolvashatjuk az események érdekes sorrendjét.
0: God creates the heavens.
1: Isten megteremtette az eget.
0: He does the sun, the moon, he separates the land, the water.
1: A napot, a holdat, a csillagokat, elválasztja a szárazföldet a tengertől.
0: He fills them with animals, he fills it with the trees.
1: Betölti a tengert is állatokkal, a földet fákkal.
0: Then he creates the man.
1: Aztán megteremti a férfit.
0: And for a period of time we see that Adam is alone, he's doing his job.
1: És egy darabig azt látjuk, hogy Ádám egyedül van és teszi a dolgát.
0: God brings all the animals for Adam to name.
1: Isten odahozza Ádámhoz az összes állatot, hogy adjon nekik nevet.
0: He sees them coming, and they're coming in pairs.
1: Látja, hogy jönnek és párokban jönnek ezek az állatok.
0: There's a boy elephant and there's a girl elephant.
1: Van egy fiú elefánt, meg egy lány elefánt.
0: We'll call those elephants.
1: Akkor elnevezzük őket elefántnak.
0: He sees a boy giraffe and a girl giraffe.
1: Látja a fiú zsiráfot, meg a lány zsiráfot.
0: A call it giraffes.
1: Nevezzük őket zsiráfnak.
0: Alligators, monkeys, you name it, they're all kind of lions and dogs and cats.
1: Tehát oroszlánok és majmok és bármi néven nevezhető állat, a kutyák, a macskák, a kecskék, mindenki.
0: It's right there, it's in your Bible.
1: Itt van, benne van a Bibliában.
0: Let's turn there and read it. You can look at it together.
1: Lapozzatok oda és nézzük meg együtt, hogy így van.
0: See, the Lord God had formed out of the ground all the beasts of the field and all the birds of the air. Verse 19, chapter 2.
1: A második fejezet 19. vers. És formálta az Úristen a földből mindenféle mezei vadot, mindenféle égi madarat.
0: He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called each living creature, that was its name.
1: És elvitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve.
0: So the man gave names to all the livestock, the birds of the air, and all the beasts of the field.
1: És nevet adott az ember minden baromnak, az ég madarainak, és minden mezei vadnak.
0: Now God's getting ready for the seventh day.
1: Isten a hetedik napra készül.
0: It's the day of rest.
1: A nyugalom napjára.
0: And what's Adam going to do?
1: És mit fog csinálni Ádám akkor?
0: It's going to be awfully lonely.
1: Rettenetesen magányos lesz.
0: The animals are running around in pairs.
1: Hiszen az állatok párokban szaladgálnak.
0: Gee, now, maybe I should make a fence.
1: Talán egy kerítést kéne építenem.
0: No. I'm supposed to rest today.
1: Nem, ma pihennem kéne. Az a dolgom.
0: God doesn't come until about 5 in the afternoon.
1: Isten nem jön körülbelül délután 5-ig.
0: So,
1: tehát,
0: verse 20, and for Adam, there's no suitable helper or partner was found.
1: 20. vers vége, de az embernek hozzá illő társat nem talált.
0: So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep.
1: Bocsátott tehát az Úristen mély álmot az emberre.
0: And while he was sleeping,
1: és az elaludt,
0: he took one of the man's ribs and closed up the place with flesh.
1: Akkor kivett egyet annak oldalbordái közül, és hússal töltötte be annak helyét.
0: Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man.
1: És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett az emberből asszonyjá, és vitte az emberhez.
0: The man said.
1: És mondta az ember.
0: Wow! This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, for she was taken out of man.
1: Ez már csontomból való csont és testemből való test. Ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett.
0: This is a new paraphrase.
1: Ez egy új átfogalmazás.
0: Adam sees Eve.
1: Ádám meglátja Évet.
0: He goes, oh, great God, that's the best.
1: És azt mondja, hogy hála Istennek, ez a legjobb darab.
0: That's exactly what I needed.
1: Ez pontosan az, amire szükségem volt.
0: And she's brought into Adam's world.
1: És Évát behozza Isten Ádám világába.
0: To do what?
1: Hogy mit tegyen?
0: To help him build the fence, right?
1: Hogy segítsen neki kerítést építeni, így van?
0: On Monday morning. Now the context is Adam is alone and it's now going to be the seventh day.
1: Ugye az a szöveg összefüggés, hogy Ádám egyedül van és következik a hetedik nap.
0: Who does Adam have to share all of his accomplishments with?
1: Ki van Ádámnak, akivel megoszthatná az összes vívmányát?
0: Who does Adam have to sit underneath the tree and enjoy the fruit and talk and relate and experience what we call intimacy?
1: Ki van Ádámnak, akivel együtt ücsöröghetne egy fa alatt, és eszegethetnék a gyümölcset, és beszélgethetnének, és kapcsolatot építhetnének, és What was the last one?
0: Intimacy.
1: Mindazt tehetnék, amit összefoglalhatunk a bensőségesség szóval.
0: This idea of being known by someone and you knowing another.
1: Ez azt jelenti, hogy valaki ismer téged, és te ismersz valakit.
0: This is what God made marriage for.
1: Erre alkotta Isten a házasságot.
0: That there would be an openness.
1: Ahol nyitottság van.
0: No masks.
1: Nincsenek álarcok.
0: No coverings.
1: Nincsenek takarók.
0: Nothing to hide.
1: Semmi nincs, amit el kéne rejteni.
0: In the core of God's heart,
1: Isten szívének a mélyén
0: is relationship.
1: A kapcsolat van.
0: He's Father,
1: ő az Atya,
0: Son,
1: a Fiú,
0: and Holy Spirit.
1: És a Szent Szellem.
0: He himself lives in relationship.
1: Isten maga is kapcsolatban él.
0: Says, let us make man in our image.
1: És azt mondta, hogy alkossunk embert a mi képünkre.
0: Husband,
1: férj,
0: wife,
1: feleség,
0: children,
1: gyerekek.
0: And Eve comes into Adam's life.
1: És Éva bejön Ádám életébe.
0: To help him experience intimacy.
1: Hogy segítsen neki átélni a bensőségességet.
0: No. She's there to carry the bucket of tools on his way to build the fence.
1: Nem. Arra van Éva, hogy a szerszámos kosarat cipelje Ádám után, miközben az megy kerítést építeni.
0: No. He said to them, go, rule,
1: nekik,
0: multiply.
1: Nekik mondta Isten, hogy menjetek és uralkodjatok.
0: And together they represent a team, and together they represent relationship and intimacy.
1: Ők egy csapatot jelentenek, és együtt képviselik a bensőségességet, a kapcsolatot.
0: For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh.
1: Azért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé.
0: The man and his wife were both naked, and they felt no shame.
1: Mind a ketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték magukat.
0: There was a transparency and an openness where the two of them knew each other.
1: Egy átlátszóság, egy nyitottság volt abban, ahogy ők ketten ismerték egymást.
0: With nothing to hide.
1: És semmi rejtegetni valójuk nem volt.
0: She was taken out of his side.
1: Hiszen Évát Isten Ádám oldalából vette ki.
0: You see, Adam was made out of the dirt of the ground.
1: Ádámot a föld porából alkotta Isten.
0: And to this day, men have no problem being dirty or having dirt underneath their fingernails.
1: És a mai napig nincs a férfiaknak azzal a problémájuk, hogy piszkosak lesznek, vagy a körmük alatt koszva.
0: They're all greasy when they come home. No problem. Sweating.
1: Ugye csupa olajosak, mikor hazamennek, izzadtak, semmi gond.
0: For the woman, she was taken out of his side.
1: Ő Ádám oldalából lett kivéve.
0: And for all of eternity, she's trying to get back in there.
1: És az örökkévalóság végéig oda próbál visszakerülni.
0: Because so much of her value, so much of her reason for being.
1: Mert az értékének nagy része, nagyon nagy része az oknak, a létezése okának.
0: Comes from her relating to her man.
1: Abból jön, hogy hogyan kapcsolódik a vele lévő férfihoz.
0: Do you remember God brings Eve to him?
1: Emlékeztek ugye, hogy Isten Évát viszi oda Ádámhoz?
0: I mean, you have to see the picture. Polly, stand up, please.
1: Látnotok kell a képet. Sorry. Polly, állj fel, légy szíves, fordulj meg.
0: Just pretend you're this way and close your eyes.
1: Csukd be a szemed. Tegyél úgy, mint Ádám.
0: Okay, now we've just made Kati.
1: Most csináltuk Katit.
0: She's just new. Here you go. And now, Adam, open your eyes.
1: És most Ádám nyisd ki a szemed.
0: Ah, that's the right response. Did it great, perfect.
1: Nagyszerű, tökéletes volt.
0: And I didn't even need to coach them.
1: És Istennek nem is kellett elmondani nekik, hogy mit csináljanak.
2: Right on cue, Polly. Super. Perfect.
1: Polly, tökéletesen csináltad. Megfogtad a lényegét. Dolognak.
0: If we could put electrodes on Kati's body and measure her response when Polly opened his eyes.
1: Hogyha elektródokat rakhatnánk Kati testére és rögzíthetnénk valahogy, hogy hogyan reagált ő arra, amikor Polly kinyitotta a szemét.
0: She comes alive.
1: Megelevenedett.
0: And guys, this becomes critical for us to understand.
1: És férfiak, számunkra döntő, hogy megértsük.
0: It's not that we are her life.
1: Nem arról van szó, hogy mi vagyunk az ő élete, a hölgy élete.
0: I know for this instance, and we've learned this, and we'll share this with you. It's too much for any man to bear the responsibility for the happiness of his wife.
1: Mi is ezt megtanultuk, és később majd elmondjuk, hogy túl nagy teher egy férfinak az, hogy ő viselje a teljes felelősséget a felesége boldogságáért.
0: And all the guys said, yeah, amen.
1: És erre a férfiak azt mondja, igen, amen, így van.
0: So what do we do? What do we do? Help me.
1: Mi csináljunk? Segíts.
0: That responsibility can all, you never give away the responsibility of your happiness to anyone else except yourself and to God.
1: Soha ne bízzátok rá a boldogságotokért való felelősséget senki másra, kizárólag ez a tietek és Istené.
0: But if we want to live in a satisfying relationship,
1: de hogyha a kielégítő kapcsolatokban akarunk élni,
0: we cannot neglect this relationship, and we must understand that so much of the value of our woman comes in her relating to us.
1: Tehát, hogyha egy ilyen kapcsolatban akarunk élni, akkor nem szabad ezt a tényt figyelmen kívül hagyni, és tudnunk kell, hogy egy nő számára az ő értékének nagy százaléka abból fakad, hogy velünk kapcsolatban van.
0: Creates within us a compassion to understand her need for relationship.
1: És ez bennünk egy könyörületet hoz létre, hogy megértjük, hogy neki mekkora szüksége van a kapcsolatra.
0: And this is where the Bible describes in chapter 3 where she experiences the most of her pain.
1: És ezért írja le itt az 1 Mózes 3 azt a pillanatot, amikor a legnagyobb fájdalmat éli át Éva.
0: The man's pain is different from the woman's.
1: A férfi fájdalma különbözik a nő fájdalmától.
0: And in chapter 3,
1: a harmadik részben,
0: it says the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made.
1: Azt olvassuk, hogy a kígyó ravaszabb volt mindenféle mezei vadnál.
0: And notice whom he attacks.
1: És figyeljétek meg, hogy kit támad meg.
0: Who does he go after?
1: Ki után megy?
0: He goes after the woman.
1: Az asszony után.
0: And he says, the serpent says to the woman.
1: És azt mondja neki.
0: Did God really say?
1: Csak ugyanazt
0: you must
1: mondta
0: not
1: Isten,
0: eat from any tree in the garden.
1: Hogy a kertnek egy fájáról se egyetek.
0: The woman said to the serpent, we may eat from any trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that's in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.
1: És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kert közepén van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok.
0: Verse 4, you will surely not die, the serpent said to the woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you'll be like God, knowing good and evil.
1: Negyedik verstől. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyílnak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói.
0: And when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it.
1: És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett.
0: May I ask you a question?
1: Feltehetek egy kérdést?
0: What was Adam doing?
1: Mit csinált Ádám?
0: He was building the fence.
1: Építette a kerítést.
0: On the other side of the garden.
1: A kert túlsó végében.
0: Right?
1: Így van.
0: She eats.
1: Éva ott eszik.
0: And Adam's all hot and sweaty.
1: Ádám izzad, melege van.
0: Well, no, there was no sweat then, so he wasn't sweaty.
1: Nem volt izzad.
0: He was doing his job.
1: Teszi a dolgát.
0: And he comes along.
1: Aztán arra jár.
0: Oh. And he says, you want some?
1: És Éva ott eszik, te is kérsz egy kicsit?
0: You sure?
1: Persze, hogy ne.
0: Is that the way it worked?
1: Így működött a dolog.
0: See, that's what I thought for many years.
1: És sok éven át így gondoltam, hogy ez így volt.
0: Adam's somewhere in the other part of the garden.
1: Hogy Ádám ott van valahol a kert túlsó végén.
0: While Eve is making this catastrophic decision.
1: Miközben Éva meghozza ezt a katasztrofikus döntést.
0: No.
1: De nem.
0: Look.
1: Nézzétek.
0: Verse 6.
1: Hatodik vers vége.
0: She took some and ate, and she also gave some to her husband, who was with her, and he ate it.
1: Tehát szakított a gyümölcsből, és evett, és adott a vele lévő férjének is, és az is evett.
0: The Hebrew indicates that Adam was an arm's length away from Eve.
1: Az eredeti szöveg azt sugallja, hogy Ádám körülbelül karnyújtásnyira volt Évától ekkor.
0: Even the snake are talking.
1: Tehát Éva és a kígyó beszélgetnek.
0: Things are not, they're not going well.
1: A dolgok nem jó irányba haladnak.
3: Elhangzott házasság és gyermeknevelés című tanítássorozat második része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
4: Ez volt a Növekedjünk hitben.
5: Növekedjünk hitben.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
5: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Ez a Rádió Sansz.
6: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Részt szeretnék nézni, ugyanazt az igerészt meglepő módon, mint amit a Pali, amivel a Pali jött, Ézsaiás 43:18-19. Én szerintem ez az egyik legbátorítóbb igerészt a Bibliában. Az ígéret, ami benne, a lelkület, amivel ki mondja, kinek mondja, minden ebben egy izgalmas dolog. Egy olyan erőteljes igazság van ebbe, amitől mit tudunk tanulni, amiből mit tudunk sokat kivenni, bár több mint 2800 évvel ezelőtt írták. Attól függ, hogy melyik Ézsaiás, de ez egy másik prédikáció, hogy aki teológiát tanult, azt mondják, hogy nem egy Ézsaiásról írta az egészet, de mindegy, szerintem ez a mi Ézsaiásunk volt, aki írta ezt a részt, úgyhogy benne van a könyvben, elfogadom, jó? A reményem az, hogy ma nektek is ez épülésetekre is fog szolgálni. Úgyhogy nézzük, Ézsaiás 43:18-19. Hoztam ma angolt és két vagy három magyar fordítás. Nézzük meg a Károlyt. Ne emlékezzetek a régiekről, ne gondolkodjatok a korábbi dolgokról. Íme, én újat cselekszem. Most készül, hát nem tudjátok meg. Igen, utat készítek a pusztában, és folyóvizeket fakasztok a kietlenbe, hogy inni adjak választott népemnek. Az új fordítás így mondja, sokan vagyunk, vagy ismerjük ezt, ne régi dolgokat emlékezzetek, ne múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztába, a sivatagban folyókat fakasztok. Én nagyon szeretem ezt az igerészt, mert olyan sokat mond Istenről és az ő természetéről. Mutat sokat arról a szívről, vagy sokat mutat Istenről, és tanúságot tesz arról a szívről, amivel ő van felénk. Isten a legjobb buzdítója az egész univerzumban. Ha buzdításra van szükséged, ne menj el a pásztorhoz. Nem biztos, hogy felbátorodsz. Sőt, menjél inkább Istenhez, mert ő az, aki a legjobban buzdít. És az ő szavai olyan erőteljesek, hogy csak az egyetlen szó őtőle, azt tud formálni, tud egy világot teremteni, sőt, meg tudja változtatni a történelmet. És anélkül, hogy nagyon sok részletbe mennénk, amikor nézzük ezt az igerészt, fontos csak egy picit nézni, hogy mikor mondta az Úr. Mikor és kinek, kihez ment ez az igerész, a háttér, a kontextus ennek. Mert amikor Isten adta ezt, ez nem volt Izraelnek a legjobb pillanata. Sőt, amikor ő ezt mondta, nem a templomba hallották ezt, hanem Babilóniába hallották. És ez úgy lett írva, hogy hát kaptunk egy újabb üzenetet a profétától, hát nem mindig bátorító, amit a proféta mondott, de azért olvassuk fel. És akkor így jött fogságban levő Izraelnek ez az üzenet. És Izrael ott volt, ahol nagyon sok ember ma találják magukat. Távol Istentől, nem ott, ahol gondolják, hogy kéne tartani. Esetleg tudják, hogy az én bűnöm miatt, a mi bűneink miatt nem ott tartunk, ahol közösségként kéne tartani. Így volt Izrael. Tudták, hogy ők okozták saját maguknak azt a problémát, amiben voltak a bálványimádás által, a hűtlenség által, ők jogosan szenvedtek most, távol mindentől, ami fontos volt nekik eddig az életükben. És minden probléma, amivel szembenézték az életükben, tudták, hogy ők okozták. Ébren vagytok? Oké. És számüzetésben voltak Babilóniában, és nagyon messze volt attól, ami ismerős volt számukra. És nem tudtak már elképzelni egy olyan jövőt, amiben öröm van. Amiben olyan lenne, mint régen. Ami visszatérünk arra az örömre, ami volt, amikor dicsértük, amikor nem fogtuk fel, hogy milyen jó dolgunk volt. lehet, hogy te is voltál ezen a helyen. Ők azt gondolták, hogy a bűnök miatt minden szenvedés, minden reménytelenség, ami az életükben volt, az jogos volt, és ez volt a sorsuk. De Isten megtalálta őket ott, ahol voltak, és fordította ezt az érzést, fordította ezt a képet, a jövő képüket, és megtalálta őket nem csak úgy, hogy visszahívták őket, hogy oda ment, ahol ők a szégyenőkben voltak, ott, ahol a száműzetésben voltak, amikor nem volt szabad héberül sem beszélni, a saját istenüket imádni, hanem oda ment hozzájuk, és szólt egy olyan üzenetet, ezt az üzenetet, amit most olvastunk, ami reménységet hozott nekik. És ő azt mondta nekik, figyeljetek, keressétek az új dolgot. Azt akarom, hogy lássatok az új dolgot. Az új dolgot, amit én készítek számotokra. És lehet, hogy te együtt tudsz érezni azzal, ahol voltunk. A legtöbb ember itt. Nem is fogom kérni, hogy tegyetek föl kezeteket. Van valaki, aki nem követett hibákat? Igen, gondoltam. Nagyon sokan úgy érezzük, hogy ha jobban foglalkoztam volna az Úrnak a dolgaival, én előrébb lennék. Az életem lehet, hogy nem lenne itt. Lehet, hogy van valaki, aki itt van, és azt mondja, hogy én tökéletesen meg vagyok elégedve azzal, hogy hol tartok az életben. Dicsőség az Úrnak. De a legtöbb ember azt mondja, hogy ha ott jobban figyeltem volna, hogyha ott, ha ott, akkor nem tartanék itt, hanem ki tudja, hogy hol lennék. És amikor sok ember néz a tükörben, nem azt látják, amit mások látnak, esetleg egy jó dolgozó, egy professzionális ember, egy összeszedett ember, amikor mi nézünk, mi látjuk egy test és vér ember, aki épp hogy tudott fölkelni ma reggel, és csak azt látjuk, ahol lóg valamit, ahol nem lóg, ahol volt valami, ahol csak egyszerűen ezt látjuk, ami volt. És az, amit mi nézünk, és amit mi látunk, sokszor akadálya annak, hogy lássuk azt, amit az Isten szeretne, hogyha látnánk. Kétségbe esetén szükségünk van arra, hogy azt az új dolgot lássuk. Hogyan tudunk látni, erről szeretnénk beszélni, hogyan tudjuk látni az új dolgot? Azt az újat, amiről az Isten beszél. És két gondolat van Ézsaiásnak a proféciából. Az első, Ézsaiás mondta, hogy felejtsd el a régit. Ahhoz, hogy tudjad látni a jót, akkor el kell felejteni a régit. Oké, az nagy siker volt. Ne emlékezzétek a régiekről, ne gondolkodjatok a korábbi dolgokról, mondja Károly. Az új fordítás azt mondja, ne régi dolgokat emlékezzétek, ne múltakon tűnődjetek. Izrael, Isten beszélt egy olyan Izraelhez, aki fetrengett a múltban. És folyamatosan azt élték újra és újra és újra, mi jogosan vagyunk itt. Bűnhődjünk, bűnünk miatt vagyunk itt, és csak azt látták, ami okozta azt a helyzetet. Isten nem tud bennünk gyönyörködni így. Isten ehhez képest, szeretném, hogyha látnánk ezt, mert ez az üzenet nagyon sok helyen megy ki egy gyülekezetben, csak akkor lesz áldás, hogyha tökéletesen csináljuk azt, amit kell csinálni. Én ezt nem látom. Bár mindig jobb, hogyha engedelmeskedünk. De mégis itt az Úr megjelent a profétai üzenet által, és azt mondja, hogy eljött az idő, hogy elfelejtsétek a múltat. Most jött az idő, amikor ez már nem fog segíteni többet. És azt szeretném, hogy hagyjatok abba azt, hogy állandóan élitek a múltat. Ne hozzatok fel, ne fokuszáljatok többé rajta. Az már elmúlt. Ezt nem én mondom, nem a profétám mondta, Isten maga mondta, és nem azt várta, hogy mikor összeszedték magukat, összegyűjtötték az erejüket, és visszajött, és jött a nép, és azt mondja, itt vagyunk, mit szeretnél mondani? Nem akkor, amikor ott fetrengtek, abban a helyzetben. A legtöbben tudjuk ezt, ez egy nagy teológiai igazság. Készek vagytok? A múlt A múlt. Pont. A múlt az mögöttünk van. Nem tudom, hogy próbáltál már bátorítani egy olyan ember, aki csak a múltjában él. Csak a múltját látja. Az, hogy mit tett, vagy mit nem tett. Egyszerűen nem tud tovább lépni magán. És akármit próbálsz neki mondani, bátorítani őt, mindig látják magunkat egy olyan szemüvegen keresztül, és ott vannak a hibák a szemük előtt, és csak ezt látják. Nem tudják elképzelni, hogy Isten valaha megbocsátana. Sőt, az emberek nem fognak megbocsátani. Ma reggel beszéltem egy nővel a gyülekezetünkbe, és nem olyan rég egy esküvőn prédikáltam az ő lányának az esküvőn, és a férje régen járt a gyülekezetbe. És én kérdeztem tőle, hogy a férjed hogy élte meg? Mert úgy nem, hogy mondjam ezt, nem volt a legegyüttműködőbb abban az időben, amikor elment a férje. És akkor kérdeztem, hogy érte meg a férjed a prédikációt, vagy az ige hirdetés az esküvőn. És azt mondta, hogy ma majdnem eljött velem Gyülibe. Tényleg nem tudom hány éve ment el, legalább 5-6 évvel ezelőtt ment el. És mondom, tényleg majdnem? És azt mondja, igen, csak azt mondta, mit fognak szólni az emberek, hogyha megyek? Mit fognak szólni? Én nem tudom elengedni, ők sem biztos, hogy nem tudják elengedni. És akkor a múltban él, és azért, mert a múltban él, nem tud ma lépni abba, amit az Isten szeretne neki adni. Mindegy, hogy mit mondasz ennek az embernek, mindig fogják látni a múlt hibáin keresztül, vagy a múlton keresztül. És majdnem lehetetlen bátorítani egy ilyen ember, aki fokuszál a múltra. A múltnak a súlya az nagy. Azt van, aki emlékszik, amikor gyerek volt, és az apád megvert, és most is 40, 50, 60 évesen most is érzed. Beszélek sokszor emberekkel, akik azt mondja, emlékszem, amikor ezt mondta, amikor azt mondta, és mint hogyha újra élne meg. És a múltnak van egy súlya a mába is. És a probléma az, hogy a múltnak a súlya akadályként funkcionál sok embernek az életében, hogy egy a mostban éljen. Hogy tudjon felnőttként, hogy tudjon gyógyultként élni a mostban. És egyszerűen nem lehet látni sokszor a múlt miatt, hogy Isten mit szeretne adni. És hogyha küzdünk azzal azokkal a hibákkal, amiket követtünk a múltban, akkor hadd mondjak valamit, hogyha te küzdesz azokkal, az Isten látta ezeket, és mégis hívott téged. Az Isten látta az életednek az elejétől a végéig, még azt, amit még nem látod, és azt mondja, tudod mit, ezzel együtt szeretlek, gyere hozzám. Azt is látta, mit fogsz csinálni egy év múlva, azt a akkora baki, nem azért, hogy féljetek, de azt, amit előtted van, és már mondta, hogy figyelj, csak tudd meg, amikor odáig jutunk, én szeretlek, én kiválasztottalak, az enyém vagy. Veled együtt kívánok működni, együttműködni ebben a világban. A múltad nem az Istennek az akadálya, hanem sokszor a mi akadályunk. De Istennek nem jelent akkora akadályt, mint amennyit minket, ahogy minket visszatart. És lehet, hogy ez a hiba az hatással volt másoknak az életre. Lehet, hogy egy válás. Lehet, hogy valami morális kudarc. De tudni kell, hogy ez a múltban van. Persze lehet helyrehozni dolgokat, az Úrhoz megyünk, azt teszünk, amit mi tudunk tenni, de végül is az Úr az, aki megbocsát. És Jézusra kitöltötte az ő haragját. A múltban van. És Isten nem szeretne, hogyha mi ott vernénk föl sátrat. Nem akarja, hogy mi ott éljünk. Mint Izrael, ő kihív bennünket arról a helyről, arról a földről, ahol mi, ahova megyünk, amikor úgy érezzük, hogy már nem vagyok méltó Istenre, ahova esetleg küldve vagyunk, vagy egyszerűen érezzük, hogy el kéne költözni oda, mert az a hely, ahova olyan emberek, mint én költözünk. És az Isten azt mondja, figyelj, van egy új dolog, amiről szeretnék beszélni veled. A hibáid nem kell, hogy visszatartson téged attól, hogy lássad az új dolgokat. De hadd mondják azt, hogy nem csak a múltnak a kudarcáit tudnak visszatartani minket a jótól, nem csak azt ugye limitálni, vagy akadályoztatni a jövőbe menete, mert Isten azt mondja, ne gondolkodjatok a korábbi dolgokról. Ne gondolkodjatok a korábbi dolgokról. Semleges ez. Ez nem negatív, nem csak negatív, nem pejoratív, nem csak a hibáidból. A héber szó a korábbira szó szerint azt jelenti, hogy régi vagy ősi. Magyarul ne gondolkodjatok az ősi, a régi dolgokról. Kihez mondta ezt Isten? Ahhoz a néphez, vagy annak a népnek mondta, aki átment a vörös tengeren az ő segítségével. Ezek jó dolgok, nem? De mi van, hogyha állandóan néznek hátra? Egyszer te áthoztál minket, és állandóan visszanézünk. Magyarul ez lehetne úgy mondani, ezek az ősi dolgok, vagy a korábbi dolgok, hogy a régi szép idők. De nem kéne hálát adni ezekért? Igen, nem kéne emlékezni ezekre? Igen, bizonyos pontig. A régi szép idők. Nem csak a negatív tud visszatartani a jó dolgottól, az új dolgot, hogy lássad az új dolgot, amihez az Isten szeretne vinni, vagy ami felé, hanem a régi szép idők is vissza tudnak tartani minket a jótól. És néha a múltnak a sikereink ugyanannyira akadálya nekünk, mint a kudarcaink. Egyszer olvastam egy történetet arról a pásztorról, aki átvette a szolgálatot, miután a Smith Wigglesworth meghalt. Nem tudom, hogy ki tudjátok, hogy ez ki volt. Ő a 19.-20. században élt, egy brit evangélista volt, és egy gyógyító volt, és ő nagyon fontos volt a korai pünkösti mozgalomban, egy nagyon kulcs figura volt, biztos, hogy hallottatok róla, gyógyulásokról, miket végezték, de miután ő meghalt, egy fiatal pásztor volt felbérelve, hogy ő jöjjen abba a gyülekezetbe, fogadta ezt a hívást, és nagyon-nagyon boldog volt, hogy hú, ez milyen jó dolog lesz, oda menni, ahol Smith Wigglesworth volt a pásztor. És akkor oda ment. Első év, semmi nem történt. Második év, semmi nem történt. Nem értettem, most mi van? És akkor prédikált, és készült, és beszélt dolgok. Semmi nem történt. Semmilyen növekedés nem volt abban a gyülekezetben. És aztán az egyik vasárnap látta, amit korábban is látta, de nem figyelt rá. És az volt, hogy egy idősebb testvér ott ült hátul, és amikor vége volt az Isten tisztelet, akkor maga köré gyűjtötte az embereket. És annyira kíváncsi volt, hogy oda ment is belehallgatott. És azt hallotta, hogy az a bácsi, az meséli azt, hogy mit csinált Wigglesworth a múltba. Hát, jó az a fiatal ember, mondta, de amikor Smith volt itt, akkor szóval csak bejöttek az emberek, és dőltek az ajtóba. És akkor mesélte ezt, és beszélt arról, hogy ő hogy vezette a gyülekezetet, a csodák, amik történtek, és stb. Stb. Stb. És tudjátok mit? Az a gyülekezet tönkrement, egyszerűen megszűnt. Miért? Mert akkora jó volt a múltba, a régi szép idők, az sokkal vonzóbb volt, mint az új dolog, amit az Úr akart nekik adni. És nem tudták elengedni azt, hogy fogják ezt. A jó dolgok is tudnak visszatartani minket attól, hogy előre lépjünk. Kicsit ugyanez az alapelv található a 3. Mózes 6. fejezetében. Ritkán fogod hallani jó dolgokat 3. Mózesből a prédikációba, mert igen, ez a Biblia olvasás, az éves Biblia olvasásnak a temetője. 3. Mózes. Ha átjutsz 3. Mózesen, akkor legalább Ézsájásig fogsz jutni, de Ha nincs benned elég a kitartás, akkor itt ér vége. De hatodik fejezetben van egy rész, amikor Isten mondta a papoknak, hogy valamire volt szükség minden nap, csak bejöttek az emberek, és dőltek az ajtóba. És akkor mesélte ezt, és beszélt arról, hogy ő hogy vezette a gyülekezetet, a csodák, amik történtek, és stb. És tudjátok mit? Az a gyülekezet tönkrement, egyszerűen megszűnt. Miért? Mert akkora jó volt a múltba, a régi szép idők, az sokkal vonzóbb volt, mint az új dolog, amit az Úr akart nekik adni. És nem tudták elengedni azt, hogy fogják ezt. A jó dolgok is tudnak visszatartani minket attól, hogy előre lépjünk. Kicsit ugyanez az alapelv található a 3. Mózes 6. fejezetében. Ritkán fogod hallani jó dolgokat 3. Mózesből a prédikációba, mert igen, ez a Biblia olvasás, az éves Biblia olvasásnak a temetője. 3. Mózes. Ha átjutsz 3. Mózesen, akkor legalább Ézsájásig fogsz jutni, de... Ha nincs benned elég a kitartás, akkor itt ér vége. De 6. fejezetben van egy rész, amikor Isten mondta a papoknak, hogy valamire volt szükség.

tudnak visszatartani minket attól, hogy előrelépjünk. Kicsit ugyanez az alapelv található a 3. Mózes 6. fejezetében. Ritkán fogod hallani jó dolgokat 3. Mózesből a prédikációba, mert igen, ez a Biblia olvasás, az éves Biblia olvasásnak a temetője. 3. Mózes. Ha átjutsz 3. Mózesen, akkor legalább Ézsaiásig fogsz jutni, de ha nincs benned elég a kitartás, akkor itt ér vége. De 6. fejezetben van egy rész, amikor Isten mondta a papoknak, hogy valamire volt szükség minden nap ahhoz, hogy új áldozatokat tudják prezentálni, föladni az Istennek. És az volt, hogy az egyik papnak kellett bemenni, és az oltár alól kellett a régi áldozatoknak a hamuit összeszedni, és kivinni a táboron kívül. Ki lehetett választani, mert egy napig tisztátalan volt, szóval akkor mindig valaki másra esett a sor. És ki kellett vinni. Tegnapnak a megtérési szimbólumait, maradványait ahhoz, hogy a mai dolgok oda tudjanak beleférni. Az is van, hogy annyira zsíros még minden, hogy nem is éget a tűz, hogyha ott hagyod azt a hamut. Ki oltja? A levegőt beszívja, és nem tud égni. És akkor ez fontos alapelv volt, hogy ahhoz, hogy valami újat keresel, először kell kitakarítani, még a jót is, az, ami volt, azt ki kell vinni. Helyet kell készíteni az új dolognak, minimum a szívünkbe. És ahhoz el kell engedni azt, ami volt a múltban. Ez Istennek az üzenete számunkra ebből. Ez Isten üzenete az, hogy ne fókuszálj a múltra. Nagyon jó, hogyha neked jó múltad. De én azt mondom, hogy a te múltad ugyanannyit ér, ha jó, mint hogyha rossz. Most. Hamu. El kell rakni. Nem szabad, hogy ez előtérben legyen a gondolkodásmódunkban. Miért? Mert soha nem fogsz jutni egy új helyre, hogyha leragadsz a múltba. Izrael hallotta ezt az üzenetet, amikor már egyszer hallották ezt, amikor kijöttek Egyiptomból. Emlékeztek, hogy mi volt az akadálya, hogy jussanak az ígéret földjére? Hát de a hagymák voltak. Az annyira jó volt. Mózes, figyelj, akkor menjél te, mi választunk valaki más, és mi csak visszamegyünk, csak szépen visszamegyünk. És akkor ők állandóan vissza akartak menni, emlékeztek erre? És akadályt jelentett. Végül is az Isten mit mondott a végén? Majd elegem van ebből. Nem akartok előre menni? Nem mentek vissza? Akkor itt a vége. Akkor én szépen várom. Amíg nem emelkedik föl egy olyan generáció, aki akarja azt a jót, amit én készítettem számotokra. Akkor, ha nem ti, akkor gyerekeitekkel. A múltnak a fókuszálás a múltra engedélyt jelentett nekik, vagy akadályt jelentett nekik, és nem tudták bemenni az ígéret földjébe. Nagyon nehéz előre menni, amikor hátra nézel. El kell felejteni az ősit, a régit, a jóval és a rosszal együtt. És ez hoz bennünket a második pontra, amit látunk a 19. vers. Azt mondja a proféta, hogy el kell felejteni a múltat azért, hogy tudjuk keresni az Urat a mába. El kell felejteni a múltját, de nem csak úgy elfelejteni, hanem azért, hogy valami nagyobb dolgot tudjuk megragadni. Azt mondja az Úr, ime, én újat cselekszem, most készül, hát nem tudjátok még. Nem tudom, hogy ki látta az Oroszlán királyt. Apák, anyák, igen, nagymamák, nagypapák, oké, okay. Disneynek a Oroszlán király. Erre nem számítottatok prédikációban ma. Abban a filmben, hogyha nem láttad, hogyha azok a szerencsétlen pár ember között vagy, aki nem emelte a kezed, a Szimba elmenekül az otthonából és a trónjából, az örökségéből, azért, mert a gonosz nagybácsi, a Scar, az meggyőzte őt arra, hogy ő a... Tessék? Igen,

0: Hogy ő az, aki felelős az apjának a haláláért, a Muszafa haláláért. És a szimbó tudja, hogy neki kéne uralkodni. Tudja, hogy elvileg ő lenne az, sőt, nem csak elvileg, hanem ő az, de egyszerűen elmenekül, mert azt érzi, hogy az ő hibája alkalmatlanná teszi őt, hogy megragadja azt, ami a jövője lenne. Jogos jövője. Úgyhogy évekig mit csinál? Csak elbújik. És énekel. Hakuna Matata. Ja? És egyszerűen elbújik. És nem él az szerint, a rendeltetés szerint, ami az ővé lenne. Ha csak visszamenne és elfogadna. Szerencsére van egy bölcs majom az állatok között, ez lehetne egy pásztor, aki emlékezteti őt egy egyszerű igazságra. És az az igazság az, hogy meg is mondja, hogy a múlt az elmúlt. És akkor, ha emlékeztek, akkor bottal veri egyszer, és azt mondja, ez fáj, és akkor még egyszer, és akkor lehajol, azt mondja, átanultál a múlt. Ez fáj, de hát ez a múltban van, mondta ő. És mindegy, hogy mi történt velük, mondja ez a majom, és akkor mi is tanulhatunk ebből. Mindegy, hogy mi történt, az már a múltban van. Ami számít az ma, az, hogy mi elfelejtjük ezt azért, hogy mi tudjunk előre menni a rendeltetésünkbe. Hogy tudjunk előre menni abba, amit az Isten szeretne adni nekünk. Miért? Mert Isten az új dolgoknak az Istene. Isten szeret új dolgokat adni nekünk. Ő az, aki azt mondja, újat cselekszem. Kinek mondta ezt? Annak a népnek, akinek ő már többet csinál, mint bármelyik népnek a földön. Azt mondja, figyelj, nem láthatok még semmit. Újat cselekszem, a pusztába is forrásokat fakasztok. Ti nem láthatok ilyet. Szeretném mutatni nektek ezt. Úgyhogy azt mondja itt, hogy újat cselekszem. És amikor mi abba hagyjuk ezt a fókuszt a múltra, mi adunk egy lehetőséget magunknak, hogy lássuk azt az új dolgot, amit az Isten csinál körülöttünk az életünkben. A szó, ami itt van a héberben, az újra, mert újat cselekszek, ez az új szó azt jelenti, hogy friss. Szóval van az ősi, és van a friss. Nem csak új, hanem friss. Isten azt mondta az ő népének az Ószövetségben, hogy ne fokuszálják az ősi dolgokra. Miért? Miért nem szabad arra nézni, amikor ez egy jó dolog? Akár egy jó dolog az életünkben. Elég egyszerű a válaszom. Ha te tudnád választani most egy friss kifli között, és egy két hetes kifli között, az egyik szép fehér, a másik az, igen, olyan, mint a Palinak a ruháját. Te mit ennél? Ha vendég jönne, és azt mondja, figyelj, tegnap vettem ezt a húst a piacon, tudnék csinálni egy rántott húst, vagy hát van valami, nem raktam el, ez két heteit ül, de ezt szívesen odaadom neked, hogyha azt kéred. Te melyiket választasz? Ki az, aki nem választana a frisset, hogyha tudja, hogy választási lehetősége van? A válasz egyszerű. Isten azt szeretne, hogyha ha nézed az igét, szeretne friss mannát adni nekünk minden nap. Szeretne minden napi kenyeret adni nekünk. Szeretne friss kinyilatkoztatást adni nekünk. Szeretne friss megértést adni nekünk arra nézve, hogy ő kicsoda, és mi az, amit ő szeretne cselekedni bennünk és általunk. Isten mindig dolgozik, sőt, most ebben a másodpercben az, hogy te itt vagy, nem véletlen. Isten dolgozik most is az életedben, hogy felkészítsen téged arra az újra, ami előtted van. Beszeretne hozni, ahogy a Pali mondta, beszeretne hozni bennünket abba az új dologba, amit ő készített számunkra. Ahogy én gondolkodtam ezen, Isten szereti az új dolgot, az újat cselekedni, azért, mert tudja, hogy ez fantasztikus lesz számunkra. Nincs más ok. Szóval mit kap ő abból, hogy ő újat cselekszik? Lenyűgözze saját magát? Hú, ezt nem vártam el magamtól. Isten nem csinál ilyet. Miért csinál újat? Kinek a számára? Kit próbál meggyőzni? Ki az, akinek kell mozdítani valahonnan, valahova? Minket. Isten szeret újakat cselekedni, meg tudja, hogy ez hihetetlen lesz számunkra. És ő azt szeretne, hogyha mi látnánk azt. Szeretne csinálni, mert lenyűgöző lesz számunkra, és azt szeretne, hogyha mi, amit ő csinál, az látható lenne mi számunkra. És ő időt tölt azzal, hogy felkészít bennünket arra, hogy amikor megjelenik, lássuk azt. Ez nem izgalmas? Isten mennyi mindent csinált a te életedben, hogy a megfelelő pillanat lesz, és azt mondja, hú, minthogyha valami olyat látok magam előtt, az Isten azt mondja. Aha. Teremt dolgokat, csodák. Milyen lenne, mi haszna van csodálatos dolgokat teremteni, amit senki nem lát? Nem tudom, vettétek már egy karácsonyi ajándékot valakinek, és te annyira izgultál, hogy mit fog mondani, amikor meglátja. Te izgatottabb voltál, mint ő. Hogy hú, amikor ezt meglátja, hú, mi lesz? Vigyáznom kellett, mert a feleségem nem olyan, mint én. Én szeretem a meglepetéseket, ő nagyon nem. Szóval akkor volt már egy pár szóra, amikor én készítettem egy nagy meglepetés, és azt mondja, aha, hogy lehet? Aha, hidd el, én tapasztalatból mondom, amikor készítünk új dolgokat, az jól esik, ha valaki élvezi ezt. Nincsen közöttünk sem, aki nem így gondolkodna. És mi Istennek a képmására vagyunk formálva. Nem próbálok visszafele csinálni egy Isten bimbelőlünk, de én azt mondom, ez valahonnan jött. Egy olyan vágy, hogy na ez nagyon jó lesz neki. Nagyobb öröm van adni, mint kapni. Ez benne van valamelyik könyvbe, ha egyszer olvastam, igen. És képzeld el, hogyha készítesz egy ilyen valamit, és az, akinek készíted, nem akarja látni. Vagy egyszerűen azt mondja, hogy majd júniusban kibontom. Júniusig kell ott ülni és válni. Isten annyira vágyik, hogy mi vágyjunk azt az újat, amit ő készít számunkra. Ő nem csak szenvedélyes azokról, az új dolgokról, vagy azokért, az új dolgokért, amiket ő tesz, de az ő reménye az, hogy mi ugyanolyan szenvedélyesek leszünk, hogy vágyunk, hogy várjuk azokat az új dolgokat. A mi vágyunk, a mi izgalmunkat számít Istennek. Ez egy olyan légkört teremt, amiben könnyebb neki dolgokat csinálni. Voltak olyan falukba, városokba, ahova Jézus ment, és azt mondja, hogy ő nem tudott gyógyítani. Miért? Mert egyszerűen nem hittek, egyszerűen azt mondja, pff. És ez akadályként jelent meg az embereknek az életében, és nem tudott bizonyos dolgokat. Az, hogy mi vágyunk, és ez bennünk van egy olyan izgalom, hogy mit fog csinálni az Úr, nézd meg, hogy Isten hogy reagált, amikor Káleb és Józsué ilyenek voltak egy egész nemzetbe. Mit mondott az Isten? Akkor ti nem fogjátok látni, úgy, ahogy mondtatok. Ti azt mondtatok, hogy látni akarjatok, ti fogjátok látni. Ketten. Csak. Ez. Ugyanannyira szenvedélyesek voltak, sőt, ezzel próbálták meggyőzni, figyelj, ne hagyjuk abba, olyan közel vagyunk, nem akarunk mivel várni 40 évet, most mehetünk be. Isten meg fogja adni. Ők megkaptak azt az új dolgot, kicsit később, de megkapták. Isten helyezett bennünk egy képességet, hogy vágyjunk látni minden, amit ő szeretne nekünk adni. De nagyjából tanítani kell valakinek, hogy kell nem azt várni, amit az Isten azt mondja, hogy szeretne adni. Ez különböző teológiai vagy bibliai versekkel. Én úgy nőttem fel egy olyan felekezetben, ahol nagyjából azt tanították nekem, hogy olvasd a Bibliát, hidd el. És utána tanították, hogy igen, de ez a vers nem azt jelenti, hogy te mit Szóval nem úgy van, ahogy leírva. Szóval hidd el, de ez nem úgy van, ahogy leírva. De azért, szóval én nőttem fel teljesen, most mi az igazság ebbe az egészbe? És azt tanították, hogy ne várjam el ezeket a dolgokat. És akkor mi volt a bizonyíték? Nézd körülöttünk. Történik valami? Nem. Hát akkor... Hogy is történhet valami egy ilyen helyen, amikor nem várunk el Istennek az új dolgokat? Lehet, hogy azért fontos, illetve természetes számunkra, hogy vágyjunk arra, amit az Isten szeretne adni. Valaki olvasott már János 14:12, ahol Jézus azt mondja, aki hisz én bennem, az fogja cselekedni ugyanazokat, amiket én, sőt, még nagyobbakat. Gondolkodtál ezen? A legtöbbször azt mondjuk, hogy ha csak odáig jutunk, ahol Jézus volt, ez már siker. De nem. Miért akarnánk ott megállni? Ha van több. Ha van, amit az Úr azt mondja, hogy figyelj, több van. Figyelj, te képes leszel még többet csinálni. Hányan szeretnék azt látni? De őszintén, oké. Nem csak az, hogy a Pali csinálja, vagy a Attila, vagy a Kati, nem, hogy te csináljad. Akkor ebbe kell, hogy egy vágyakozás legyen. Kell kifejezni. Figyelj, Uram, te mondtad ezt, ez itt van, ez az örökségem, ezt kérem. Én minden este csinálom ezt a kislányommal. Minden este azt mondja, te azt mondtad, hogy az én örökségem az a gyerekek kenyerét, a gyógyulás. Kérem. Minden este. Láttam? 13,5 éven át még nem látom. De fogom. Fogok. De ha vágy nincs benned, akkor nem is kéred. Nem is mozdulsz abba az irányba. Az a jó, hogy amikor az Isten újat cselekszik, akkor általában egy kicsiben látható, észrevehető, mielőtt megjelenik az egész. És természetes dolog. Kicsit úgy, mint egy rügy. Amikor tavasszal látod, hogy kijön azt a kicsi zöld a fa ág végén, milyen érzés van benned? Bennem az van, hogy mindjárt itt a tavasz, végre, hál' Istennek. Nem azt mondom, utálom a telet, de alig várom a tavaszat. És látod a kezdés mielőtt megjelenik az egészbe. És talán azért van itt a 19. versben, hogy Isten azt mondja Izrael, hogy ime, én újat cselekszem. Mondjátok, hogy ime. Mondd a szomét, ime, oké? Okay? Ime újat cselekszem. Mit jelent ime? Lásd, nézd, igen. Ez azt jelenti, hogy van valami ott, valami közel, amit fel kéne ismerni. Amit nagyon közel van, és ezért mondja később az Úr, most készül, hát nem tudjátok meg. Az a nem tudjátok meg, több fordításban, másképp van fordítva, de szó szerint azt jelenti, nem veszitek észre, vagy nem érzékelitek. Ime. Az egész narancs nincs ott, de érzem, hogy ó, mintha egy narancs lenne itt valahol, és érzed, hogy közel van. Ó, Uram, szeretem a narancsokat. Van valami, ami ott van, valami, ami látható, de valami, ami arra mutat, hogy az Isten aktívan működik körülötted. Valami készül, nem tudom, hogy mi az, de azt érzékelem, hogy valami történik. Isten azt mondta Izraelnek, hogy ne fókuszáljanak a múltra, mert ő tudta, hogy amikor mi fókuszálunk a múltra, a hibáinkra, a sikereinkre, mi soha nem fogjuk keresni a rügyöket. Mert mi kész dolgokra nézünk, és nem keresünk az ígéretet. Nem keresünk azt, ami hú, ez még csak odébb van, de valami készül. És Izrael mondta, vagy Isten azt mondta, hogy ne fókuszáljanak arra helyre, ahol voltak, mielőtt ő megbocsátott nekik, még a jó dolgokra sem, mert hogyha ezt nem hagyják abba, nem fogják látni ezt az új dolgot, amit most, ma csinál. Mert vagy azt látod, ahol voltál, vagy azt látod, ahova mész. Valaki próbált visszapillantó tükörből vezetni? Nagyon nagy sikerrel, ugye? Általában fal vagy oszlop van ebből. Ha próbálsz vezetni, egyszerűen nem lehet előre menni úgy, hogy nézed, hogy hátra. Hosszan nem. És mi nem fogjuk látni azt a szabadulást, amit az Isten készített számunkra, hogyha nézzük a hátra, a múltra. Izraelnek el kellett felejteni a múltat. Na nem azért, mert feltétlenül gonosz volt, hanem egyszerűen azért, mert enélkül nem tudták látni az újat, amit Isten adott. Tényleg számít, mire szegezünk a tekintélyünket. Az nagyon fontos a Bibliában. És amikor mi fókuszálunk arra, és célozzuk meg azt, amit az Isten mond, hogy ez az, amit ő szeretne adni, akkor mi rájövünk, ahogy az igében van, kimondva, hogy a legjobb még hátra van, vagy előtre van. Nem szeretem a hátra, mert ez nem mindegy, már egyszer beszéltünk erről. Ami előttünk van. A legjobb még jön. It's still to come. Még mindig fog történni. És amikor fókuszálunk Istenre, akkor, és látjuk, hogy ő mit csinál, akkor mi láthatunk a frisset. Láthatunk, ami előttünk van. Oké. Okay. Ez bevezető volt. Most kezdtem, jó? Ennek mi köze van hozzánk? Mi köze van hozzád? Mi köze van a Dávid sátra gyülekezethez? Én azt gondolom, hogy az Isten használta ezt a gyülekezetet erőteljesen. Az elmúlt 20 évben, 20, itt voltam kb. Egy évvel ezelőtt, vagy 21 évvel ezelőtt. Az elmúlt 2 évtizedben az Isten nagyon erőteljesen használta. Embereknek az életében, a nemzetnek az életében sok ember talált gyógyulást, szabadulást ebből a gyülekezetből, sok gyerek jött az Úrhoz, voltak heti Isten tiszteletek, volt ima, voltak egység alkalmak, van rádió, és ez mind nagyon jó. Nem kell feltétlenül abba hagyni ezeket. De tudjátok, hogy Istennek van új számotokra is. És hogyha az energiánk megy csak abba, hogy tartsunk fenn, amit eddig csináltunk, akkor néha nem látjuk azt, amit az Isten szeretne adni. És higgyetek el, nulla célzás van ebbe. Én idejövök csak bátorítani benneteket, és csak azt mondani, mivel ismerem az Istent, én tudom, hogy új van. Új van számotokra is, és az ország számára. Hiszem, hogy Isten cselekszik ebben a nemzetben, és szüksége lesz erre a gyülekezetre is ebbe. Kevés gyülekezet van Magyarországon. Amikor fél Magyarország megtér, hova fognak járni gyülekezetbe? Hát ez körülbelül, mint a magyaroknak a fele, az 7,5 millió. Hova fognak gyülekezetbe menni? Több gyülekezet kell. Szüksége lesz erre. Istennek kell, hogy ez legyen egy erős gyülekezet. A kérdés az, hogy elhiszitek, hogy még több van? Még több van előttetek. Még több van, ami jönni fog. Hogy neki van egy terve hozni az, ami friss. És a friss az azt jelenti, hogy senki nem látta eddig. Lehet, hogy hasonló lesz, mint valami más, de amit senki nem látott. Ugyanahogy, hogy ez Izraelnek szüksége volt hinni többért, bízni Istenben, hogy több van ahhoz, hogy tudták látni, nekünk is kell hinni azért a többért. Azokért a dolgokért, amiket eddig nem látunk. Valami, ami friss, és ami segít nekünk előre nézni. A lényeg ma, visszanézhetünk a múltra, és nem jutunk előrébb. Vagy előre nézhetünk, és előre mozdulhatunk. És ezzel szeretelek volna benneteket bátorítani, hogy keressünk az újat. Nézzük, Isten mit akar csinálni most, ma, ebben az időben. Amikor összejövünk, hogy jövünk össze? Uram, itt a listánk, akkor kezdünk a tetejét, szóval az elsőről, és akkor lemegyünk. Vagy Uram, itt vagyunk, és szeretnénk látni, amit te látsz, amikor nézel Székesfehérvárra, vagy ránk. mit látsz te? Figyeljetek, lehet egymásra nézni, és elég régóta vagytok együtt, és lehet azt mondani, hogy Katival ez a baj, Palival ez a baj, Dorinával nem olyan régen van itt, de neki is bajai vannak, és akkor hát nincs egy épp kész láb, hogy menjek ki, épp kézláb ember itt ebbe a gyülekezetbe. Hát igen, aki kívülről jött, nem? Ja, oké. Érted? Szóval nagyon könnyű lenne látni, hogy mi van emberekbe. Vagy egyszerűen azt látni, Uram, te mi az újat, amit készítettél a Pali számára? Te hogy látod őt? Mi az, amit szeretnél csinálni az ő életében? Keresni az újat. Mert új van. Isten mindig az újon dolgozik. Miért? Mert az ő szívében hogy van az, hogy ő előre hozza, és lenyűgözzön bennünket. És akkor mi azt mondjuk, azt hittük, hogy mi a csúcsot. Mi már elértünk minden, és te ezt is készítetted számunkra. Milyen csodálatos vagy. És az apa azt mondja, igen, ez így van. Fú, nagyon sokáig dolgoztam ezen, hogy de jó, hogy észrevetted. Ilyen kapcsolatra vágyik az Úr. Veled, velem, velünk, az Eklézsiával Magyarországon. Én nem lennék itt, ha Isten nem cselekedett volna új dolgot az én életemben. Én felnőttem egy 9000 fős faluban, Amerikában. Én nem lennék itt. De évtizedekkel ezelőtt az Úr kezdte mutatni, hogy több van. És én vágytam arra a többre. Te nem lennél itt, ha nem lett volna új a te családodban. Valaki, aki látta ezt az újat, apa, anyja, lehet, hogy te voltál, és te vitted a családodat abba az újba. Az Isten dolgozik az új, újon keresztül. Nem látjátok? Észreveszitek? Keresünk egyáltalán. Ez a lényeg. Isten szeretne egy új dolgot hozni most is, ami életet fog jelenteni sok embernek. Ez az igerész, meggyőződésem, egy ad okot nekünk a reménységre. Bátorítalak benneteket, hogy ne a régi dolgokat emlegessetek, az már elmúlt, és az Úr újat cselekszik. És szeretném, hogyha ezt megvallanánk, fordulj el a szomszédodhoz, és mondd neki, hogy ne a régi dolgokat emlegest. Az már a múltban van. Az Úr újat cselekszik. Amen. Mennyi atyám, én köszönöm, hogy együtt tudtunk nézni egy pár percbe a te ígéret, és köszönöm, hogy neked, te itt vagy egy ilyen szívvel, hogy te vágysz arra, hogy előre vigyél a többbe, előre vigyél bennünket a még többbe, az új dolgokba. És mi vágyunk most. Egyszerűen elhatározzuk magunkban, hogy mi is akarjuk látni azt az újat, amit te szeretnél megmutatni nekünk. És Uram, mint ahogy a tavaszban látjuk a rütyüket, kérjük, hogy add nekünk szemet látni azt a kicsi, amiből lesz élet.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.